0: Békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Péntek késő éjszakai homokóra műsorunkban, október 2-án. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ru honlapunkon. A mikrofonnál Ungvári Szende. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Graham Greene angol írótól származik, aki 1904-ben ugyanezen a napon született, és így szól. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat reggel 6 óráig. Az első órában múlt heti látogató műsorunkat hallhatják. A második órában áhítattal, kalendáriummal, névnapköszöntővel várom önöket, illetve a fülbe jó könnyű zenei műsorunkkal. A harmadik, egyben utolsó órában a múlt csütörtöki Kárpát-medencei református rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velem. A következőkben látogató című műsorunkat hallhatják, melyben az iskola kezdési megbetegedésekről lesz szó.
1: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A mai látogató adásunk témája az iskola kezdés. Mivel a gyermekek ismét a nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban? Mennyire kell tartanunk az influenzától? És mit kell tenni, ha a gyerek lázas? Erről beszélgettem dr. Bakos Katalinnal. Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
1: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz, mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében

0: nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy az mondja, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sok fajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orrfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje. Ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
1: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
0: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána a kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelembe azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orrfolyás, egy

0: állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még. Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
0: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni. Tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrába étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
1: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban.
0: A hideg víz alátevés, de a hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyes csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a

0: A gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk, kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegségek, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünetegyüttes, már sokkal súlyosabb, magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
1: Honnan tudhatja egy szülő, hogy a gyermeknek csak egy enyhébb vírusos fertőzése, vagy csak egy kicsit kiszáradt a torka és azért köhög, vagy már influenzáról beszélgetünk, esetleg más komolyabb megbetegedésről, de inkább az influenzáról?
0: Az influenza az hirtelen, tehát jó általános állapotban hirtelen kezdődik. Nagyon magas láza van, tehát egyenesen 38 fok fölé megy a láz. Nagyon kifejezett izomfájdalmak és ízületi fájdalmak, és borzasztó rossz közérzet. Tehát ez az állapot mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy itt nem egy egyszerű kényeskedésről, illetve egy egyszerű légúti vírózisról van szó. Ami még ehhez járul, az a száraz ugató köhögés, úgy hallatszik, és a szülő azt tudja, hogy eddig nem így köhögött, és nagyon erős torokfájás. Ez a torokfájásra egyszer egy kis betegem azt mondta, hogy tudod, nekem úgy viszket a torkom belső bőre. Tehát egy olyan állapot, amit semmi nem csillapít. Mert ilyenkor próbálkozhatunk torokfertőtlenítővel, próbálkozhatunk hidegebb folyadékkal, egy-két kortyal, és az úgy megnyugtatja. De ebben az esetben ez nem hoz megnyugvást. Étvágytalan a beteg. Jó, ennyi idő alatt mondjuk nem nagyon tud kialakulni, de látványos. Tehát az, hogy nem kér semmit, mindent visszautasít, amit addig szívesen fogyasztott, illetve hányás és hasmenés, ez főleg gyerekeknél, mert felnőtteknél az influenza esetében nem igazán jelentkezik, de gyerekeknél ez jelentkezhet. Na most ezt az állapotot nem igazán lehet vagy kell halogatni, hogy na majd holnap meglátom, hogy evoluál tovább, mert a kiszáradás veszélye jelentkezik. Kicsi gyerekek, tehát akár csecsemőknél mondjuk ritkább az influenza, de kisgyerekeknél már gyakrabban előfordul, a kiszáradás veszélye az óriási. És a kiszáradás szinte így tünetmentesen történik, és csak az eredményt látjuk. Az, hogy ha még olyan kicsi, és mégis influenzás, a kutacs, tehát a feje lágya, az besüpped. Ez egy nagyon fontos jel. Anélkül, hogy valami más tünetet is produkálna. Nagyon száraz a betegnek a bőre. Nyálelválasztás megszűnik, szinte a könnyelválasztás is megszűnik. És megjelennek a légzési elégtelenségnek, illetve a légzési érintettségnek a tünetei. Zilálva veszi a beteg a levegőt. Ha megnézzük a pulzusát, akkor az nagyon gyors lehet, mikor már nagyon lassú, az már egy súlyosbodási fázist jelent. Tehát ebben az állapotban muszáj orvoshoz fordulni. Otthon hát nem minden szülő tudja a betegnek a torkát megnézni, de egyértelműen látszik, hogy a lágy szájpad, tehát a nyeldeklőn fölül, a lágy szájpad ilyen pontozottan piros, tehát ilyen pici kis pontocskák vannak rajta, és van egy éles vonal a lágy szájpad és a kemény szájpad között. Tehát ilyen tünetekkel ne tartsuk otthon, orvost kell hívni, vagy mentőt kell hívni, attól függ, hogy a nap melyik szakában történik, illetve a házi orvossal mit tudunk megbeszélni. Na most sok virózis vagy nátha esetében, ha magas láz is jelentkezik, tehát elérjük a 38 fokot, akkor ugye az első érzésünk az, hogy na, mindenképpen csökkentsük a lázat. A láz az egy nagyon fontos védőfunkciója a szervezetnek. Tehát az első, amivel védekezhet egy agresszor jelesen a vírusok ellen, az, hogy lázat termel, olyan anyagok és olyan folyamatok játszódnak le, hogy a test hőmérséklete megemelkedik. Erre nagyon-nagyon fontos szerep jut a védekezésben. 38 fok fölött már a vírusok elpusztulnak, tehát gyakorlatilag a szervezet önmagát megmenti ezektől a betolakodó vírusoktól. Abban az esetben viszont, amikor ez a hőmérséklet emelkedés diszkomfortérzést ad a betegnek, látjuk rajta, hogy nincs jól. Az anyagcserében valami olyan elváltozás, például egy diabéteses betegnél a vércukorszint elkezd ingadozni. Ezt azért mondom, mert akinek ilyen gyereke van, hát tudja mérni a vércukrát. Akkor ne szorítkozzunk arra, hogy na most még várunk egy picikét, és akkor pusztuljanak a vírusok, hanem éljünk a lázcsillapítás lehetőségével.
1: Gyakori helyzet, hogy a gyermekeknél csak enyhe orrfolyás van, de egyébként jól érzi magát. Ilyenkor feltétlenül otthon kell tartani a gyereket, vagy elküldhetik már óvodába vagy iskolába?
0: Nyilván, hogy még egészséges gyerek szüleje ugye fenntartja azt, hogy csak egészségesek legyenek a környezetben, de egy egyszerű nátha vírusfertőzésnél az első 2-3 napban a legfertőzőbb. Olyan 5-6 nap után már nem annyira, vagy van olyan eset, amikor egyáltalán, tehát már nem ürít vírust, hanem a tünetek még fent vannak a nyálkahártya gyulladása miatt, a köhögés az még egy ilyen kimenő köhögés, ami időnként köhinti el magát tulajdonképpen, tehát nem állandó jellegű, ilyenkor már nyugodtan lehetne iskolába, vagy közösségbe, akár óvodába, vagy közösségbe küldeni a gyereket. Sőt, abban az esetben, amikor már ennyire lecsökkentek a tünetek, de mondjuk még orrcseppel komfortosabban érzi magát, és a gyerek magát el tudja látni, tehát ő magának az orrcseppet adagolni tudja, önellátó olyan értelemben is, hogy ki tudja fújni az órát úgy, hogy a zsebkendőt jól tudja használni, akkor lehetne. Lehetne nyugodtan közösségbe engedni. A másik dolog az, hogy ilyenkor, hogyha megnyugvást jelent a többi szülőnek, akkor tehetünk rá egy maszkot. Csak a gyerekek között azért van egy ilyen, hogy na neked maszkod van, és nehogy ettől legyen az, hogy kiközösítik, vagy olyan megjegyzéseket tesznek esetleg rá, ami a gyereket bántja. De hogyha az előbb elmondottakkal mondjuk kiegyezünk, és a közösségben tanítónéni, óvonéni, aki van, ezt meg tudja oldani, és felül tudja vigyázni, akkor nyugodtan visszamehet. Mert annyi szabadságot egy szülő nem tud kivenni, amennyivel az utolsó tünet elmúlta után még egy napot is otthon tudja tartani. És nem azt mondom, hogy nem fertőző, mert ugye még jól esik neki esetleg az, hogy egy picikét pihenjen, vagy másképp étkezzen. Ez is egy fontos probléma, hogy mit ehet, és a közösségben ebből milyen problémák adódhatnak. De vissza lehet menni nyugodtan a közösségbe. Tehát ez nem akadály.
1: Mit tehetnek a szülők már iskolakezdés előtt, hogy megelőzzék igazából a fertőzéseket, amiket könnyebben el tudnak kapni a gyerekek?
0: Ugye mindig felmerül, hogy immunerősítő, hogy milyen immunerősítőt lehet kapni. Gyógyszerformában, ételformában, ételkiegészítőben, mert ugye különböző tejtermékekben jeleznek olyan anyagok, vagy jelzik azoknak az anyagoknak a jelenlétét, amelyek erősíti. Az nem így működik, hogy most erős lesz az immunrendszer, hanem az úgy működik, hogyha nem csak iskola kezdéskor koncentrálunk erre, hanem általában olyan az életvitelünk, hogy egészségesen táplálkozik az a gyerek, megfelelő módon pihen és megfelelő ideig pihen, illetve megfelelő ideig mozog. Ez megint egy olyan stressz a szülőnek, és egy olyan stressz a gyereknek, amit nem első nap fogunk észrevenni rajta, mert ha ő egészségesen táplálkozik, akkor az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik minden olyan anyag, amit a szervezet fel tud dolgozni. Zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok. Ezek benne vannak a táplálékban. Olyan esetben viszont, amikor már nagyobb bacska a gyerek, és valami miatt ő pont úgy dönt, hogy vegetáriánus vagy vegán lesz, akkor egy darabig terrorizálhatja ezzel a családot, hogy na most nekem így kell főzni, de anyuka, apuka azt mondja, hogy ha gyerekem így akarja, akkor csináljuk. Pedig egy serdülőkorban vagy növekedésben lévő gyerek az a legrosszabb, amit elkövethet magával, hogy a táplálékból kivonja azokat az anyagokat, amelyek a szervezet szempontjából rendkívül szükségesek. Ha mégsem tudjuk lebeszélni a gyereket arról, hogy vegán legyen, tehát hogy semmiféle állati eredetűt nem fogyaszt, akkor is a B12-t, a cinket és a D-vitamint azt feltétlenül pótolni kell. Tehát ezek olyan anyagok, amelyek a növényi eredetűekből nem jutnak be a szervezetbe. Tehát ezekre oda kell figyelni. Na most vannak a kisebb gyerekek, akik bekerülve a közösségbe, a szülők úgy döntenek, hogy zeneóra, tornaóra, külön nyelvóra, ilyen óra, olyan óra. Akkora stressz ez a gyereknek, ami stresszt a szervezet, többféleképpen próbál feldolgozni. A legmérhetőbb feldolgozás az, hogy a mellékvese elkezdi nagyobb mértékben termelni a bizonyos kortizol nevű hormont, ami felborítja az anyagcserét. Ezek a gyerekek elkezdenek vagy hízni, vagy hogyha már a pajzsmirigy is károsodik, elkezdenek nagy mértékben fogyni, és a stressztől se nem tudnak jól aludni, se nem tudnak koncentrálni, és akkor még elvárjuk tőlük azt is, hogy egyenek. És egyék meg azt, amit az iskolába adnak mindenképpen, de ha nem eszi meg, akkor pakolunk nekik jó nagy dobozzal, hogy azt megegyék, és teljesen felborul a működésük. Tehát az az elvárás, ami a gyerekekkel szemben van, hogy mindent rögtön megcsinálni, az nem a hasznukat fogja szolgálni. Vannak szervezetek, amelyek könnyebben átvészelik ezt, de vannak nagyon sokan, hogy és a szülő mit lát? A gyerekem nem alszik jól, esetleg eddig szobatiszta volt, most éjszaka bepisil, az iskolában nem tud rendesen teljesíteni. Mindig elnézem azt, hogy a nagymamák ugye elmennek az iskola elé, leveszik róluk a nagy terhet a gyerekekről, és kezükben nyomnak egy jó nagy adag, akár ilyen chipseket vagy mindenfélét, mert hogy szegény gyerek el van fáradva. Biztos el van fáradva, persze, hogy el van fáradva, de várjuk meg azt a ritmust, amiben a szervezet is tud működni, mert én most megtömöm az iskolából kijövet azzal, amivel hazamegyek, nem tudja megenni, nem is ebédel, szóval ez egy teljes káosz lesz belőle, és a sok plusz óra az nem oda fog vezetni, hogy ezekből a gyerekekből feltétlenül mindenben a teljesítés maximumát fogják adni, hanem összezavarodnak. És abból lesz az a sok anyagcserezavar, meg testképzavar, meg mindenféle zavar.
1: Akkor van értelme plusz vitaminokkal, étrendkiegészítőkkel, úgymond felturbózni a gyermek immunrendszerét?
0: Nem tudjuk a vitaminokkal felturbózni, mert a vitaminoknak megvan, minden vitaminnak megvan a szerepe. Olyan esetben viszont, mert most már ezeket vérvizsgálatból, nem hogy most már, hanem már ez is hozzátartozik a vizsgálatokhoz, ki tudjuk mutatni. Vannak hiánybetegségek, amelyekben szükségesek ezek a kiegészítések, tehát hogy plusz vitamint kell adni, de nem feltétlenül minden nap. Vannak multivitaminok, amelyeket x ideig ajánl a kezelőorvos, illetve vannak kiemelt vitaminok, tehát a kiemelt vitaminok a B12, amit az előbb is mondtam, a D-vitamin, illetve az ásványi anyagok közül a vas és a kálcium. Tehát ezek azok, amelyekre oda lehet figyelni, mert mérhető és látható hiánybetegséget okoznak. Most annyi fajta és formájú vitamin van, hogy azért nagyon figyelni kell arra, hogy melyiket választjuk ki. Vannak a kis marslakocskák, vannak az ilyen-olyan gumivitaminok, amelyeknek viszont nagy a veszélye, hogy a gyerek kedveli, és bizony hozzáfér akkor is, amikor a szülő nem akarja, hogy hozzáférjen. Túladagolásnak is veszélyei vannak. Tehát a kiegészítőket is csak orvosi ajánlásra. Mert vannak akár egy vesebeteg gyerek, vagy egy valamilyen vele született anyagcsere zavarban szenvedő betegnek időnként szüksége lehet a betegsége kompenzálásában, tehát hogy szinten tartsuk a betegséget.
1: A kézmosás mellett milyen egyszerű, hétköznapi, higiéniai szabályokat érdemes megtanítani a gyermeknek, például a köhögésnél, ugye az orrfújásnál, hogy jobban figyeljen magára, és persze a környezetben lévőkre is.
0: Ez egy nagyon fontos szempont, hogy úgy kell a gyereket megtanítani, hogy te magadat is véded, és a környezetedet is, tehát figyelj arra, hogy ki van melletted. Most a kézmosást ugye a COVID-járvány idején azt az emberiségbe súlykolták, mondhatom így, de gyereknek azt meg kell tanítani, hogy miért kell szappannal mosni, hogy inkább folyékony szappant használjunk. Akkor, ha hazaér a gyerek, akkor mielőtt valamihez is hozzányúl, tehát levetközik, átöltözik, kezet mos. Tehát először azokat az utcai ruhákat, vagy iskolai ruhákat vesse le, a cipőjét vesse le, és mikor már minden megvan, azután mosson kezet. Ha mosdót használta, akkor mosson kezet mindenképpen. A szemét ne vakargassa, tehát a szemét nincs miért foglalkozzon vele. Az orrát ne piszkálja. A szájában ne tegye a kezét. Tehát a kisebb gyerekekre mondjuk oda kell úgy figyelni, hogy megakadályozni őket ebbe, a nagyobbakat csak megértik, hogy működik ez. A maszk viselésére már azért csak rá lehet venni, hogyha olyan állapotban van. Jó, ennek van az extrém változata, hogy mikor a gyereknek tényleg akár egy olyan kezelésen esett át, vagy transzplantált gyerek, tehát akkor mindenképpen kell viselje a maszkot. És hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogy magát megvédje, hanem a környezetét. Na most azzal, hogy hogyan tüsszögünk, és hogyan köhögünk, hát erre is sok változat van, és ajánlás. Az ideális az lenne, hogyha egy papírzsebkendőbe, tehát mindenképpen papírzsebkendőt használjunk. Papírzsebkendőbe köhögünk, illetve tüsszögünk, és ezt a papírzsebkendőt utána megfelelő helyre dobjuk el, tehát hogy zárt konténerbe dobjuk. Hát ez van, mikor lehetséges, van, mikor nem, de hogy eleve tudja a gyerek, hogy erről van szó. Papírzsebkendőt, ha olyan állapotban van, pakoljunk neki eleget egy napra, hogy ne kelljen őrizgesse a kis vírusokat a zsebében. De hát az iskolában is vannak ilyen játékos oktatások, hogy melyik gyereknek milyen szerep jut abban, hogy tisztán tartsuk az osztálytermet, megvédjük a gyerekeket a bacillusoktól, meg a vírusoktól, mert a gyereknek, ha azt mondom, hogy vírus, nem biztos, hogy érti, de a bacillus az, ami fertőzhet, és akkor így érti. Tehát ezeket mind jó megtanítani neki, vagy hogy tisztán tartsa akár az írószereit, vagy a könyveit, füzeteit, játékait tartsa tisztán, és lehet nekik ilyen programokat szervezni, hogy na, most megtakarítjuk, úgy, ahogy anya megtakarítja a cipődet, mikor kisebb vagy, utána együtt megtakarítjuk, a játékokat megtakarítjuk, és szépen sorba tesszük. Kimossuk a plüssöket azért, mert hát nekik is kell egy kis fürdő, tehát lehet módszereket találni.
2: A mai látogató egészség és életmód magazinunkban dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk az iskola kezdéssel összefüggő betegségekről. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Ungvári Szendit hallották.
3: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallották.
2: A következő percekben Ludwig van Beethoven szimfóniái csendülnek fel.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől! Sok-sok szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat a Homokóra adásunk második órájában pénteken, október 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában felcsendül a nap áhítata, kalendáriumot lapozunk, majd felköszöntjük a névnaposainkat, illetve a Fülbe jó könnyű zenei műsorunkat sugározzuk, melyet Bíró Hunor szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő percekben a napáhítata csendül. A mai áhítatunk címe: Bízni Istenben. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezetének 5. és 6. verse. A mai áhítatunk szerzője Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. 2013 óta webes tartalomkészítőként dolgozom, de a mesterséges intelligencia egyre jobban kiszorít a szakmámból. Ügyfeleim sorra elmaradoznak, mert a tartalomgyártáshoz inkább a mesterséges intelligenciát veszik igénybe. A számlák csak gyűltek, a lányom pedig egyetemre járt. Én pedig úgy éreztem, mintha egy tomboló vihar közepén állnék, mindenféle megoldás nélkül. Egy vasárnap, amikor Isten igéjét tanulmányoztam, a példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. versei kerültek elém. Bízál az Úrban teljes szívből. Ezek a szavak akkor mentőövként jöttek. Emlékeztettek arra, hogy bár önmagamban keveset tehetek, bízhatok abban a tervben, amelyet Isten készített számomra. Ahogy továbbra is Isten vezetéséért és megoldásért imádkozom, különös békesség tölti el a szívemet. Tudom, hogy Isten terve jó. Nem azért hozott el idáig, hogy most magamra hagyjon. Maga biztosabban keresem a lehetőséget, mert bármi történjen is, Istenben bízom. A bizonytalanság nem azt jelenti, hogy Isten nincs jelen. Ráébredtem, hogy ez az időszak nem csupán a munkakeresésről szólt, hanem megtanított jobban bízni Istenben, különösen a bizonytalan időkben. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, taníts minket jobban bízni benned, amikor bizonytalanságokkal nézünk szemben. Ámen.

Bízni fogok Istenben akkor is, ha nem látom, mit hoz a holnap. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiket munkájuk elvesztése fenyeget.

Október 2-át írunk. Ez az év 275. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 90 nap van hátra.

Október 2-ai kalendáriumunkban először tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1604-ben ezen a napon tört ki a bocskai felkelés. 1848-ban lemondott az első felelős magyar kormány, Batthyány Lajos kormánya. 1849-ben Komárom erődjét hosszas alkú után Klapka György átadja az osztrákoknak. 1944-ben ezen a napon Székelyföldön helyreállítják az 1940 előtti román királyi közigazgatást. 1956. október 2-án üzembe állítják az első atommeghajtású órát New York City-ben.

1997-ben írták alá az amszterdami szerződést, amely átalakítja az Európai Unió politikáit és jogköreit. Az amszterdami szerződéssel a legjelentősebb haladást a bel- és igazságügyi együttműködés közösségi esítésében érték el. A menekültügyi és bevándorlási politikát, a külső és belső határellenőrzést, valamint az igazságügyi együttműködést polgári jogi ügyekben átemelték az unió három pillére közül, a harmadikból az elsőbe. A schengeni egyezményt beemelték az EU intézményi keretébe. A harmadik pillér fennmaradó részében pedig megerősítették a rendőri és bűnügyi együttműködést.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események után emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre, akik október 2-án látták meg a napvilágot. 1452-ben született harmadik Richard angol király, az utolsó York, egyben Plantagenet házi uralkodó. Alakját William Shakespeare történelmi drámái, a hatodik Henrik és folytatása, a harmadik Richard tették hírhetté. Richard uralkodása 2 évig tartott. Távoli rokona Tudor Henrik taszította le a trónról. A Bosworthi ütközetben több főnemes magára hagyta, egy pedig az ellenfél oldalán szállt harcba. Richard volt az utolsó angol király, aki csatában vesztette életét. Halálával Angliában lezárult a középkor időszaka. ...1869-ben született Mahatma Gandhi, eredeti nevén Mohandas Karamchand Gandhi, indiai békeharcos, jogász, politikus, India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezér alakja. A Gandhi gujaráti kasztnév Banija, vagyis a legkabzsibb kereskedő kasztjába tartozott. Maga a család fűszerkereskedő volt. Későbbi nevét híveitől kapta. A Mahatma szanszkrit szó jelentése nagy lélek. Ezen a néven ismeri őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé. Nem áll vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi sem. Gandhi soha nem állította, hogy bármilyen új elvet vagy tant alkotott volna, csak próbálta alkalmazni az örök igazságokat a mindennapi életünkre és gondjainkra. De kijelentette, hogy üzenete és módszereinek lényege az egész világnak szól. Tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért. ...1898-ban született meg Szilágyi László, magyar költő, író, újságíró. 1917-ben pedig Harmata János, Széchenyi díjas klasszika filológus, nyelvész, az MTA tagja. 1926-ban látta meg a napvilágot Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1950

napon halt meg Arisztotelész, ókori görög filozófus. 1761-ben hunyt el Mikes Kelemen, második Rákóczi Ferenc kamarása. 1920-ban hunyt el Max Bruch, német zeneszerző és karmester. 1953-ban pedig Szép Ernő, magyar költő, író, színműíró. 1968-ban pedig Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész.

Nemzeti ünnepek és világnapok is kapcsolódnak október 2-ához. 1958 óta a Guineai Köztársaság nemzeti ünnepe, a Franciaországtól való függetlenné válás napja. 1992 óta a gyaloglók világnapja, ugyanakkor a béke világnapja is, az ENSZ által elfogadott Mahatma Gandhi születésének emlékére. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz, október 2-ához. A nap kalendáriumát lapozták Mihály Noémivel.

0: A nap kalendáriumát Janicskó Mihály Noémivel lapoztuk fel. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Kecskés Csaba segítségével.
1: Ma, október 2-án Petra, Tamás, Tomaj, Őrs és Berengár névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Petra, latin eredetű, női keresztnév, egyrészt a Petrus férfi név nőnemű alakjaként, másrészt a Petronella női keresztnév önállósult becézőjeként származtatják. Férfi párja a Péter. Jelentések kőszikla. A Tamás férfi név arámi eredetű szó, a Teomó névből származik, jelentése iker. A görögök vették át Thomas formában, mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó csodálatos jelentéssel. Női párja Tomázia. A Tomaj férfi név régi magyar személy, illetve nemzetség névből ered, jelentése vitatott, talán hallgatag, mogorva. Az Őrs régi magyar személy név törzs névből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi. A Berengár germán eredetű férfi név jelentése medve, lándzsa. Isten éltessen minden Petra, Tamás, Tomaj, Őrs és Berengár nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük a Bagosi Brothers Company Vakita Kék című dalával, Isten éltesse őket. A következő fél órában főbb a jó könnyű zenei műsorába várja önöket, Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbe jó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyűzenés műsora. A mikrofonnál Bíró Hunort hallják. Köszöntöm Önöket!

0: Orszácki Jackie, eredeti nevén Orszácki Miklós József, a magyar és az ausztrál zenei élet egyik különleges alakja volt. Basszusgitárosként, énekesként, zeneszerzőként és producerként is jelentős munkát végzett. Zenei pályafutása során a jazz, a blues, a rhythm and blues, a funk, a soul és a progresszív rock hatásait ötvözte. Életének meghatározó része Magyarországhoz és Ausztráliához kötődött. Hazájában a legendás Sirius együttes tagjaként vált ismerté, Ausztráliában pedig önálló zenekarok vezetőjeként és számos más muzsikus partnereként épített ki jelentős karriert. A mai adásban Orszácki Jackie munkásságát ismerhetik meg közelebbről. Tartsanak velünk!
1: Café kind of crowded. Her eye won't stay still. She scans the crowd a thousand times. Then I get the bill. And is it me that she loved or just love that she needs? When she holds me, he cries. Is it me that she feels?

Orszácki Jackie 1948. május 8-án született Budapesten, Józsefvárosban. Már gyermekkorában közel került a zenéhez. Zeneiskolában tanult, hegedült és zongorázott. A klasszikus zenei képzés mellett azonban hamarosan egyre inkább érdekelni kezdték a könnyű zenei műfajok, különösen a rock, a jazz, a gospel és az afroamerikai zene. A budapesti környezetben a magyar népzene, a cigányzene és az utcai muzsika is hatással volt rá. Ezek a különböző zenei hatások későbbi pályáján is érezhetőek maradtak, hiszen zenéire jellemző volt a műfajok közötti szabad átjárás. Tinédzserként testvérével és barátaival megalapította az Új Rákfogó Együttest. A basszusgitározás kezdetben szinte véletlenül került be az életébe, később azonban ez lett legfontosabb hangszere. Már fiatalon nagy érdeklődést mutatott a kísérletező zene iránt, és egyre komolyabb hangszeres tudásra tett szert. A 60-as évek második felében olyan zenészekkel dolgozott együtt, akik a magyar jazz és rock zene fejlődésének fontos szereplői voltak. Orszácki számára a zene nem egyszerűen szórakoztatást jelentett, hanem önkifejezési lehetőséget is.

Korszácki Jackie pályafutásának egyik legfontosabb állomása a Sirius együttes volt. 1969-ben csatlakozott az újjászervezett zenekarhoz, ahol basszusgitárosként és énekesként kapott meghatározó szerepet. A klasszikus Sirius felállásban többek között Baronics Zsolt, Pataki László, Rádói Mihály és Veszelinov András zenélt vele együtt. A zenekar ekkor a hagyományos beat zenétől eltávolodva egy összetett progresszív jazz-rock hangzás kialakításán dolgozott. A Sirius zenéje Magyarországon meglehetősen különlegesnek számított. A zenekar hosszú, összetett darabokat játszott, amelyekben a rock, a jazz, a blues és más zenei irányzatok elemei egyaránt megjelentek. Orszácki basszusjátéka és erőteljes énekhangja mellett színpadi jelenléte is hozzájárult ahhoz, hogy a zenekar egyik meghatározó alakjává váljon. A Sirius számos egyetemi klubban fellépett, és rövid idő alatt jelentős rajongótábort szerzett. A zenekar nemzetközi lehetőségeket is kapott. 1970-ben és 71-ben Ausztráliában turnéztak, ahol a helyi közönség és a zenei szakma is felfigyelt rájuk. A Sirius Ausztráliában rögzítette a The Devil's Masquerade című albumot, amely Magyarországon az Ördög állarcos bája címen vált ismerté. A lemez a magyar progresszív rock egyik fontos dokumentuma lett. Bár a zenekar története nem bizonyult hosszú életűnek, a Sirius zenéje később kultikus státuszra tett szert, és Orszácki neve összeforrt ezzel a korszakalkotó együttessel.

Borsácki végül Ausztráliában telepedett le, és új fejezetet kezdett zenei pályafutásában. A 70-es évektől kezdve egyre inkább a soul, a funk, a rhythm and blues és a jazz felé fordult. Dolgozott a Bakery nevű ausztrál zenekarral, később pedig Marcia Inez zenei vezetője és hangszerelője lett. Ez különösen fontos állomás volt karrierjében, mert olyan időszakban dolgozott a népszerű ausztrál énekesnő mellett, amikor Inez karrierjében jelentős sikereket ért el. Ausztráliában számos saját formációt is létrehozott. Ezek között szerepelt a Jump Back Jack, a Godmothers, a Grandmasters, a Hungarian Rhapsodist és az Orszácki Budget Orchestra. Zenéjében gyakran találkozott az amerikai funk és a soul a magyar zenei hagyományokkal. Egyes projektjeiben a New Orleans-i jazz, a gospel, a blues, a funk, a rap és a magyar népzenei elemek is megjelentek. A 90-es évektől Orszácki egy különleges hangszerrel, a piccolo basszusgitárral is kísérletezett. A hangszer magasabb hangolása lehetővé tette számára, hogy a basszusgitárt a hagyományostól eltérő módon sokszor dallam hangszerként használja. Egy újabb példája annak, hogy pályája során nem ragaszkodott a megszokott zenei megoldásokhoz, hanem folyamatosan kereste az új hangzásokat és kifejezési lehetőségeket. Ausztráliában sok fiatal zenészre is hatással volt, és több generáció zenészei dolgoztak vele együtt. Az ausztrál ABC rádió 2003-as és 2007-es portréi is kiemelték zenekarvezetői és mentor szerepét, valamint azt, hogy pályája későbbi szakaszában is aktívan támogatta a fiatal muzsikusokat.

Oszácki Jackie rendszeresen visszatért Magyarországra is. Ausztráliában töltött évtizedei ellenére nem szakadt el teljesen magyar közönségétől, és koncertjei Magyarországon is nagy érdeklődést váltottak ki. 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével ismerték el zenei és kulturális tevékenységét. Oszácki Jackie 2008. február 3-án hunyt el Sydneyben 60 éves korában. Halálával egy olyan muzsikus távozott, aki egész életében kereste az új zenei lehetőségeket, nem lehet egyszerűen egyetlen műfaj képviselőjeként meghatározni. Zenéjében a progresszív rock, a jazz, blues, soul és funk egyaránt helyet kapott. A Siriusban eltöltött évei a magyar rock történet fontos részét képezik, ausztráliai munkásságával pedig egy nemzetközi karriert és egy önálló zenei világot teremtett.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Bíró Hunort hallották. Ha tehetik, a folytatásban is maradjanak Ágnus Rádió közelben, a viszont hallásra.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Ágnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet.
2: Mi vár rá?
0: És ilyet is. Fülbe jó, az Ágnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyesség Istentől köszöntöm a hallgatóinkat a homokóra adásunk harmadik, egyben utolsó órájában. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorát, a Határtalant hallhatják. Ha tehetik, tartsanak velem.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A mesterséges intelligencia fejlődése.
4: Vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye, mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje.
3: Ismerjék meg Rideg Gyulát.
5: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba, 1995-ben történt ez a

0: Annak a nyarán, akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam, mindegy, hogy miért, onnan el kellett jönni, és Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közelengedett magához, szinte barátságából fogadott.
1: A gyermekek éve az erdélyi református egyházkerületben.
2: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy állítatat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A mesterséges intelligencia fejlődése az elmúlt években felgyorsult, és ma már a mindennapi élet egyre több területén találkozhatunk vele. De vajon meddig fejlődhet ez a technológia, és milyen változásokat hozhat a munkában, az oktatásban, vagy éppen a kommunikációban? Erről beszélgetünk a következőkben Major Zoltán, kreatív technológiai vezetővel, a riporter Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
3: Azt érzem, hogy most már hetente kellene veled egy két órás műsort összehozni, hogy nyomon tudjuk követni itt a felgyorsult eseményeket. Hát lassan a Terminátorban érezhetjük magunkat, de hol állunk most? Milyen teret hódított az elmúlt, mondjuk így, hogy fél évben a mesterséges intelligencia?
4: Abszolút egyetértek, tehát hogy nem is az, hogy hetente kéne beszélnünk, hanem ha hetente beszélnénk sem, biztos, hogy tudnánk mindent követni. Tehát, hogy egy-egy részét tudnánk kiragadni a fejlődésnek, amit körülöttünk zajlik. És ebben nagyon sok mindent nem is látunk még mi sem. Például, amiket most így az elmúlt napokban lehet olvasgatni, ugye a különböző mesterséges intelligencia modelleknek a fejlődésének az üteme, hogy azok már milyen képességekkel bírnak, hogy vannak olyan ágensek, agentek, ügynökök, ugye mesterséges intelligencia ügynökök, akik csapatokba verődve kitörnek a adott fejlesztői környezetekből, és ilyen informatikai támadásokat hajtanak végre szerverek ellen, tehát ilyen elképesztő dolgokat lehet hallani a nagyvilágban, és ez még csak mindig a mesterséges intelligenciának a szintje. Ugyanez történik a fizikai világunkban is, akár csak itt gondolhatunk a robotikára, hogy milyen humanoid, tehát ilyen ember szabású robotok jelennek meg, egyre inkább milyen precíziós kéz modellek épülnek, amik emberhez hasonló precizitással, sőt, sebességben már embert lekörözve tudnak ilyen apró munkákat is végezni, amire azt gondoltuk, hogy hát ez robotoknak azért nehézkes lesz, és hát akkor az orvostudomány, az ott zajló fejlődés, amit veszünk észre, hogy milyen új terápiák, kezelések jönnek létre. Kínában elindult az első robotkórház, tehát végtelenség lehetne sorolni.
3: Egyrészt az is ijesztő, hogy amiket olvasunk, azok a te általad megerősített információként kell most kezeljek, pedig azt hittem, hogy ennek a jelentős százaléka csak a sci-fi filmekben, vagy és nem tudom, elvetemült újságíróknak a szüleménye, de akkor igazából amiket látunk egyre nagyobb hírportálokon, azok tényleg a valóságot tükrözik?
4: Azért egy óvatosságot behoznék a rendszer, vagy egy óvatosságra intést, tehát nyilván ezek mögött azért van üzleti értek, ezt sose felejtsük el, és az, hogy hogyan úgymond prezentálják magukat az egyes fejlesztések, cégek, modellek, robotikával foglalkozó csoportok, abban azért mindig van egy enyhe túlzás, csak azért, hogy az üzleti érdekeket, az érdeklődést, az egész ilyen hype-ot körülötte föl lehessen tartani. Tehát igen, elképesztő a fejlődés, a gyorsaság, de azért ne higgyünk el mindent vakon, amit olvasunk.
5: Adódik a kérdés, mi lehet ennek a vége, de én azt gondolom, hogy ezt a kérdést még nem érdemes feltenni. Hol tart most ez a dolog, a robotika? Ugye itt elhangzott az, hogy kórházakban műtéteket végeznek el, aminek én magam is így a híradásokból, természetesen nem személyes tapasztalatban, azt gondolom, hogy óriási előnye van, és ha arra gondolok, hogy mondjuk egy szakorvosnak mondjuk eddig tudott 3 szívműtétet egy nap elvégezni, akkor most 23-at el tud végezni, mert a hatékonyságát növeli, de mondjuk látszik-e már az az idő, amikor ezek a robotok akár a hétköznapjainkba, a mindennapi életünkben megjelennek, és nem úgy, hogy mondjuk nekem van rá pénzem és veszek egy ilyen robotot, vagy szerzek egy ilyen robotot, hanem már tulajdonképpen mindenkinek lesz, és az lesz a téma, hogy mikor kell benne akkumulátort cserélni.
4: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az első fele így, itt az orvosi technológiák tekintetében, tehát ugye már viszonylag régóta vannak olyan robotikus eszközök, amik kiegészítik az orvosi kezelést, tehát műtéteknél tudnak olyan precíziós, ilyen orvosi karokat használni, amik tudják csökkenteni ugye mondjuk egy bemetszésnek a méretét, ami mondjuk egy műtéthez szükséges, kisebb kárt okoznak ugye ahhoz, hogy mondjuk nem tudom, felnyissanak, mondjuk egy mellkas, nem tudom, tehát ezek ténylegesen páciens életét javító megoldások. Ezek még azért teljesen autonóm, tehát ilyen önvezető módon még nem működnek, bár már, ha jól emlékszem, mint olvasnám volna egy olyan cikket, hogy volt valami kis műtét, amit már robotautonóm módon elvégzett. Tehát haladunk ebbe az irányba, nyilván ezek most még nem úgy vannak, hogy a kórházban akkor befeküdt valaki, és oda tettek mellé egy robotot, és senki nem figyelte, hanem nagyon nagy körültekintéssel orvoscsapat ott van körülötte, bármikor félbe tudják szakítani, és fölül tudják írni az adott folyamatot, tehát ez nagyon nagy felügyelet mellett működik, de igen, megjelentek ezek a technológiák, és ugye hát a robot az nem fáradt, az egy 48 órás vagy egy 168 órás műszak végén nem lesz kevésbé precíz, és nekünk embereknek meg ugye ezek a korlátaink azért megvannak, tetszik, nem tetszik, tehát egy ilyen szempontból ez azért egy nagy hatékonyság. Ugye az egyik ilyen nagy eredmény az még korábban volt mesterséges intelligencia kapcsán az MR és CT leleteknek az átnézése, az is egy ilyen hatalmas fejlődés volt, hogy ott pont egy orvos, aki mondjuk a sürgősségi osztályon dolgozik, és naponta át kell néznie, nem tudom én mennyi sürgősségi embert, a műszak végére azért elfárad. Tehát ott százas számban nézi át a szeleteket, azokban észrevenni mindig mindent, azért az nehézkes. Egy modell az nem fárad el, az megnézi, szépen megnézi a szeleteket, kianalizálja és levonja a következtetést, és ebben már elég jó minőségű eredményeket érünk el. A második fel a kérdésednek, mikor lesz az, hogy otthon velünk vannak a robotok. Hát már ugye robotporszívó már elég régóta van, bizonyos szempontból az is egyfajta robot, egy specializált robot, de már az ugye elkezdtek beszivárogni az életünkbe azok az ilyen önvezető megoldások, amik megkönnyítik a dolgokat. Robotfűnyíró is például egy abszolút ilyen történet. Ami egy nagyon érdekes információ, hogy pont belefutottam egy hirdetésbe, hogy fizetnek azért embereknek, cégek, hogy egy fejkamerával rögzítsék a házi munkát, amit otthon végeznek. Takarítást, főzést, pakolást, WC pucolást, bármit. És feltehetnénk a kérdést, hogy tehát miért, hogy kinek érdeke ez. És ezek valójában pont az ilyen emberszabású robotoknak az ilyen tréning anyagához rögzítik ezeket a videókat, hogy én, mint ember, amikor otthon főzök, amikor otthon takarítok, akkor mit látok, hogyan használom a kezemet, hogyan nyúlok hozzá, hogyan nyitom ki, hova teszem be, ha leesik, hogy fogom meg, stb. És ezeket a írtózatos mennyiségű videóanyagot feldolgozva tudnak olyan tréninganyagot csinálni, amit majd a humanoid robotok, emberszabású robotok hatékonyan tudnak használni arra, hogy hozzánk hasonló hatékonysággal tudjanak akár az otthonunkban is számunkra hasznos munkát végezni, mondjuk bepakolni a mosogatógépet.
3: Elképesztő, hát, mostanra már a sorozatgyártásról beszélünk, és nem olyan rég, hogy egyszer rákeresel az ilyen témára, tudok ezen mindent is elét hoznak. Én már láttam konkrét árcédulás a robotot is értékesítési céllal, mármint hogy elképesztő az az idő, hogy néhány hónap alatt arról beszélünk, hogy gyárak állnak át, és már lassan robotok gyártanak robotot. Miért ez a hatalmas mennyiségű robot eszköz itt állunk már, hogy gyakorlatilag a termék a polcra kerül?
4: Hát még azért nem. Ugye van egy elég nagy mértékű alkatrészhiány, tehát például pont a Teslának ugye van az Optimus nevű humanoid robot koncepciója, amiből már vannak legyártott kész példányok, tehát például a Tesla gyárakban ezek már munkát végeznek, saját maguk így tréninganyagot is gyártva a következő robotoknak, tehát hogy létező működő koncepciókról beszélünk. Viszont azért a sorozatgyártás az még nem tud elindulni, mert ilyen több ezre számba vannak olyan alkatrészek ezekhez a robotokhoz, amikre egész egyszerűen az ellátási lánc még nincsen kiépülve. Tehát nem tudják ezt mondjuk hatékonyan sorozat gyártani alkatrészhiány miatt. Tehát technológiailag oda tartunk, közeledünk hozzá, hogy ezek ténylegesen hatékonyan tudjanak köztünk működni. Az elfogadás az egy kérdés számomra, hogy akarom-e például én, hogy egy este nem megyek a földszintre, és a sötétben egy robot áll a falnál, aki éppen tölti magát, lehet, hogy a szívinfarktus kerülgetne, de ha megoldják ezt az ellátási láncos problémát, ami egyébként mesterséges intelligencia tekintetében is begyűrűzik ügyeit a chipek, memóriák tekintetében, tehát amikor ezt sikerül feloldani, akkor azért itt elindulhat igen egy nagyobb léptékű sorozatgyártás.
3: Egy másik fontos kérdés, hogy ugye azt gondoljuk, hogy amikor küldünk egy e-mailt, akkor az ingyen történik, mert befizettük a havi internet számlánkat, és mennyire szép és mennyire jó, nem kellett kinyomtatni a papírt, nem kellett hozzá postás, nem kellett hozzá postakocsi, illetve egy csomó dolgot megspóroltunk, és ennek nincsen természeti lábnyoma. Most pedig azt olvassuk, hogy a mesterséges intelligencia olyan mennyiségű energiát használ fel, legyen az a hűtésére szánt víz, illetve sorolhatnánk, amely tényleg igazi mértékeket jelent ma már. Hogyan kell elképzelni, hogy mi van a tettem egy kérdést a mesterséges intelligenciának, ez hogy jelenik meg energiafelhasználás szempontjából? Mi van a háttérben, ami kiszolgálja ennek a rendszernek a működését?
4: Pont nem olyan régen kezdtem el azzal foglalkozni, hogy hogyan lehet mondjuk otthoni vagy irodai környezetben saját AI modelleket futtatni. Ugye ennek van egy ilyen biztonsági része, hogy a főleg céges szinten, amikor az ember szenzitív adattal vagy érzékeny adattal dolgozik, akkor szeretnénk azokat az adatokat kontrollálni, és sokkal jobb lenne, hogy ezek az AI modellek az én kis szerveremmel futnának, nem pedig az amerikai technológiai óriások szerverein. És elkezdtem utána járni, hogy na hát mégis mi kellene ahhoz, hogy egy ilyen modellt én tudjak futtatni otthon, vagy akár irodai környezetben, és meglepő számok jöttek ki. Tehát ahhoz, hogy én csak magát az eszközt, a szervert megvásároljam és futtassam, az alap esetben körülbelül 85 átlagos háztartásnak az energia felhasználásával egyenlő. Tehát ez egyetlen egy szerverről beszélünk, ami elképesztő mérték. És itt nem azt mondjuk, hogy ez egy szolgáltatás, és nem tudom, kiszolgálok x ezer felhasználót, hanem ezt én magamnak szeretném itthon megépíteni és használni, akkor ez ekkora energia lenne. Nyilván, tehát hogy ki tudna szolgálni rajtam kívül több felhasználót is, tehát mondjuk nem tudom, nem akarok számot mondani, mert azt tesztelni kell, de tehát hogy egy kisebb mennyiségű felhasználót ki lehet vele szolgálni, de azért ez nem egy adatcenter, ez nem egy szolgáltatás, amit nyújtok a világnak, hogy akkor tessék, itt van a ChatGPT, és akkor lehet használni bárki által. Ez egy korlátolt elem. Nos, ha ezt elképzeljük, hogy mi van akkor, amikor tényleg ezt millió számra használják a felhasználók, akkor ahhoz milyen szerverpark szükséges, és annak mekkora az energiaigénye, hát az valami elképesztő szám. Tehát az amerikai energiafogyasztás úgy becslik, hogy duplázódni fog rövid határidőn belül, kifejezetten csak az AI-nak köszönhetően az adott centereknek a fogyasztása véget. Tehát elképesztő mértékű energia szükséges ehhez.
1: Az elmúlt percekben Major Zoltánnal, kreatív technológiai vezetővel beszélgettünk a mesterséges intelligencia fejlődéséről.

0: Az anyaország. Munkatársai azt mondják, hogy a kollégák lelki támogatása és névtelen anyagi segítése ugyanolyan természetes számára, mint a különböző szakmai táborok vagy többnapos rendezvények megszervezése. A munka mellett egész eddigi életét tanulással töltötte, összekapcsolva az egészségügyet, a lelkipásztori szolgálatot és a tanítást. Ismerjék meg Rideg Gyulát, aki 30 éve szolgál a Református Betesda Gyermekkórházban. Munkáját 2023-ban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjjal ismerték el. A riporter Fekete Zsuzsa.
1: Együtt dolgoztunk, ő valójában Dizseri Tamás hívott ide a Betesda kórházba. 1995-ben történt ez annak a nyarán. Akkor a Bármados gimnáziumban dolgoztam. Mindegy, hogy miért onnan el kellett jönni. És Dizseri Tamás fölhívott és megkért, hogy jöjjek ide. Egészen a haláláig együtt dolgoztunk. Abban a szerencsében vagy megtiszteltetésben volt részem, hogy közel engedett magához, szinte barátságába fogadott. Csak 10 év volt köztünk, de néha úgy tekintettem rá, mint az édesapámra, pedig ez viccesnek hangzik, vagy inkább egy idősebb bátyra úgy tekintettem rá. És nagyon nagy élmény volt látni azt a személyiséget közelről vezetőként működés közben, amelyiknek az volt a fő célja, hogy a Betesdát ügyét tegye, hogy a Betesdát szolgálati helyét tegye, hogy a Betesdának megadja azt a keretet, amelyikben újra hitelesen lehet vállalni, hogy ez egy református egyházi kórház. És hát ahogy aki ott volt az ünnepségen, hallhatta a lányának a visszaemlékezését, amiben nagyon egyetértettem különösen egy szóval, hogy ő egy ilyen lobogó ember volt. Tehát

0: környezetében meg is lehetett melegedni, föloldódni, és lelkesülni egy ügyért, illetve nagyon vonzó volt az, ahogy ő verbúválta az orvosokat, ápolókat személyes meggyőzéssel, utánajárással. Én szerintem az ő működésének ez a szervező erő volt az igazi nagysága, amivel egy ügyet tudott, egy hiteles ügyet tudott a munkatársainak adni, amiben hinni lehet, amit jó szolgálni és segíteni személyesen.
1: Ezt jó is, hogy említi, mert több orvossal is készítettünk már itt a Református Betesda Gyermekkórházban interjút, akik több mint 20 éve itt dolgoznak. Mi az, ami itt tartja ilyen hosszú ideig önöket?
0: Szeretném azt mondani, hogy a lelkesedés, vagy az ügy szeretete, meg hát az is, hogyha az ember már nagyon sok időt eltölt egy helyen, amit a magáénak érez, vagy második otthonának gondol, nagyon sok mindenkit ismer, rálát a folyamatokra, látja az itt folyó munkát, annak az értelmét és eredményeit, akkor ez egy kincs. Tehát nem szívesen engedi el az ember. Tudom, hogy pszichológiai értelemben ez nem feltétlenül jó dolog, ha valaki 28 évet van egy helyen, bár számtalan olyan kollégám dolgozik még most is, aki már 40 éve csinálja, és ugyanitt ritka holó, de van ilyen, és ez nem azért van, mert nem lehet volna tehetsége vagy lehetősége arra, hogy elmenjen máshova, hanem egyszerűen otthonának tartotta a helyet, amit nem szívesen hagy el az ember. Persze, igen, 7 évenként valami mást kell csinálni, de az is nagyon jó a Betesdában, hogy itt meg lehet újulni a feladatokban is. Tehát nem kötelező ugyanazokat a köröket futni, hanem lehet fejlődni, váltani. A tanulmányaim jó részét már akkor végeztem el, vagy akkor szereztem különböző képesítéseket, amikor itt dolgoztam, és új feladatköröket kaptam én is, és más is lehet így ezzel. Én általában azt találom, a jelenlegi vezetőnk is, Velkei György is kifejezetten bátorít, ösztönöz mindenkit arra, hogy találjon ki magának feladatokat, ügyeket, amelyeket illeszteni lehet a Betesda életéhez is. Töltse meg tartalommal, és álljunk sok lábon, legyen érdekes és változatos a dolog. Szerintem így könnyű megmaradni, de azt nem akarom nagyon megszépíteni a dolgokat, mert van, akinek ez nem jön be. És útjára bocsátjuk, ha menni akar, a Velkei György úgy szokott viccesen fogalmazni, hogy úgy kell rájuk tekinteni, mint a kihelyezett részlegünkre. Mert azért nem múlik el nyomtalanul az emberen, akármennyi időt tölt is itt el, itt megérzi a családias légkört, a törődést, az értelmes feladatok lehetőségét, valamilyen mértékben még a karrier lehetőségét is, viszi magával. Egy új helyre megy, és ő tulajdonképpen nekünk szövetségesünk, kihelyezett tagozatunk, ha tetszik.
1: Azt mondja, hogy van, akinek nem jön be, de önnek miért jött be?
0: Oda térek vissza, hogy előtte is nagyon sok jó vezetőm volt, tehát akár csak Bibó Istvánra gondolok, vagy még előtte Molnár Miklós kávintéri lelkipásztora, vagy előtte Nagy Istvánra a Kiskunhalason, ezek mind olyan emberek voltak, akik akartak valamit, akik fontosnak tartották, amit csináltak, és minőséget próbáltak teremteni, és ha az embert magukhoz közel engedték, akkor erre így rácsodálkoztam én személyesen, hogy milyen egy vezetőnek az élete, miközben vezet, és milyen akkor, amikor egyedül van, hogy milyen gondokkal küzd, hogy mi az ő életének a szervező ereje, ami megtartja a lelki erejét. És ezek olyan tudások, ami miatt úgy éreztem, hogy hűtlen lennék, hogyha arra gondolnék, hogy nekem esetleg máshol jobb lenne, vagy én futhatnék be valami vezető karriert. De az idők során rájöttem arra, és ezt büszkén vállalom, hogy én nem vezetőnek születtem, hanem ha ez nem pejoratív, akkor úgy fogalmaznám, hogy ilyen szürke eminenciásnak. Tehát akinek az a dolga, hogy oda álljon ügyek mellé, és a háttérből a maga biztos jelenlétével támogassa az ügyet, és azt a vezetőt, aki csinálja. Ha szabad még egy gondolatot hozzátenni, most nagyon sokat foglalkoztat, és kicsit szenvedek is miatta, hogy én úgy látom, hogy a kritikus szellem az most valahogy nagyon elharapózott a világban, vagy bármilyen területén az életnek, ahova csak megyünk. Tehát mindenkit kritizál, de főképpen azt, aki valamit vezet. És ha egy poharat jobbról-balra eltesz, azt már rosszul csinálta. De az is baj, ha nem csinál semmit. Tehát, hogy, hogy én próbálok olyan légkört sugározni és teremteni magam körül, amelyikben az értelmes kritikának helye van, tehát nem a eszméletlen lojalitásra gondolok, hanem arra, hogy de hát azért vegyük észre, hogy aki mások vezetésére vállalkozik, az egyúttal terhet is vesz a nyakába, és ezt a terhet igenis látni kell, és tudni kell, és azt is kell tudni, hogy amíg a többiek szépen otthon nyugodtan alszanak, addig a aktuális vezető éppen írja a következő tervet, vagy pályázatot, vagy tárgyal, vagy utána jár valaminek, és nyomasztja a közösség súlyát. Ugye azt is elmondhatom, hogy sose dolgoztam olyan munkahelyen, ahol nagy pénzbőség volt. Tehát mindig anyagi gondokkal küzdött minden intézmény, és ez egy iszonyú felelősség. Tehát a bért mindig ki kell fizetni, az anyagokat be kell szerezni, a lehetőségeket meg kell teremteni, és hát könnyű azt mondani, hogy oldjad meg, azért vagy te vezető. Hát persze, ez nem ilyen egyszerű. Úgyhogy én nagyon szeretem a vezetőimet támogatni lelkileg és emberileg is, bárki bármit is gondol erről.
1: Azt említette, hogy azért is szeret itt lenni, mert hogy nagyon sokféle területen kipróbálhatta magát, illetve tanulhatott, fejlődhetett. Mik voltak az irányok, vagy mi volt az, ami az a terület, amiben úgy érezte, hogy itt előre kell lépni, vagy még valamit tanulni kell, vagy még valami újat szeretne behozni az életébe?
0: Hát sok ilyesmi volt. Engem azért nagyon régóta érdekel a lélektan, a pszichológia, a pszichiátria területe, és hát az a gyerekkórház egy olyan kórház, ahol elég széles a paletta, tehát sok szakterület van együtt, és mindegyik szakterületnek, mondjuk még a belgyógyászati osztályoknak is megvan a maga pszichés vonatkozása, tehát olyan betegcsoportok, akikkel nem csak a gyerekekkel, hanem a családjukkal, krónikus betegségekre gondolok, mint az epilepszia, vagy a cukorbetegség, vagy megváltozott egészségi állapot valamilyen betegség után, és így tovább. Tehát, hogy olyan speciális élethelyzetek vannak, amelyeknek az ismerete, megismerése, a lelki folyamatok feltárása, egyáltalán magának a családszerkezetnek az újraépítése, ezek szakmák, ezeket meg kell tanulni, és magamon éreztem, hogy az nagyon kedves, hogy én ilyen segítő szándékkal ott nyomulok, de érteni is kell hozzá. Tehát kerestem magamnak. Először a pedagógiával kezdtem el foglalkozni, azzal is úgy, mint egy segítő szakmával, aztán pedig jött a pásztorál pszichológia, pszichológián belül is próbáltam szakosodni, megismertem egy kommunikációs segítő módszert, ez a videótréning, amivel nagyon sokáig foglalkoztam aktívan. Aztán az affektív pszichológiai tanszéken, az ELTE-n rátaláltam ez a szuggesztív kommunikáció az orvoslásban című képzés, ami arról szól, hogy hogyan lehetne gördülékenyé és fájdalommentessé tenni a kommunikáció által a kórházi tartózkodást és enyhíteni a szenvedést. Ezek technikák, amiket gyakorlattal meg lehet tanulni, és ha jól csinálja az ember, akkor nem is olyan átlátszó, tehát nagyon sok dolog érdekelt ilyen tekintetben. Most például, ahol ülünk, az egy pszichiátriai ambulancia is egyben, ahol kifejezetten a figyelemzavaros, hiperaktív gyerekekkel foglalkoznak, vagy hát most már ezt inkább úgy kell mondani, hogy neurodevelopmentális fejlődési eltéréssel élő gyerekekkel foglalkoznak, és itt, mint ilyen esetkoordinátor, vagy esetgazda szereplek, nem csak egyedül nyilván, hanem több kollégámmal együtt. Ez arról szól, a módszert magát a Csiki Miklós főorvos úr hozta az a skóciai tartózkodása után, ugyanis nem minden orvosi feladat, ami egy ilyen pszichiátriai beteggel, vagy eltérő fejlődésű gyerekkel van, hanem a jó része az iskolával való kapcsolattartás, a szülőkkel való foglalkozás, hogy föl tudjanak nőni a helyzethez, amit hát kaptak készen a gyermekükkel együtt, és ennek számos szociális, meg pszichológiai vonatkozása van, tehát ezekre mind föl kellett készülni, és szívvel, lélekkel lehet ezt jól csinálni. Itt még megemlíteném, hogy amit nagyon szeretek, járjuk két kollégámmal együtt az országot, azt mondhatom, a különböző iskolákba hívnak meg bennünket pedagógusok ebben a témában, és nagyon nagy élményekre tesz szert az ember, amikor rátja a pedagógus arcán a rácsodálkozást arra, hogy most értem, hogy miért ilyen ez a gyerek, és hogy mitől ilyen, és kezdek rájönni, hogy milyen eszközeim vannak, hogy megsegítsem. Úgyhogy ezek nagyon nagy élmények, amit nagyon jó és szívesen csinál az ember.
2: Az elmúlt percekben Rideg Gyulát hallhatták.

0: Erdély. Gyermekáhítatos könyvet ad ki az Erdélyi Református Egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerületben meghirdetett Gyermekek éve többet adott egy tematikus évnél. A gyermekprogramok által közelebb hozta egymáshoz a gyülekezeteket, a gyermekeket pedig az egyházhoz. Az iskolákban zajló áhítatok támogatására, de egy közös, meghitt családi programként is használható gyermekáhítatos könyvet állítottak össze az egyházkerület lelkipásztorai, amelyet szeptember 25-én mutatnak be a Farkas utcai templomban. A gyermekek évének eddigi tapasztalatairól, majd az áhítatos könyv megszületéséről Jakab Istvánt, generális direktort kérdezte Pilbák Kincső.
1: A gyermekek évét hirdettük meg, ami rengeteg tervet szült az egyházkerület részéről, és valószínű rengeteg elvárást jelentett a szülők részéről. Most fél időben visszatekintve és előre tekintve, hogyan látja, mennyit sikerült ezekből a célkitűzésekből élesben a gyülekezetek szintjén is megvalósítani?
2: Valóban az Erdélyi Református Egyházkerület az idei a 2026-os esztendőt a gyermekek évének nyilvánította. Tettük ezt azzal a szándékkal, hogy a gyermekek felé végzett evangelizációs szolgálat szükségességét még inkább hangsúlyozzuk. Immáron túl vagyunk az év felénél, nagyjából látni lehet, hogyan alakul ez az évünk a tematikus év szempontjából is. Az összegzés ideje még odébb van, de néhány következtetés már levonható. Mindenekelőtt hangsúlyoznám, hogy a gyermekek éve számunkra nem elsősorban egy újabb programsorozat, hanem szemléletformálás. Szeretnénk minél inkább a figyelem középpontjába helyezni a gyermekeket és a családokat. És így fél időn túl azt látjuk, hogy nagyon sok gyülekezetben valóban megmozdult valami. Új kezdeményezések indultak el, a meglévő gyermekprogramok pedig új lendületet vettek. Természetesen nem mindenütt egyforma intenzitással, de véleményem szerint a tematikus év egyik legfontosabb eredménye az, hogy sokat és intenzíven beszélünk a gyermekek helyéről és jövőjéről az egyházban. A számos egyházkerületi, egyházmegyei és egyházközségi programból most egyetlen egyet szeretnék kiemelni, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok. Több gyülekezetben megszerveztük és megtartottuk idén január-február hónapokban az egyetemes imahét mintájára a gyermekek imahetét. Ez egy teljesen új kezdeményezés, és nagyon áldásosnak bizonyult.
1: Mennyire veszik ki a részüket a lelki pásztorok, a vallástanárok akár?
2: Hát az a tapasztalatom, hogy nagyon sok lelkipásztor komolyan vette ezt a lehetőséget, ezt a felhívást, és nem egyszerűen egy újabb egyházkerületi programként tekintünk rá. Ennek számomra különösen szép bizonyítéka, hogy az áhítatos könyvünk elkészítésébe, az áhítatok megírásába a felkért megszólított 70 lelkipásztor közül 66 lelkipásztor válaszolt igennel, azaz kapcsolódott be ebbe a munkába. Ez azt jelzi, hogy van bennünk közös felelősség azért, hogy a következő nemzedék számára is érthetően és hitelesen adjuk tovább az evangéliumot. A gyermekek éve arra is lehetőséget adott, hogy még inkább partnerként tekintsünk a vallástanárokra. Vallástanárok nélkül gyermekmisszióról aligha beszélhetünk komolyan, hiszen ők hetente olyan gyermekekkel is találkoznak az iskolákban, ahol tanítanak, akiket a gyülekezeti alkalmakon nem vagy nagyon ritkán érünk el. Ugyanakkor őszintén ezt be kell ismernünk, hogy ezen a téren még bőven van tennivalónk. A gyülekezet, a lelkipásztor, a vallástanár és a családok együttműködését tovább kell erősítenünk. Október hónapra tervezzük a vallástanárok és lelkipásztorok egyházkerületi szintű találkozóját, amire nagy reményekkel tekintünk előre.
1: És milyen volt a tematikus évnek a valós fogadtatása a bázison, a kis és nagy közösségekben? Hogyan mozgatta meg meglátása szerint a gyülekezetek más rétegeit, a presbitériumokat, a nőszövetségeket?
2: Hát talán az egyik legörvendetesebb tapasztalat azt látni, hogy tényleg megmozdultak presbitériumok, nőszövetségek, ifjúsági csoportok, és hogy igyekeztek bekapcsolódni ebbe a programba. Az a tapasztalat, hogy nem egy újabb feladatot, vagy mint említettem korábban is, egy programpontot láttak ebben a különböző belmissziós szövetségek, hanem egy lehetőséget. Az a nagy lehetőség adatik tematikus év kapcsán, hogy a gyermekeken keresztül maga a gyülekezeti közösség is megmozdul. És ez egy nagyon fontos felismerés, mert a gyermekmisszió valójában az egész gyülekezet, az egész közösségünknek az ügye. És sok esetben, ugye ez már régi tapasztalatunk, de most olyan jó ezt újból átélni, sok esetben a gyermekeken keresztül sikerül elérni a szülőket, nagyszülőket is. Tehát a tematikus év ilyen értelemben is egy igazi missziói szolgálat azok felé is, akik még nem élnek aktív gyülekezeti életet.
1: Igen, ezt a tartalmat a gyülekezetek teszik hozzá ahhoz, amit az egyházkerület elképzelt. Mivel tudtak igazán meglepni a gyülekezetek, mit tettek pluszba hozzá ahhoz, ami az elképzelés volt?
2: Éppen azzal, hogy sok helyen nem egyszerűen csak végrehajtották, úgymond, amit központilag elképzeltünk, nem elrendeltünk, hanem javasoltunk, hanem mindezeket tovább gondolták. Számos bejegyzés a gyülekezetek Facebook csoportjaiban, meg ami fölkerül az egyházkerület Facebook csoportjára is, bizonyítja, hogy az egyházközségek saját programokat, sok esetben családos alkalmakat, megszokottak mellett újabb gyermekheteket, terveztek közösségi kezdeményezéseket láthatunk. Nyilvánvalóan mindig a helyi adottságokhoz igazítva az adott évnek az üzenetét. És ez számunkra az bizonyítja, hogy adott esetben egy jó egyházkerületi kezdeményezés az nem uniformizál, nem is ez a cél, hanem kreativitást szabadítja fel. Tehát jó látni ezt a sokszínűséget, ami a gyermekek éve kapcsán megvalósul gyülekezetek szintjén is.
1: Térjünk rá a legújabb kézzel fogható eredményre, a most megjelent gyerekek számára készült áhítatos könyvre. Mi volt az a pont, amikor kiderült, hogy erre most égető szükség van?
2: Hát a gyermekek megszólítása nem érhet véget a templomajtónál, vagy a vallásóra végeztével. Egy olyan eszközre, vagy olyan eszközökre van szükségünk, amely hazaviszi az igét, és segít abban, hogy a hitről otthon, a családban is beszélgetés induljon. Innen született az áhítatos könyv gondolata, amely tulajdonképpen egy hiánypótló kezdeményezés. Hogy legyen egy olyan mindennapi áhítatos könyv, amit a gyermek, szülő és nagyszülő együtt tud kézbe venni. És különösképpen, ami ugye elindította az áhítatos könyv megtervezésére, megalkotására, az a tavalyi év kapcsán ugye az ifjúság évévé nyilvánítottuk a 2025-ös évet, és református kollégiumainkat látogattuk meg, és örömmel tapasztaltuk, hogy a kollégiumainkban mindenikében, szinte minden reggel, de hétfő reggel mindenik osztályban reggeli áhítatot tartanak, az iskola lelkészek vagy a vallástanárok, és beszélgetés alakult ki annak kapcsán, hogy milyen áhítatos könyv alapján, vagy milyen vezérelv mentén tartatnak ezek az áhítatok, és nincsen egy egységes, eleddig nem volt egy egységes igei vezérvonal, és tulajdonképpen így alakult, így került sor erre az ötletre, ötletelésre és kezdeményezésre, mert az áhítatos könyvet természetesen az iskolákban a reggeli áhítatok megtartására is jó szívvel javasoljuk.
1: Mi volt az alapötlet, hogyan kell felépülnie egy olyan kötetnek, amely a mai erdélyi családok valóságához szól?
2: Az volt a célunk, és nyilván ennek a kihívásnak a nehézségeivel nagyon komolyan szembe kellett néznünk, hogy valóban a gyermekek nyelvén szólaljon meg az evangélium. Rövid, érthető, életközeli állítatokra törekedtünk, amelyek a gyermekek mindennapi világából indulnak ki, de Isten igéjéhez is, és végső soron Krisztushoz vezetik őket. Ugyanakkor fontos volt, hogy a könyv közös családi használatra is alkalmas legyen, vagy mint említettem korábban is, iskolai áhítatok megtartására. A kötet ugyanakkor nem egy tematikus áhítat gyűjtemény. A napi áhítatok textusai követik a bibliai könyvek sorrendjét. Pontosnak tartottuk ezt, mert szeretnénk a gyermekeket arra is tanítani, és nyilván nem csak a gyermekeket, hogy a Biblia nem egymástól független szép történetek gyűjteménye, hanem Isten nagy története, amelynek íve van a teremtéstől a megváltáson át eljövendő országának a beteljesedéséig. Ennek a történetnek a középpontjában pedig Jézus Krisztus áll. A könyvet mindennapi olvasásra szántuk, nem arra, hogy gyorsan végigolvassuk, hanem arra, hogy naponta elővegyük. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés vagy felismerés lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek megálljanak Isten előtt. Még jobb, ha mindez családban, közösségben történik, jó, hogyha kialakul az áhítat olvasása, az áhítat megtartása közben egy családi beszélgetés, ha a szülő, a gyermek, a nagyszülő, unoka együtt olvas, kérdez, beszélgetés, imádkozik. Ugyanakkor szeretnénk ajánlani a vallástanáraink számára is ezt a könyvet, ezt az áhítatos könyvet, mint említettem, a kollégiumok napi áhítatainak a megtartásában.
1: Elhangzott, hogy 66 lelkipásztor vett részt ennek a kivitelezésében. Hogyan járultak hozzá?
2: Az áhítatos könyvünknek a címét is közben említeném, ami így hangzik, hogy Kis szívek nagy istene. Tehát az áhítatos könyv megírásában összesen 66 lelkipásztor vállalt feladatot, és már önmagában ezt nagyon komoly eredménynek tartom, mert mindez nem csak szerzőket jelent, hanem legalább 66 különböző gyülekezeti tapasztalatot is, teológiai látást, és ettől is lett ez a könyv valóban egy egyházkerületi ügyé. Nagyon felemelő érzés annak a tudata, hogy 66 lelkipásztor Isten lelkének vezetése nyomán írta meg, alkotta meg ezt az áhítatos könyvet. Már ennek önmagában komoly üzenete van.
1: Hogyan lehet ennyi különböző embernek, teológiai hangsúlynak és stílusnak a hangját összeegyeztetni egyetlen egységes, mégis élvezhető kötetbe?
2: Hát ez nem egyszerű, de nem az volt a célunk, hogy eltüntessük a szerzők egyéni hangját vagy teológiai látását, mert éppen ez adhat gazdagságot a kötetnek. Ugyanakkor világos szerkesztési szempontokra volt szükség, terjedelem tekintetében, a nyelvezetben, biblikus megalapozottságban, és nyilvánvalóan a gyermekek életkorának a figyelembevétele tekintetében. Az egységet végső soron nem a stílus azonossága, hanem a közös üzenet és a közös cél adja, a közös mondani való és a közös szándék. Közel vinni az evangéliumot a gyermekek szívéhez és a gyermekeket Krisztushoz.
1: A fizikai könyv élménye bár pótolhatatlan, de nézzünk szembe, a gyerekek ma már sokszor a képernyőn élnek. Nem lett volna érdemes ezt a tartalmat applikációként, vagy akár digitális formában is elérhetővé tenni úgy, hogy az olvasni tudó gyerek maga is a képernyőn keresztül hozzáférjen?
2: A digitális lehetőséget, az applikáció gondolatát természetesen nem zárjuk ki, a jövőben érdemes ezen is gondolkodni. Ugyanakkor ez egy tudatos döntés volt, hogy most könyvet szeretnénk a gyermekeink kezébe adni. Nincs bennünk ilyen szándék, hogy még inkább a digitális világ felé tereljük őket. Abból úgyis bőségesen jut nekik. Inkább szeretnénk visszaadni valamit a könyv, az elcsendesedés és a személyes találkozás élményéből. Ráadásul ennek a kötetnek nem az a legfontosabb célja, hogy a gyermek egyedül magányosan fogyasszon tartalmat, hanem hogy alkalmat teremtsen arra, hogy a szülő és a gyermek, nagyszülő és unoka, egy osztályközösség együtt olvassa Isten igéjét, beszélgessen és közösen imádkozzanak.
1: Hogyan épül fel egy-egy napi áhítat a könyvben, hogy a gyakorlatban egy fáradt nap után is működjön a szülőgyerek vagy a nagyszülőgyerek kapcsolatban?
2: Mindenképpen fontos szempont volt, hogy ne egy újabb teljesítendő feladatot adjunk a családnak. Ezért törekedtünk arra, hogy egy-egy áhítat legyen rövid, világos, kapcsolódjon a gyermek életéhez, korához, vezessen el egy-egy bibliai igazsághoz, és adjon lehetőséget, teremtsen alkalmat néhány percnyi beszélgetésre vagy közös imádságra. Ha egy ilyen rövid együttlétből őszinte szülő-gyermek vagy nagyszülő-unoka beszélgetés születik Istenről, akkor a könyv már elérte a célját. A rövid bibliai rész, néhány gondolat, egy-egy kérdés adott esetben, a rövid imádságok az áhítat végén lehetőséget adnak arra, hogy a gyermek egyedül, de jobb esetben családjával megálljon az Isten előtt. 25-én lesz a könyvemutató Kolozsváron a Farkas utcai templomban.
1: A gyerek áhítatos könyv mellett egy másik stratégiai kiadvány is körvonalazódik, egy új énekeskönyv gyermekek számára. Ugye ifjúsági énekeskönyv már készült, az utóbbi 30 évben több is, 5-10 évente jelennek meg újak. Milyen időszakonként kell ezeket a segédanyagokat frissíteni, vagy mikor avul el egy ilyen kiadvány?
2: Hát nem gondolom, hogy erre egyszerűen azt mondhatjuk, hogy 5 vagy 10 évente. Egy énekeskönyv akkor kezd elavulni, amikor már nem segíti megfelelően az adott nemzedéket abban, hogy saját nyelvén, de ugyanakkor biblikusan és értékálló módon fejezze ki a hitét. A megújulás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy minden régi éneket félreteszünk. A legjobb örökséget mindenképpen tovább kell vinnünk, miközben természetesen helyet adunk az új énekeknek is. Ilyen értelemben a rövidesen szintén megjelenő gyermekek énekeskönyve, vagy gyermekénekeskönyve egy hiánypótló kiadvány, amiért szintén nagyon-nagyon hálásak vagyunk.
1: Az aktív gyerekmunkát folytató gyülekezetek eddig is megoldották maguk, saját belső használatra kiadtak énekes füzeteket. Hogyan lehet ezeket úgy egységesíteni, hogy ne egy újabb kötelező kiadvány legyen ez, hanem valóban hasznos legyen mindenhol?
2: Talán éppen abból a gondolatból, tapasztalatból, gyakorlatból érdemes kiindulni, ami már a gyülekezetekben létezik, működik. Nem kell mindent felülről megmondani, hogy mit énekeljenek a gyerekek, vagy az ifjúsági órán a fiatalok, hanem össze kell gyűjteni a jó gyakorlatokat, és azokból létrehozni egy teológiailag mindenképpen megbízható, és ugyanakkor zeneileg is értékes, valóban értékelhető válogatást. Azt gondolom, akkor lesz sikeres egy új énekeskönyv, ha a gyülekezetek nem kötelességből veszik elő, hanem azért, mert az használható.
0: Az elmúlt percekben Jakab Istvánt, generális direktort hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Késő éjszakai homokorradásunk a végéhez érkezett, de ne menjenek messze a rádiótól, hiszen várom Önöket az Ébresztő reggeli műsorunkkal, ahol hamarosan híreket mondok, utána pedig Krédó hitépítő műsorunkba várja Önöket Szecsődi Árpád kollégám. Ha tehetik, tartsanak velem továbbra is reggel 8 óráig.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Péntek ébresztő reggeli magazin műsorunkban, október 2-án. A mikrofonnál Ungvári Szendit hallják. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A tollró rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás unió szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a tollró október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. október 5-e és november 6-a között az Államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a Városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki posta hivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektriká. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektriká arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!
4: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
10: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-tól 18-ig terjedő versek közötti szakaszából kiemelt rész alapján szól hozzánk, Makai László a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelkipásztora. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet, ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorban állás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel, és őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekeskönyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-18-ig terjedő versek közötti szakaszból kiemelt rész alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen Billy Graham című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Bűn, szégyen, Billy Graham. A képmutató főkegyesek mitosza. Elmer Gantry egy híres Sinclair Lewis regény címszereplője. Egy mohó, buja és képmutató igehirdető, aki vizet prédikál és bort iszik. Szavai, igehirdetései és élete hazugságokból áll. A képzeletbeli Elmer Gantryhez hasonló botrányok számos híres prédikátort és lelkészt tettek tönkre az elmúlt években. A PTL klubos Jim Barker hírnevének az vetett véget, hogy kiderültek házasságon kívüli szexuális kapcsolatai, hiába is próbálta eltusolni a botrányt. Jimmy Swaggart elítélte Barkert, de visszacsapott rá is a dolog, míg végül kénytelen volt beismerni, hogy ő is sáros hasonló bűnökben. A nagy média figyelem, amit ezek s ehhez hasonló esetek kaptak, tovább népszerűsítették az úgynevezett Elmer Gantry mítoszt, hogy a prédikátorok, evangélisták, keresztyénvezetők többsége romlott és képmutató. Viszont az újságok, magazinok és tévéműsorok, amik ezekről az esetekről tudósítanak, nem említik meg azokat az evangélistákat és lelkészeket, akik hűen és alázatosan szolgálják Istent. Jimmy Swaggart bűne, majd kétségbeesett próbálkozásai jó hírnevének visszaszerzésére elhomályosították Billy Graham 50 éves evangélium hirdető szolgálatát. Graham ige hirdetései milliókat értek el, ráadásul élete sohasem került ellentmondásba szavaival. Mi több, Graham bevallotta, ami szolgálata kezdetétől fogva jellemzi őt. Féltem, és még mindig félek annak a lehetőségétől, hogy valami olyat teszek, ami gyalázatot hoz az Úrra. Billy Graham, Louis Palau, Charles Colson, Dawson McAllister és Charles Swindoll csak pár ember azon rengeteg keresztény vezető közül, akiknek az élete a tanításukat tükrözi. Mégis úgy tűnik, mintha társadalmunk teljesen az Elmer Gantry mítosz hatása alá került volna, miszerint a prédikátorok és lelkészek nem lehetnek mások, csak is képmutatók. De ez nem igaz. Tévhit. Péter már az első században figyelmeztette a keresztényeket. Közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Péter második levele, második fejezetének első és második verse. Ezért dolgozik olyan buzgón az ördög az Elmer Gantry mítosz terjesztésén. Azt akarja, hogy az igazság útját káromolják, hogy az istenfélő férfiak és nők ige hirdetését tönkretegye mások képmutatása és bűne. Az igazság azonban igazság marad, függetlenül attól, mit tesznek mások. Akkor is kegyelemből van üdvösségünk, Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Istennek van ereje még erre is. Megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újjongó örömmel. Júdás levelének 24. verse. Péter pedig így ír. Ti, tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ahogy ez olvasható a Péter második levele harmadik részének 17. és 18. versében.

az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit péntek reggeli ébresztő magazinműsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szentét hallják. A nap gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely ma Graham Greene angol írótól származik, aki 1904-ben ugyanezen a napon született, azaz október 2-án, és így szól. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig nézzük, mivel várom kedves hallgatóinkat, ha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig kókta rovatunkba várom önöket egy friss recepttel. Ezt követően természetesen köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig ismét Credo hitépítő műsorunkat hallhatják. 7 óra 30 perckor rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 6:30. Rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A tollró rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a tollró október 1-jei indulását. A hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinket az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következőkben a nap kalendáriumát lapozzuk fel, Janicskó Mihály Noémivel.

Október 2-át írunk. Ez az év 275. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 90 nap van hátra. Október 2-ai kalendáriumunkban először tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1604-ben ezen a napon tört ki a bocskai felkelés. 1848-ban lemondott az első felelős magyar kormány, Batthyány Lajos kormánya. 1849-ben Komárom erődjét hosszas alkú után Klapka György átadja az osztrákoknak. 1944-ben ezen a napon Székelyföldön helyreállítják az 1940 előtti román királyi közigazgatást. 1956. október 2-án üzembe állítják az első atommeghajtású órát New York City-ben.

1997-ben írták alá az amszterdami szerződést, amely átalakítja az Európai Unió politikáit és jogköreit. Az amszterdami szerződés alá a legjelentősebb haladást a bel- és igazságügyi együttműködés közösségiesítésében érték el. A menekültügyi és bevándorlási politikát, a külső és belső határellenőrzést, valamint az igazságügyi együttműködést polgári jogi ügyekben átemelték az unió három pillére közül, a harmadikból az elsőbe. A schengeni egyezményt beemelték az EU intézményi keretébe. A harmadik pillér fennmaradó részében pedig megerősítették a rendőri és bűnügyi együttműködést.

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események után emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre, akik október 2-án látták meg a napvilágot. 1452-ben született harmadik Richard angol király, az utolsó York, egyben Plantagenet házi uralkodó. Alakját William Shakespeare történelmi drámái, a hatodik Henrik és folytatása a harmadik Richard tették hírhetté. Richard uralkodása 2 évig tartott. Távoli rokona Tudor Henrik taszította le a trónról. A Bosworthi ütközetben több főnemes magára hagyta, egy pedig az ellenfél oldalán szállt harcba. Richard volt az utolsó angol király, aki csatában vesztette életét. Halálával Angliában lezárult a középkor időszaka. ...1869-ben született Mahatma Gandhi, eredeti nevén Mohandas Karamchand Gandhi, indiai békeharcos, jogász, politikus, India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. A Gandhi gujaráti kasztnév Banija, vagyis a legkabzsibb kereskedő kasztjába tartozott. Maga a család fűszerkereskedő volt. Későbbi nevét híveitől kapta. A Mahatma szanszkrit szó jelentése nagy lélek. Ezen a néven ismeri őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé. Nem áll vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi sem. Gandhi soha nem állította, hogy bármilyen új elvet vagy tant alkotott volna, csak próbálta alkalmazni az örök igazságokat a mindennapi életünkre és gondjainkra. De kijelentette, hogy üzenete és módszereinek lényege az egész világnak szól. Tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért. ...1898-ban született meg Szilágyi László, magyar költő, író, újságíró. 1917-ben pedig Harmata János, Széchenyi díjas klasszika filológus, nyelvész, az MTA tagja. 1926-ban látta meg a napvilágot Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1951-ben született Sting, eredeti nevén Gordon Sumner, angol zenész, zeneszerző, színész.

Ejtsünk szót azokról is, akik ezen a napon hunytak el. Időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon halt meg Arisztotelész, ókori görög filozófus. 1761-ben hunyt el Mikes Kelemen, második Rákóczi Ferenc kamarása. 1920-ban hunyt el Max Bruch, német zeneszerző és karmester. 1953-ban pedig Szép Ernő, magyar költő, író, színműíró. 1968-ban pedig Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész.

Nemzeti ünnepek és világnapok is kapcsolódnak október 2-ához. 1958 óta a Guineai Köztársaság nemzeti ünnepe, a Franciaországtól való függetlenné válás napja. 1992 óta a gyaloglók világnapja, ugyanakkor a béke világnapja is, az ENSZ által elfogadott Mahatma Gandhi születésének emlékére. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz, október 2-ához. A nap kalendáriumát lapozták Mihály Noémivel.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemű.
2: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a Kukta rovat hallgatóit! A mai reggelen a rántott túrógombóc őszi barackkal és tejföllel receptjét hoztam el önöknek.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. A túrógombóchoz 60 g búzadara, 80 ml tej, 250 g félzsíros tehéntúró, 60 g porcukor, 80 g mascarpone, 2 evőkanál pánkó morzsa. A barackhoz 2 darab őszi barack, 1 teáskanál őrölt fahéj, 3 teáskanál porcukor. A sütéshez és a panírozáshoz 100 g pánkó morzsa, 2 darab tojás, 1 evőkanál víz, 1 liter étolaj. A tejfölhöz 200 g tejföl, 4 teáskanál porcukor, plusz a tálaláshoz is hagyjunk.

Lássuk, hogyan kell elkészíteni. A búzadarát összekeverjük a tejjel, majd 30 percre a hűtőbe tesszük, hogy a dara jól megszívja magát. Ezt követően hozzáadjuk a túrót, áttörjük, majd hozzákeverjük a porcukorot és a mascarpone-t. Az állagát pankó morzsával állítjuk be. Előfordulhat, hogy kicsit többet vagy kevesebbet vesz fel. A lényeg, hogy a massza éppen csak összeálljon. Ezután egy golflabdánál picit nagyobb gombócokat formázunk belőle, majd először a pankó morzsába, aztán a vízzel felvert tojásba, végül ismét a pankó morzsába forgatjuk. 160 fokos étolajban aranybarnára sütjük a túrógombócokat. Az őszi barackot apróra kockázva vágjuk, majd hozzáadjuk a fahéjat és a porcukrot, és összekeverjük. A tejfölt kikeverjük a porcukorral, majd a tányér aljára kanalazzuk. Ráhelyezzük a túrógombócokat és a fahéjas őszi barackot, végül kevés porcukorral megszórva tálaljuk.

Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha két főre szeretnénk elkészíteni. A túrógombochoz 60 g búzadara, 80 ml tej, 250 g félzsíros tehéntúró, 60 g porcukor, 80 g mascarpone, 2 evőkanál pánkó morzsa. A barackhoz 2 darab őszi barack, 1 teáskanál őrölt fahéj, 3 teáskanál porcukor. A sütéshez és a panírozáshoz 100 g pánkó morzsa, 2 darab tojás, 1 evőkanál víz, a tejfölhöz 200 g tejföl, 4 teáskanál porcukor, plusz hagyjunk a tálaláshoz is. Remélem tetszett a rántott túrógombóc őszi barackkal és tejföllel receptje. Ha a pontos leírását szeretnék megtalálni, megkaphatják a sritkitchen.hu weboldalon keresztül. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon, ne a szemű.
2: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. A következő percekben névnaposainkat köszöntjük Kecskés Csabával.
3: Ma, október 2-án Petra, Tamás, Tomaj, Őrs és Berengár névnapokat ünneplünk. Nézzük meg, honnan származnak ezek a nevek. A Petra, latin eredetű, női keresztnév, egyrészt a Petrus férfi név nőnemű alakjaként, másrészt a Petronella női keresztnév önállósult becézőjeként származtatják. Férfi párja a Péter. Jelentések kőszikla. A Tamás férfi név arámi eredetű szó, a Teomó névből származik, jelentése iker. A görögök vették át Thomas formában, mivel a görögben volt egy ilyen alakú szó csodálatos jelentéssel. Női párja Tomázia. A Tomaj férfi név régi magyar személy, illetve nemzetség névből ered, jelentése vitatott, talán hallgatag, mogorva. Az Őrs régi magyar személy név törzs névből ered, talán a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből. Ótörök eredetű, a jelentése férfi. A Berengár germán eredetű férfi név jelentése medve, lándzsa. Isten éltessen minden Petra, Tamás, Tomaj, Őrs és Berengár nevű hallgatónkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat, házassági évfordulójukat vagy életük más fontosabb eseményét ünneplik. A következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük Charlie, az légy, aki vagy talával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádióhallgatóinkat péntek reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában hamarosan híreket mondok, utána felcsendül a jó hír, ezután pedig Krétó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét a rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem reggel 8 óráig. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A tollró rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a tollró október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke egy lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. Október 5-e és november 6-a között az Államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki postahivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektriká. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektriká arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Jó hír!
1: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
3: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
4: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
5: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
3: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Krédó.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-tól 18-ig terjedő versek közötti szakaszából kiemelt rész alapján szól hozzánk. Makai László a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség. Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalóki gyülekezetek lelki pásztora. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet, ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató,

türelmetlenség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel. És őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekeskönyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este. Ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László a Magyarországi Maklári Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-18-ig terjedő versek közötti szakaszból kiemelt rész alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvassa a rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Bűn, szégyen, Billy Graham. A képmutató főkegyesek mitosza. Elmer Gantry egy híres Sinclair Lewis regény címszereplője. Egy mohó, buja és képmutató igehirdető, aki vizet prédikál és bort iszik. Szavai, igehirdetései és élete hazugságokból áll. A képzeletbeli Elmer Gantryhez hasonló botrányok számos híres prédikátort és lelkésztettek tönkre az elmúlt években. A PTL klubos Jim Barker hírnevének az vetett véget, hogy kiderültek házasságon kívüli szexuális kapcsolatai, hiába is próbálta eltusolni a botrányt. Jimmy Swaggart elítélte Barkert, de visszacsapott rá is a dolog, míg végül kénytelen volt beismerni, hogy ő is sáros hasonló bűnökben.

A nagy média figyelem, amit ezek s ehhez hasonló esetek kaptak, tovább népszerűsítették az úgynevezett Elmer Gentry mítoszt, hogy a prédikátorok, evangélisták, keresztyénvezetők többsége romlott és képmutató. Viszont az újságok, magazinok és tévéműsorok, amik ezekről az esetekről tudósítanak, nem említik meg azokat az evangélistákat és lelkészeket, akik hűen és alázatosan szolgálják Istent. Jimmy Swaggart bűne, majd kétségbeesett próbálkozásai jó hírnevének visszaszerzésére elhomályosították Billy Graham 50 éves evangélium hirdető szolgálatát. Graham ige hirdetései milliókat értek el, ráadásul élete sohasem került ellentmondásba szavaival. Mi több, Graham bevallotta, ami szolgálata kezdetétől fogva jellemzi őt. Féltem, és még mindig félek annak a lehetőségétől, hogy valami olyat teszek, ami gyalázatot hoz az Úrra. Billy Graham, Louis Palau, Charles Colson, Dawson McAllister és Charles Swindoll csak pár ember azon rengeteg keresztény vezető közül, akiknek az élete a tanításukat tükrözi. Mégis úgy tűnik, mintha társadalmunk teljesen az Elmer Gentry mítosz hatása alá került volna, miszerint a prédikátorok és lelkészek nem lehetnek mások, csak is képmutatók. De ez nem igaz. Tévhit. Péter már az első században figyelmeztette a keresztényeket. Közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Péter második levele, második fejezetének első és második verse. Ezért dolgozik olyan buzgón az ördög az Elmer Gentry mítosz terjesztésén. Azt akarja, hogy az igazság útját káromolják, hogy az istenfélő férfiak és nők ige hirdetését tönkre tegye mások képmutatása és bűne. Az igazság azonban igazság marad, függetlenül attól, mit tesznek mások. Akkor is kegyelemből van üdvösségünk, Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Istennek van ereje még erre is. Megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újjongó örömmel. Júdás levelének 24. verse. Péter pedig így ír. Ti, tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ahogy ez olvasható a Péter második levele harmadik részének 17. és 18. versében.

az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat péntek reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Ha tehetik, tartsanak velem a következő fél órában is. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A Toll-Ro rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a Toll-Ro október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következőkben aktuális összeállításunk következik. A Bájóki gyülekezet lelkipásztora, Tőrő Attila Miklós, a hobbiával összekapcsolt újszerű kezdeményezéssel támogatja a parókia felújítását. Minden felajánlott euró után lefut egy kilométert. A lejbe átszámított adományokat személyesen neki, vagy egy bankszámlára juttathatják el a segíteni kívánók. A kezdeményezésről és a futás iránti szeretetéről mesélt Pilbát Kincsőnek.
2: Tőrő Attila Miklós bájoki lelkipásztor rendhagyó jótékonysági adománygyűjtéssel bővíteni a parókiát, minden felajánlott euróért lefut egy kilométert. Az újszerű kezdeményezésről kérdeztük. Kezdeném azzal, hogy milyen a bájoki gyülekezeti élet, hogyan kerültél te ebbe a gyülekezetbe?
3: A gyülekezeti élet bájokon pörgős, minden napra kialakul valami. 2024. december 1-én kezdtem, a gyülekezet meghívott, ugye az elődöm Jónás Sándor tiszteletes 38 év szolgált után nyugdíjba ment, és a gyülekezet úgy döntött, hogy meghívás alapján tölti be a lelkipásztori állást, és akkor így felmerült a nevem, megkerestek, és az Úristen ide vezetett ebbe a gyülekezetbe. Amikor elfoglaltam a szolgálatját, akkor látszott az, hogy komoly munkára van szükség, ami azt jelenti, hogy láttuk azt, hogy a parókia épülete az rossz állapotban van, és azon az úton indultunk el, hogy akkor építsünk egy új parókiát. Ennek az lett a következménye, hogy bővítés lett végül, tehát ez azt jelenti, hogy egy épület lesz, egy parókia épület lesz, és az új rész az a lelkészi lakás, és a meglévő rész pedig a gyülekezeti házként fog funkcionálni, ami már most is történik, ugyanis itt van az iroda, itt van a gyülekezeti terem, itt van az ifi tér, gyülekezeti konyha, szóval, hogy már ezt a részt a gyülekezet lakja be, és itt vannak a gyülekezeti alkalmak.
2: Egy újszerű kezdeményezéssel álltál elő, futással egybekötött jótékonysági akcióval újulna meg a parókia. Hogyan néz ki ez a kezdeményezés?
3: Igen, tehát akkor, amikor meghirdettük ezt az adománygyűjtést, akkor mindenki a maga módján ugye hozzájárult ehhez. Akkor én már futottam, én 2023 kora tavasza óta kezdtem el futni, és akkor jött a gondolat, hogy akkor én is összekötöm a kellemest a hasznossal, és így próbálom támogatni ezt a nemes vállalkozást, ezt a fontos anyagi beruházást. Tehát egy kilométer egy eurót jelent, viszont például tegnap is érkezett valaki, hozott egy összeget, és akkor mondta, hogy ez nem annyi, hanem az 2 kilométer. Tehát, hogy, vagy volt, aki mondta, hogy ő fizet, de ne fussak, hanem pihenjek. A gyülekezet egy része azért látja, hogy milyen munka folyik, tehát, hogy ugye lelki munka, igen, hirdetési szolgálat, gyerekmisszió, emellett ugye irodai szolgálat van, kirándulás volt a múlt héten, tehát, hogy van tevékenység, van program, és akkor ez egy plusz úgymond. Tehát, hogy sok rétű az a szolgálat, amit végzek, meg ami történik a gyülekezetben.
2: És először hogyan fogadta a gyülekezet ezt az újszerű felhívást, vagy hogyan fogadták azt, hogy látják, hogy a lelkipásztoruk szalad a szabad idejében?
3: Szokatlan volt nyilván, hogy ennek még nincsen kultúrája a mi vidékünkön, viszont nagyon lelkesek voltak, elfogadóak voltak, és úgy érdeklődtek. Tehát, hogy van egy rész, aki nyilván mosolyog, vagy akit úgy nem érint meg, de már úgy elfogadottá lett, támogatnak, szóval kíváncsiak, vagy aggódnak, van, aki aggódik, mondta, vigyázzak magamra.
2: Van a fizikai felkészülésen túl valamiféle lelki feltöltődés, vagy szaladás közben van ennek lelki töltete?
3: Tehát mindenképpen ennek van egy lelki vonzata, ugyanis a testi állapotunk az kihat a lelkünkre is fordítva, tehát, hogy én nagyon szeretek a természetben lenni, nagyon szeretem a természetbeni futást, ilyenkor az Istennel, és a kapcsolatom alakul, mélyül, ugye a szemlélődés, vagy az elcsendesedés, a ráhagyatkozás. Tehát egy csodaként élem meg, akár a reggeleket csodaként élem meg. Ugye a terv az folyamatosan megy előre, ugye, hogy minden nap kapunk egy új esélyt, minden nap fel kell a nap például, vagy egy nap lementére rácsodálkozom. Tehát, hogy az Isten munkáját látom a természetben. Ugyanakkor pedig a lelki egyensúly kialakításában nagyon fontos ez. akár a stressz, akár a stressznek a levezetése, ugye a testben is a hormonok ugye termelődnek, adrenalin, ugye endorfin, tehát hogy ezek is mind-mind hozzájárulnak az emberi élet működéséhez.
2: 1 kilométer 1 eurót jelent, eddig hogy áll a gyűjtés, mennyi gyűlt össze?
3: Közel 10 000 lejött be, ugye a csődleje számunk az 2000 kilométer. Hát már megvan a jövőre is a futás, tehát hogy nagyon szépen alakul, nagyon szépen halad ez, és én megköszönöm mindenkinek, aki eddig támogatott, és megköszönöm azoknak, akik ezt felvállalták, ezt az ügyet, és köszönöm azt, hogy nyitottak, és köszönöm azokat is, akik elgondolkodnak azon, hogy esetleg a továbbiakban ugye támogatnak, vagy aki elgondolkodik azon, hogy ugye érdemes lenne kipróbálni a sportot, a futást, csak az első kilométertel a nehéz, ezt szoktam mondani, érdemes elindulni, az embert segíti, nekem nagyon sokat segített az életemben a futás.
2: És mennyi az a maximum, amit össze kell gyűjteni, illetve még az lenne a kérdésem, hogy másféle bevételek is vannak, vagy csak erre támaszkodik ez a felújítási akció?
3: Tehát van ígéret a segítségre. Az Érmelléki Esperes hivattal támogatta a tervezetési költséget. Bara László Esperes úr, illetve az Egyház megye mellénk állt, és így tudtunk elindulni, így lettek meg a tervek, és ezek után pedig akkor ugye meg lett az építkezési engedély, megöntöttük az alapot, hála jó Istennek. Ugye ez egy nagy dolog a gyülekezetünk életében, hát hozzávetőlegesen elég nagy az összeg, nagyjából olyan 300 000 euró hozzávetőlegesen. Támogatást adott még a megyei tanács, a helyi önkormányzat, a Bályoki Liget közbirtokosság, illetve az adományozó hívek. Most azt látom, hogy elég sokakhoz elért az információ, tehát hogy most például Marosvásárhelytől egészen Észak-Írországig érkeztek be adományok, és ennek nagyon örülök, és hálás vagyok, és hálásak vagyunk.
2: Aki szeretne csatlakozni, szeretne segíteni, azt hogyan teheti meg, vagy hova költheti?
3: Személyesen. Ugye nekem készpénzbe, és akkor bekönyvelem, vagy pedig egy bank számla-számra utal egy összeget. És jelez, tehát, hogy mindenképpen azt szeretném kérni, hogy aki szeretne adományozni, az jelezzen előre nekem, hogy lássam el, listát vezetek erről. A vezérigény pedig az, hogy kitartással fussuk meg a zsidókhoz írt levélben, olvassuk ezt. Tehát, hogy legyen ott az életünkben, a szívünkben a kitartás, akkor, amikor az Úristen elindított a pályán. Nem csak a futópályán, hanem kimondottan az életnek a pályáján.
2: Köszönöm szépen.
3: Hát én köszönöm. Köszönöm szépen a segítséget, meg a lehetőséget, a megtisztelő felkérést.
2: További sok sikert. Minden jót.
3: Nagyon szépen köszönöm. Békesség Istentől.

Most a napáhítata csendül fel. A mai áhítatunk címe: Bízni Istenben. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezetének 5. és 6. verse. A mai áhítatunk szerzője Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. 2013 óta webes tartalomkészítőként dolgozom, de a mesterséges intelligencia egyre jobban kiszorít a szakmámból. Ügyfeleim sorra elmaradoznak, mert a tartalomgyártáshoz inkább a mesterséges intelligenciát veszik igénybe. A számlák csak gyűltek, a lányom pedig egyetemre járt. Én pedig úgy éreztem, mintha egy tomboló vihar közepén állnék, mindenféle megoldás nélkül. Egy vasárnap, amikor Isten igéjét tanulmányoztam, a példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. versei kerültek elém. Bízál az Úrban teljes szívből. Ezek a szavak akkor mentőövként jöttek. Emlékeztettek arra, hogy bár önmagamban keveset tehetek, bízhatok abban a tervben, amelyet Isten készített számomra. Ahogy továbbra is Isten vezetéséért és megoldásért imádkozom, különös békesség tölti el a szívemet. Tudom, hogy Isten terve jó. Nem azért hozott el idáig, hogy most magamra hagyjon. Maga biztosabban keresem a lehetőséget, mert bármi történjen is, Istenben bízom. A bizonytalanság nem azt jelenti, hogy Isten nincs jelen. Ráébredtem, hogy ez az időszak nem csupán a munkakeresésről szólt, hanem megtanított jobban bízni Istenben, különösen a bizonytalan időkben. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, taníts minket jobban bízni benned, amikor bizonytalanságokkal nézünk szemben. Ámen.

Bízni fogok Istenben akkor is, ha nem látom, mit hoz a holnap. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiket munkájuk elvesztése fenyeget.

Ez a péntek ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja önöket Szabó Anita kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnosradio.ro honlapon keresztül. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, amely ma Graham Greene angol írótól származik, és így szól. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A Tolro rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a Tolro október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. Október 5-e és november 6-a között az államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki postahivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
8: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
9: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
10: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók.
11: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót.
10: Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek.
12: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
10: Egy élő gyülekezet titka, mindenkit a maga nyelvé megszólítani.
13: Jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik, tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre.
10: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 5 év kihagyás után ismét találkoztak a kárpát-medencei református újságírók, ezúttal Balatonföldváron. A találkozó szakmai előadásai a vallás médiabeli megjelenésével, a közösségi média és a mesterséges intelligencia keresztény újságírásra gyakorolt hatásával is foglalkoztak. A program végén pedig a résztvevők a református sajtó jelenlegi helyzetéről és a jövő kihívásairól beszélgettek. A szakmai találkozó jelentőségéről, az együttműködés lehetőségeiről és a református kommunikáció előtt álló feladatokról Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának, kommunikációs osztályának vezetőjét kérdeztük. A riporter Birta Zoltán.
6: 5 év után újra megszervezték a Kárpát-medencei református médiában dolgozók találkozóját. Rengeteg közösségi térnek képviselő jelentek meg egy helyen. Több napon keresztül együtt gondolkoztak Balatonszárszón. Kérek, mesélnek a hátteréről és a kihagyásnak a legfőbb problémáiról.
11: 2021-ben volt az utolsó ilyen találkozónk, aztán 2022-ben kirobbant a háború Ukrajnában, és mivel ennek a találkozónak alapvető célja az, hogy a Kárpát-medencében dolgozó református újságírókat hozza össze, és ennek objektív okai voltak, hogy miért nem lehetséges, azért úgy döntöttünk, hogy akkor nem szervezzük meg. Aztán annyi feladat tornyosult az egyház kommunikációs osztálya előtt, hogy folyamatosan tolódott ennek a megszervezése, míg végül tavaly év végén úgy döntöttünk, hogy nem halogatjuk tovább, és újra megszervezzük ezt a találkozót. Abszolút érezhető volt az ínség iránta, a résztvevők számában is megmutatkozott, hogy van rá igény, és az érdeklődés az, azt gondolom, hogy a várakozásainkat is felülmúlta.
6: Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen konferenciát? Mik voltak a legfontosabb céljai?
11: A legfontosabb célja az, ha egyetlen egy célt kéne kiemelnem, nem menne, mert hogy többes a cél. Egyrészt az, hogy találkozási pontként működjön. Összehozza, személyesen összehozza azokat az embereket, akikkel csak telefonon vagy csak e-mailben kommunikálunk egymással. Több ilyen találkozás is volt egyébként. Többször elhangzott a konferencia alatt, hogy igen, tudom, leveleztünk már, igen, tudom, mi szoktunk telefonon beszélgetni. De ezek az emberek még soha nem találkoztak személyesen egymással. A személyes találkozásokat semmi nem pótolhatja. És az az egyik funkciója ennek a konferenciának, hogy összehozza a református újságírókat, mert a személyes munkakapcsolat lesz az, ami előremutató. És ha már az előremutatásnál tartunk. A konferencia végén, és ez volt egy kifejezetten fontos

0: Intézet kutatásáról szólt. A hatóság az egyházak hitélet és a vallás a médiában címmel végzett egy felmérést, és ennek az eredményeit ismertette a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértője Figuláné Blázs Ágnes, illetve a mesterséges intelligencia modernkori alkalmazásáról tartott előadást Kenyeres Attila Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa.
1: A külön akarjuk bontani, kezdjük azzal a résszel, hogy együttműködés, együtt gondolkodás, közösség és ezfajta családi hangulat mennyire fontos, hogy a Kárpát-medencében dolgozó különböző egységek, akik majd tényleg a hétköznapok szürkeségében elmélyülve küzdenek az erőkkel, azért lássák, hogy vannak hasonló gócpontok kicsivel arrébb, és Kárpát-medencén belül igen sok réten, különböző területeken vannak hasonló helyzetekben lévők, egyházi médiában dolgozó munkatársak. Kérlek, mesélnek a megtapasztalásáról, 5 év után érezhető volt az, hogy a családi légkör, a közös gondolkodás, az, hogy vagyunk, ismerjük egymást érzés, ezért ez egy többlet lett ennek a konferenciának a végén?
0: Azt gondolom, hogy a rég nem látottság az különösen erős érzelmeket tud kiváltani az emberekből. Azokból, akik a politikai, világpolitikai, biztonságpolitikai események miatt például hosszú ideje nem tudtak találkozni velünk. De mégiscsak az egyik leglényegesebb az az, hogy tudjunk egymásra támaszkodni. Hogy ne érezze senki azt, hogy csak azon a pici területen tud egymaga, vagy csak azon a pici területen egymaga kell, hogy boldoguljon, hogy nincsen segítsége, nincsen támasza, hogy nincs vele lelkiekben senki. Abszolút együtt vagyunk ebben amit nevezünk mondjuk magyar református újságírásnak. Szóval mi újságírók együtt vagyunk ebben, és pont az a célunk, hogy ha bármikor, bárhol valamelyik újságíró testvérünk szükséget szenved, mert teszem azt, nem tud eljönni egy olyan eseményre, amit szeretne a saját média felületén megjeleníteni, de nincs rá pénze, nincs rá kapacitása, hogy ott legyen, de nekünk van rá lehetőségünk, sőt mondjuk alapvetés, hogy onnan tudósítunk, akkor ezt természetesen mindenféle ellentételezés nélkül adjuk át. És amit már említettem, csatornázzuk be azokat a vidékeket, amelyekről kevesen hallanak az országos médiában. Ne legyen fejnehéz a Magyarország Református Egyház kommunikációja, hanem mutassuk meg a reformátusság színes palettáját.
1: A másik része a tanulás volt ennek a konferenciának. Azt gondolom, hogy a világ összes sajtómunkatársa egy óriási kihívás előtt áll, változó világban olyan dolgok jelennek meg, amely fenekestől felfordítják ezt a területet. A mesterséges intelligencia, a változó figyelem és a változó érdeklődés gyakorlatilag tényleg arra ösztönöz, hogy keressük az utakat, hogy a keresztény tartalmak megmaradjanak ebben a médiapalettában. Miért fontos ezben együtt gondolkodni, miért fontos ebbe az irányba előrelépni és kicsit fejleszteni magunkat?
0: Azért fontos, mert nem biztos, hogy mindannyian minden egyes információ morzsának a birtokában vagyunk. Elhangzott például, hogy a közösségi médiában az álló videóformátumok azok, amelyek jól teljesítenek. Ha ezt valaki nem tudja, akkor bizony lemaradásba kerül. Mert a megjelenítő eszközök, a telefonok, a tabletek, az bizony az álló formátumot támogatják. Elhangzott az, hogy pillanatnyi, aktuális, a felszínen lebegő, közbeszéd által a felszínre hozott témákban hogyan lehet aktívan szerepet vállalni, hogy milyen korcsoportokat érdemes megszólítani az egyes felületeken. Ez mind-mind olyan, amihez nagyon ritka esetben ért egy azon ember. A részinformációknak külön-külön birtokában vagyunk. De ha ezeket megosztjuk egymással, akkor az a közös munkában hozza meg a maga gyümölcsét.
1: Van eredmény e téren? Látjuk azt, hogy van jövője a keresztény tartalmakat gyártó médiáknak? Tudunk ebben a megváltozott kihívásokban helyt állni? Hogyan láttad ezt a kérdést?
0: Én először is azt gondolom, hogy nem szabad a világi médiumokhoz mérni a keresztény médiumoknak az olvasottságát, a látogatottságát, a like számát. Kifejezetten nem szeretem, amikor valaki lájkokban méri egy cikknek, egy bejegyzésnek a népszerűségét. Ezt el kell engedni, mert ez óhatatlanul csak csalódáshoz fog vezetni. Nem ugyanazon a pályán játszunk, nem ugyanazok az eszközeink, nem ugyanazok a lehetőségeink, és nem ugyanaz sokszor a közönségünk. De azt azért el kell mondanom, hogy a Magyarországi Református Egyháznak 4 évvel ezelőtt 21 ezer Facebook követője volt. Idén, szeptember 15-én megérkezett a 100 000. követő a Facebookon. Nagyon-nagyon gazdag tartalmakat gyártunk. Ott van például a Mévész című műsorunk, amelyik adásról adásra több ezres nézettséget produkál, és nagyon-nagyon akut témákkal foglalkozik. Azt is látjuk, hogy a református.hu olvasottsága hogyan emelkedik egyik évről a másikra ezres nagyságrendben. Napi olvasottságáról beszélünk. És azt is látjuk egyébként, hogy az 1%-os felajánlások hogyan változnak. Csak idén 60 505-tel lett több az eszi

0: diájuk 1%-et felajánlók száma a Magyarországi Református Egyház oldalán. Én azt gondolom, hogy emögött nyilván missziós munka is van, de hogyha a kommunikációt is missziós munkaként tekintjük, már pedig azt gondolom, hogy érdemes, akkor azt mondhatjuk, hogy mi is kivettük ebből a részünket, és azt tudom mondani, hogy ez nem nagyon igazolhat mást, mint hogy van igény a keresztény tartalmakra. A másik, hogy a világ válságokat él át. Politikai válságot, pénzügyi válságot, biztonságpolitikai válságot, környezeti válságokat, és ezekben a helyzetekben az embereknek igenis szükségük van kapaszkodókra. A kérdés mindig az, hogy ki az, aki először odaér hozzájuk. Ki az, aki először közérthető válaszokat tud adni. Igény tehát nagyon világos ezekre. De nekünk az a dolgunk, hogy ne folyamatosan, ha egy ilyen sportos hasonlattal élhetek, ne folyamatosan a mellettünk lévő sávba pillantgassunk, hogy hol tart a másik. Haladjunk szépen előre, és bízunk abban, tudjuk azt, és ezáltal bízunk abban, hogy van kereslet arra, amit csinálunk.
1: Azt már a kutatók is megállapítják, hogy a jó hír az egy nagyon fontos része az embernek az életében, mert gyakorlatilag a mai hírszerkezet az a különböző negatív impulzusokat próbálja túlhaladni, és ma már törvény kötelez arra, hogy a pandamacikról is beszélnek kereskedő médiák valamilyen százalékban, hogy kicsit javítsák a hírek tartalmát. Ebben a megtapasztalásban a jó hírt közlő keresztény tartalmak mennyire lehetnek a közeljövőben is fontos része a megjelent tartalmaknak? Mert azon, hogy előbb-utóbb egyre nagyobb vágyakozás van az emberben, hogy valami jót, valami értéket, valami megnyugtatót, valami bizalmat keltőt olvasson, lásson, hallgasson, illetve nézzen.
0: Magától értetődő igénye ez az embernek, de azért arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem szabad eltorzítani a valóságot azzal, hogy folyamatosan csak a jóról szólunk. Mert nem csak jó dolgok vannak a világban. De miközben beszámolunk a kihívásokról, a nehézségekről, aközben tegyük mellé, hogy ezekből a kihívásokból, nehézségekből mi a kivezető út. Ha azt mondjuk, hogy Magyarországon 800 ezer alkoholista van, mert erről beszélni kell, akkor tegyük hozzá, hogy rendben, de a Magyarországi Református Egyház iszákos mentő missziója 40 év alatt 40 ezer embert szabadított meg az alkoholfogságából. Tehát mindig úgy mutassuk meg a rosszat, hogy közben fel tudjuk mutatni mellette a jót is.
1: Még egy gondolat a folytatásról, erről mindenképpen hangzom.
0: Nagyon világos volt a konferencia végeztével, hogy óriási az igény az újságírókban arra, hogy ezek ne csak évenkénti találkozások legyenek, hanem legyen egy folyamatos kapcsolattartás. És személyes beszélgetésekben elindult már az együttműködés. Most ott tartunk, hogy elő kell készíteni a hivatalos együttműködést is, az egyébként eddig egymástól teljesen függetlenül működő helyi médiumok, helyi újságírók és az országos sajtó között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy rendszeressé kell tennünk a református újságírók találkozóját. Mert időről időre szükség van arra, hogy ellenőrizzük, hogy azok a vállalások, amiket tettünk egymás felé, azok vajon teljesültek-e. Ha nem, akkor mi az akadálya ennek, mit lehet tenni, hogy teljesüljenek, ha pedig teljesültek, akkor hogyan, merre lehet tovább lépni, hogy még jobb legyen az együttműködés.
1: Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok erőt és áldást kívánok az életedre, munkátokra, szolgálatotokra.
0: Áldás nektek is!
2: Az elmúlt percekben Somorjai Balást, a Magyarországi Református Egyház zsinati hivatalának kommunikációs osztályának vezetőjét hallhatták.

0: Az anyaország. Új lelkipásztora van a Szentes Felsőpárti Református Egyházközségnek. Simon Döme András a Nyírségből fogadta el a csongrádi gyülekezet hívását, és bár nagyon szerette a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteket, engedett Isten vezetésének, és szentesen folytatja lelkészi szolgálatát. Elsődleges feladatának most a családlátogatást tartja, hogy jobban megismerje a gyülekezeti tagokat. Hozzá tartozik a csongrádi gyülekezet is, célja az, hogy a két közösséget jobban egyé kovácsolja. Simon Döme András lelkipásztorral Hegedűs Márk beszélgetett.
1: Arra kértem Simon Döme Andrást, akivel korábbi ismerettségünk miatt tegeződve fogunk beszélgetni, a megértését kérem a hallgatóknak, hogy a Szentes Felsőpárti templomba ott üljünk le beszélgetni, ahova ő leülne, ha nem lelkipásztora lenne ennek a gyülekezetnek, és kíváncsi vagyok elmesélni, de így interjúba is, hogy miért ezt a helyet választottad.
2: Én azért választottam, az oldalhajóban ülünk egyébként, én azért választottam a templom oldalhajóját, mert úgy érzem, hogy innen telibe látnám az egész templomot, látnék minden egyes gyülekezeti tagot, és úgy érzem, hogy többet látnék, mint hogyha a fő padsorba ülnék be.
1: De a szószékről is látsz ugye minden gyülekezeti tagot.
2: Istennek hála, a szószékről viszont mindenkit látok minden egyes vasárnap.
1: És mennyire érzed úgy, már nem fizikálisan természetesen, hanem szimbolikusan, hogy van helyed, van helyetek a gyülekezetben?
2: Még most az ismerkedés fázisában vagyunk, hiszen hivatalosan papírforma szerint július 1-jével született meg a kirendelésem a gyakorlatban, mire azért ténylegesen beköltöztünk, az inkább ilyen július közepe, vége fele volt már, úgyhogy még azért masszívan az ismerkedés fázisában vagyunk, de úgy érzem, hogy van helyünk, mert egyre több testvérnek tudom már a nevét, egyre több ember már megismer az utcán, és ez egy nagyon jó érzés, úgyhogy már kezdem azt érezni, hogy lassan itthon vagyunk.
1: Egy-két apró jelet én is elkaptam ebből a fázisból. Az egyik, hogy ez egy tanév kezdő istentisztelet volt, és volt egy ilyen mondatot, hogy ha nem ismerek még mindenkit, ha van köztünk pedagógus, ő is jöjjön ki, és akkor ő is álljon be ebbe az áldást kapó körbe. A másik meg egy nem illendő dolog volt, hogy ezt elkaptam, de elkaptam egy beszélgetést a templomajtóban. Azt mondta egy hölgy a gyermeket kíséretében, hogy ha ön itt van, akkor jövünk mi is az Isten tiszteletre, majd hozzátett, hogy eddig is jöttünk, de hogy szóval ebből én azt éreztem, hogy örömmel vett részt az Isten tiszteleten, és máskor is eljön.
2: Bízom benne, hogy lesznek még ilyen testvérek, akik örömmel fognak részt venni az Isten tiszteleteken, és bízom benne, hogy egyre több ilyen emberrel fogunk találkozni. Nekem ma is egy jó élmény volt, hogy láttam olyan embereket, akiket eddig nem láttam a templomban, és egy nagyon jó érzés, hogy ezek szerint van nyitottsága az embereknek. Igen, a pedagógusokat pedig idővel megismerjük az iskolákból úgy is.
1: Most jó lenne tovább menni a beszélgetésben Szentessel, de muszáj egy gondolatot visszalépni, mert amikor egy gyülekezet örül,

0: az új lelkipásztorának, akkor feltételezem, hogy az a gyülekezet, aki elereszti ezt a lelkészt, az nem biztos, hogy örül ennek. Hogy emlékszel vissza a besenyődi, leveleki és magyi gyülekezeteidre, az ottani testvérekre, milyen szívvel jöttél el, ők milyen szívvel engedtek el, hogy vagy ezzel?
1: Könnyek között jöttünk el, és nem azért mondom ezt, mert ilyenkor ezt illik mondani, hanem tényleg könnyek között jöttünk el. 10 évet szolgálhattam a nyírségi református egyházmegyében, és egy nagyon áldott 10 év volt, csodákat tapasztaltunk olyan vidéken, amire azt mondják, hogy elveszett vidék, hiszen sokszor csak a Sötét Szabolcsnak emlegetik, ott gyülekezetek élettek fel, tehát Istennek áll a leveleken olyan szinten megpezsdült a gyülekezeti élet, hogy már gyülekezeti ház építésébe kezdtünk be, tehát én ott egy félig kész gyülekezeti házat hagytam ott. Még amikor elmentem egy-egy adag holmimért, felszerelésemért, akkor mindig találkoztam egy-egy gyülekezeti taggal, és nagyon nehéz volt kezet fogni, nagyon nehéz volt, miután megöleltük egymást, elindulni a kocsival, úgyhogy szeretettel emlékszem vissza. Nagyon szeretem mai napig azt a 3 gyülekezetet, és életemnek meghatározó 10 éve.
0: És hogy van egy lelkészben ilyenkor és a családjában a döntés, hogy van egy hely, ahol szeretik és szeret ott lenni, és ezek szerint a helyén van, és mondjuk imaházat kezd építeni, már nem ezt a fokmérője, csak ennek ezt gyorsan hozzáteszem, nem a tégla mutatja szerintem csak ezt, és aztán jön egy hívás, és igent mond az ország másik csücskébe, és eljön, és itt is beleáll a feladatba. Szóval hogy hoztad meg ezt a döntést?
1: Ezt a döntést együtt hoztuk meg a családommal. Több részből áll ez a történet. Az első része ennek, hogy azért volt egy minimális kötődésem az egyházmegyéhez, hiszen 1 évet eltöltöttem ebben az egyházmegyében. Igaz, nem Szentesen, hanem Szegeden, de volt már kötődésünk az egyházmegyéhez. Több lépcsőfokból állt ez össze. Annak idején még Esperes úr hívott fel engem, hogy lenne üresedő gyülekezet a megyébe, hogyha úgy alakulna, elfogadnám-e a lehetőséget. Gondolkodási időt kértem, hogy tudjunk mérlegelni és átgondolni a dolgokat, és arra jutottunk, hogy ha Istentől jön ez, akkor elfogadjuk ezt a lehetőséget. Ez volt az egyik része. Én vívódtam sokáig, és lehet, hogy bagatelnek fog hangozni, de volt egy megerősítésem is. Én az egyik nap nagyon-nagyon nagy vívódásban voltam, hogy el kell indulni Hanyérségi megyéből, és meg kell érkezni Csongrádba, vagy nem. És én imádkoztam, hogy Uram, nekem úgy érzem, szükségem lenne egy jelre, hogy valamiben én megnyugodjak, vagy megerősödjek. És nagyon érdekes, ez egy csütörtök este volt, és másnap szabolcsi gyülekezeteimből mentem fel Debrecenben, mert jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetemnek vagyok a doktorandusza, és így az egyetemen töltöttem a napot, és amikor sétáltam be az egyetemre, az egyetem előtt jött szembe 3 szentesi gyülekezeti tag Debrecenben, akik azzal fogadtak engem, mikor megláttak, ez egy teljesen véletlenszerű találkozás volt, hogy nagyon-nagyon várunk téged. Én úgy megdöbbentem, hogy csütörtök este kértem imádság, hogy szükségem lenne valami ilyenre. Édesatyám, és másnap délelőtt már összefutottam ez a szentes felsőpáti testvérekkel, és mondtam is magamban imádságban után, hogy hát tudom, ez gyorsan ment ez a jár. Úgyhogy ez volt a második része talán, hogy kaptam megerősítést, a harmadik része pedig ebbe bevallom, mélyen nem fogok melemenni, családi szinten úgy éreztük, hogy szükségünk van egy váltásra. Ennek az az oka, hogy a gyerekek körül nagyon sok teendő akadt, amelyet csak Nyíregyházán tudtunk megoldani, és ez hetente többször ingázást jelentett, 5-6-szor, és azért Nyíregyháza oda-vissza majdnem 1,5 óra volt, azért ebbe ugye elfárad az ember egy idővel, és akkor feltérképeztük, hogy milyen város szentes, és azok a segítségek, amelyekre szükségünk van, az jelen volt Szentesen. És amikor megerősödött bennünk, hogy ezt az ingázós részt elengedhetjük, akkor ez volt a harmadik vetülete, hogy elindulunk.
0: Akkor megérkezünk Szentesre a beszélgetésben. Akkor én legutóbb itt jártam nyáron, azon az istentiszteleten volt, ami az utolsó olyan vasárnap volt, amikor még nem te voltál a lelkipásztor ennek a közösségnek, és én arról kérdezgettem itt az embereket, hogy milyen érzés nekik az, hogy 101 év után nem Gilice családból származó lelkésze lesz a közösségnek. Most meg téged arról kérdezlek, hogy neked milyen érzés egy ilyen örökségbe érkezni, hogy persze egy gyülekezetnek nem a lelkésze a legmeghatározó, vagy nem annak kéne lenni a legmeghatározóbbnak, meg mindegy, hogy hívják a lelkészt, aki a szószéken áll, az a fontos, hogy kire mutat és miről beszél, de mégiscsak meghatározta ennek a gyülekezetnek a történetét az, hogy egy család élettörténete összefonódott ezzel a közösségnek a történetével. Szóval neked milyen volt ebbe beleállni, féltél ettől, hogy majd nem tudom, nevet kell változtatnod, hogy elfogadjanak, most nyilván viccelek, de szóval hogy vagy ezzel?
1: Nehéz egyébként, mert 101 év az nem rövid idő egy gyülekezet történetében. Én nagyon tisztelem, meg szerintem áldott volt az elődeim szolgálata, mind a három Gilice vezeték nevű lelkipásztor, úgy hiszem, hogy egy nagyon nagy szolgálatot végzett el, és meg vagyok róla győződve, hogy nagy csodát is vittek véghez szentesen. Nehéz beleállni, és ez egy olyan örökség, amely még jelen van ebben a gyülekezetben. És nem tud az ember úgy szolgálni, hogy nem veszi figyelembe. De ugyanakkor a szívemben viszont én is hiszem azt, és tudom azt, amit a kedves riporter úr mondott nekem, hogy a gyülekezet viszont nem rólunk szól. Tehát a gyülekezet az nem a tiszteletesről szól, nem a tiszteletes asszonyról, alulról építkező az egyházunk. Szerintem akkor jutunk el egy lelki nagykorúságra, hogyha ettől tudjuk mentesíteni magunkat, hogyha nem a lelkész határoz meg bennünket. Itt még ezt nem tudom eléggé megítélni, de honnan eljöttem, ott például a gyülekezet például nagyon olajozottan működik, fel van pesdülve továbbra is, ahonnan eljöttem, és nem rázta meg például a közösséget az, hogy lelkészváltás volt. Tehát ott ezt tudom tanúsítani, és itt még folyamatban vagyunk, mondjuk nyilván lassabb is volt a beköltözésem a tervezethez képest, de itt még szerintem lehet, hogy csak idővel tudnék erről igazi véleményt mondani.
0: De olyannal találkoztál-e, hogy valaki szúros szemmel néz rád, hogy nem valamelyik Gilice családbelivel fog kezet a templom ajtóban, meglepődve jön az Isten tiszteletre, vagy azt látod, hogy azért a többség nyitottan áll hozzád, hogy na, akkor nézzük meg, hogy mi lesz 101 év után, ha egy nem Gilice lelkészen.
1: Nem, ilyet nem éreztem Istennek hálát, el segítőkészséget tapasztaltam, nem haragudtak rám, mert a személyi igazolványomban nincs benne a Gilice. Igazából én úgy érzem, hogy nosztalgia szintjén nagyon erős, mert ugye három Gilice lelki pásztor volt itt folyamatosan, és mikor mesék, hogy engem még ő keresztelt, engem még ő, és nyilván ilyen tapasztalat még nincs jelenleg a gyülekezetben, hogy engem a Simon tiszteletes keresztelt, úgyhogy inkább ilyen szinten vagy hogy ő ezt a fát ültette, azt a részt újította a templomban, és így tovább.
0: Lépjünk tovább, további kérdéseim, amik vannak. Az ige hirdetéseddel kapcsolatban, vagy abból kiindulva szeretnék kérdezni valamit. Beszéltél itt arról, hogy kinek mi a, idézlek, mi a plusz szuflája, mi ad szuflát, mi ad erőt az életében. Simon Döme Andrásnak mi a forrása a plusz szuflájában, mondjuk egy ilyen gyülekezetváltásban és új szolgálatban, és persze a hétköznapokban.
1: A plusz szuflát mi jelenti? Szerintem nagyjából az, amiről beszéltünk, hogy nem rólunk szól. Tehát nem rólam szól. Ha gyülekezett, ahonnan eljöttem, ott sem rólam szólt, ahova megérkeztem, ott sem rólam szól, hanem az Úristenről. És az az üzenet, az az evangélium, amiről szól, az nem változott. Az ugyanaz lesz Besenyőden, ugyanaz lesz Szentesen is, az mindenhol. És ez az evangélium, amely átjárja a mi életünket, és amely jó esetben mindannyiunk életét. Ez a plusz szufla, amely erőt ad a mindennapokban, hogy lehet, hogy időnként elfárad az ember, lehet, hogy időnként vannak kihívások, de ez nem rólam szól, hanem Jézusról, és érte csináljuk meg.
0: És ezt érzed az életedben, életetekben, itt Szentesen is?
1: Én úgy hiszem, hogy az én életem nem változott Szentesen sem, ugyanaz az ember vagyok. Most még azt érzem a szívemben, hogy jelenleg még ugyanaz a falusi nyírségi lelkész vagyok itt még Szentesen. Néha megjegyzik is, hogy azért máshogy, vagy kicsit talán ízesebben beszélek, vagy csak egyszerűen nem öbetűzök mondjuk, de én a szívemben ugyanaz az ember vagyok, és nem hiszem, hogy másabb leszek, azért mert másholva fog szólni a lakcímkártyám.
2: Az elmúlt percekben Simon Döme András lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Az Árkosi Református Egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben. A látogatás során a bizottság betekintést nyerhetett a gyülekezet mindennapjaiba, megtapasztalva az árkosi gyülekezet összefogó erejét, a növekedni és tevékenykedni akarását. Józsa Tihamér lelkipásztor szerint ennek egyik kulcsa, hogy mindenkihez a maga nyelvén tudnak szólni. Felesége, Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség egyre gyarapodó munkájáról mesélt, Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag pedig a közösségről és a lelkipásztor energikus lendületéről beszélt, a riporter Pilbák Kincső.
1: Mióta szolgálsz itt ennél a gyülekezetnél, hogyan vetted át, és hogyan alakult, hogyan alakítottátok a gyülekezetet, gyülekezeti életet?
2: Én Sepsiszentgyörgyről kerültem egy év után ide Árkosra. Először beszolgáló lelkészként, majd 2023. augusztusában lettem megválasztva. Új tapasztalat volt mindenféleképpen egy városi gyülekezet után átkerülni ide falura, még hogyha közel is van a város. Volt munka bőven, de hál' Istennek a gyülekezet az eléggé partner volt, meg kellett találni azokat a csatornákat, ahol el tudtad őket érni, ugye mindenkihez másfajtaképpen kell szólni. Inkább ez volt a kihívás addig, amíg megtalálod az, hogy kihez hogy tudsz szólni. Például a legnagyobb kihívás nekem a vallásórák beindítása, mert a Nőszövetséget örököltem, ugye a presbitérium az adott volt, de a gyerekek nem nagyon jártak vallásórára is. Ez volt az a legnagyobb kihívás, amivel én találkoztam, hogy őket hogy tud behívni a gyülekezetben. Hát most már ott vagyunk, hogy idéntől nagyon gondolkozom a két vallásórás csoport indításán, egy kicsin és egy nagyon, mert vagyunk körülbelül, hát 15-20-25-ön szoktunk, ez változik, hogy hányan vagyunk vallásórán, de 10-nél mindig többen, és nagy a korkülönbség, van 4 évesem is, de van 14 évesem is.
1: És hogyan lehetett őket megszólítani, mivel?
2: Hát a legelső dolog, amivel el tudtuk érni, hiába hirdettem a szószékről, hogy indul a vallásóra, mikor ide kerültem, egy fiú volt, aki jött hűségesen, sakkoztunk, társasoztunk ketten, de aztán ugye neki se volt annyira buli az egész, és szerveztünk egy vakációs biblia hetet rákövetkező évre, és azt hiszem ott törött át valami, mert ott, akik részt vettek, ott volt 30, közel 30, most már pontosan nem emlékszem, gyerek, és akik ott részt vettek, azok közül nagyon sokan elkezdtek járni vallásórára. De azt tudni kell, hogy Árkos egy olyan település, ahol három felekezet jelentősen képviselteti magát, unitáriusok, katolikusok és reformátusok, és a vallásórás gyerekek sem mind reformátusok, de járnak.
1: És hogyan lehet megszólítani az idősebb korosztályt ehhez képest, vagy ők hogyan vannak bevonva gyülekezeti tevékenységekbe?
2: Az idősebb korosztály, ők ugye a templomba járók közösségét is alkotják, illetve a nőszövetségünknek is van egy idősebb generációja, illetve van egy fiatalabb generáció, ott is két nőszövetségünk van itt Árkoson. Ők inkább azt látom, hogy a hagyományos módszereket szeretik, ez a, hogy a lelkész megtartja a bibliaórát. Ott a konzervatívabb típus működik, a fiataloknál viszont ott látom, hogy néha kell újítani, mert ha nem, nincs kivel.
1: És hogyan készültek a vizitációra a gyülekezet, hogyan volt bevonva?
2: Hát én izgultam, a gyülekezet pedig, és ahogy ezt fel is kell fogni egy ünnepnek, fogta fel első pillanattól, hogy akkor jövünk, csináljuk mindent, amit kell, odaálltak.
3: Józsa Ferenc Abigél a Nőszövetség tevékenységét és a közös készülődés közösségformáló erejét mutatta be.
1: Milyen itt Árkoson a gyülekezeti élet, illetve a nőszövetségi tevékenységek hogy néznek ki?
4: Az Egyházmegyében azért mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk, mivel Árkos nagyon közel van Szentgyörgyhöz, és egy nagyon élő és fejlődő gyülekezet, ami azt jelenti, hogy sok a beköltözött, sokan jönnek a gyülekezetünkben, így nem egy kihaló gyülekezet, hanem fiatalodik. Tehát egyre többen is többen vagyunk látva a számokat évről évre. A gyülekezetről azt lehet elmondani, hogy nagyon nyitott az újdonságra és tevékenykedő. Tehát ha valaki van, aki irányítsa őket, akkor nagyon szeretnek tevékenykedni. A nőszövetségről december óta van most már a gyülekezetünkben két nőszövetség. Az előző lelkésztől megörököltünk egy nőszövetséget, ahol idősebb hölgyek vannak, de ők már nagyon régóta mondták nekem, hogy kellene újítani, mivel hogy át kell adni a lantot, és sokat gondolkoztam, ez az én határom volt, és az én komfortzónámból való kilépés, mivel azért fiatalon kikerülni egy gyülekezethez, és hogyha nincsen tapasztalatod, hogy mi egy nőszövetség, akkor elég nehéz nekifogni. De egy évig mondogattam a fiatalasszonyoknak, és igazából ők szerveződtek össze. És most úgy néz ki, hogy a tiszteletes úr tartja az idősebb hölgyeknek a bibliaórát. Hát mi női körnek neveztük el a fiatalokkal az alkalmainkat, vagy a csoportnak ez lett a neve, ami úgy néz ki, hogy két hetente, havonta egyszer találkozunk, és igazából ilyen megtartó erő. Tehát úgy kell elkezdeni az ilyen találkozásokat, hogy a férjek tudják előre, hogy 7:30 kezdünk, de 12 előtt nem mennek haza. Tehát, hogy ez körülbelül így történik. Sokan vannak, mivel Árkos elég nagy falu, van különböző ilyen régiók, és van a liget, van a falu, így nem találkoznak sokat. Így az elején inkább csak ismerkedtek, hogy te is itt laksz, én is itt lakom. Neked is ilyennyi idős a gyereked? Nekem is ennyi. Jó, hát akkor mehetünk biciklizni. Tehát ilyen nagyon szép találkozások történtek, és tehát múlt az idő, és bennem fogalmazódott meg először, hogy ez az a korosztály a nőknél, ez a 30-tól 50-ig, hogy nehezen tudja egy gyülekezet megfogni őket, és az egyház is. Nincsenek olyan tevékenységek, olyan események, amikkel ténylegesen az ők problémáikkal tudunk foglalkozni, ezért az én női körömmel, ilyen brainstormingkor kitaláltunk, hogy csináljunk egy képzéssorozatot. Én a találkozások alatt azt érzékeltem, hogy főleg a mi korosztályunk most ebben a világban a gyásszal, tehát a szülők elvesztésével, és ezek a transzgenerációs problémákkal nagyon-nagyon küzdenek. Ebből kifolyólag a házasságuk is sok esetben megreked, depresszióba esnek, és ebben gondolkodtunk. Pályáztunk is a Szentgyörgyi Polgármesteri Hivatalhoz, és megnyertünk egy pályázatot, amin keretén belül szeptembertől decemberig minden hónapban lesz egy képzésünk, ami arról szól, hogy művészetterápiával, tehát a nőiesség, a belső női energiák, vagy én, mint nő, mint anya, mint felett. Tehát ugyanazok a problémák, akik a modern nők a mai világban küzdenek. Lesz egy gyászfeldolgozós előadásunk, egy transzgenerációs előadásunk egy pszichológussal, és utána még egy lezáró művészetterápiás. Tehát például a mi női körünknek most ez egy nagy, a püspöki vizitáció után, ez egy nagyon nagy falat, és egy nagyon jó kihívás nekünk.
1: És volt-e valamilyen közösségi készülődés a püspöki vizitációra, hogyan készültek fel erre, így közösségként?
4: Hogyha fogadsz, akkor jól fogadj. Abban a helyzetben kerültünk, hogy senkinek se volt tapasztalata. Sem a gyülekezetben, se nekünk, se senkinek. És az elején nagyon egyedül éreztük magunkat, mert azt éreztük, hogy a gyülekezet nem érzi ennek a súlyát. De egy idő után, utána rájöttünk a vége fele, hogy velünk volt a baj, tehát meg kell tanulni kérni is, nem csak a segítséget várni, tehát kérni is kell, és annyira megható volt az utolsó hét, mert bárkit felhívtunk utolsó percen, jött és csinálta. Tehát kellenek virágok, intézzük. Kell ebéd, meg lesz, megoldjuk. 5 éve vagyunk most Árkoson. Először éreztem azt a tényleges megtartó erőt, hogy nem vagy egyedül. Anyukák, akiknek 2-3 gyerekük van, dolgoznak, és hajnalba felkeltek, és megfőzték, és még ők írták nekem, hogy minden rendben lesz, nyugi, jó lesz, és hogy ők kértek bocsánatot, hogy nem tudnak egész nap maradni, vagy tényleg a presbitérium is, tehát akárhányszor közmunkát jöttek, csinálták, annak ellenére, hogy egész nyáron a parókián éltek a felújítások miatt. Tehát pont így el is kacagtam, hogy most már olyan furcsa nekem is, és a kisfiamnak is, hogy szombat-vasárnap nincsenek itt. Tehát, hogy tényleg egy családdal kovácsolódtunk. Úgyhogy én azt érzem, hogy olyan szempontból is jó volt ez a püspöki vizitáció, hogy megtanultuk azt, hogy vannak. Csak meg kell tanuljunk székelyemberként főleg, hogy tudjunk kérni.
3: Birtalan Zsuzsa gyülekezeti tag az árkosi közösség életéről és a lelkipásztor fiatalos lendületéről mesélt.
1: Milyen itt a gyülekezeti élet, vagy ön, mint gyülekezeti tag, hogyan éli ezt meg? Milyen a nőszövetségi élet?
5: Birtalan Zsuzsa a nevem, 48 éves vagyok, idősebb a nőszövetségbe, előre nagyon is irtóztam, hogy hogyan fognak elfogadni, mivel ugye eléggé fiatalok mellettem a többi nőtag, de nagyon-nagyon lelkesen, és nagyon hálásak mindenért, hálásak vagyunk mindenért. Mondhatom úgy, hogy ide született árkosi vagyok. Szüleim, nagyszüleim itten voltak reformátusok. Mindenki református volt. Megelégedettek vagyunk. Mindig is megelégedettek voltunk. Szeretem. Vannak már olyan idősebb generációk, akikből nagyon-nagyon sokan elmentek közülünk, de hálásan és örömmel gondolok vissza minden pillanatra, amit együtt töltöttünk velük. Például, ha Kátéra készültünk is, aki presbitertag volt, már voltak nőszemélyek presbitertagok, besegítettek felkészülni a Kátéra, hogy amielőtt konfirmáltunk. Ezek olyan élmények maradnak, nem tudja az ember elfelejteni soha, hogy mennyit tettek, és remélem, hogy mi is annyira fel tudunk készülni, mint ők, amennyire fel voltak készülve, és odaálltak az egyház mellé.
3: És így mennyire érződik a váltás, amióta, ha jól tudom, 5 éve új lelkész házas pár került ide Árkosra?
5: A múlthoz számítva egy kicsit nyíltabb, mert egészen más generáció, más motivációval jöttek, nyíltabbak.
3: És hogyan készültek fel a püspöki vizitációra, hogyan élték meg közösségként ezt a látogatást?
5: Kicsit izgulva. Izgulva, mert lehet, hogy a szüleim ideje alatt volt, de mi soha nem találkoztunk ilyennel. Egyszer hangzott el, hogy püspöki vizitáció lesz. Nem tudtuk, hogy mi az. Még most se nagyon, de úgy belecsöppentünk. De tényleg mindenki ott volt, lelkileg, fizikailag, mentálisan, mindenki ott volt, és mindenki szívét, lelkét belerakta. Egyből, ahogy kiejtették ezt a szót a tiszteletes úr, vagy Abigail, a tiszteletes asszony, hogy ott vagyunk, jövünk, és megoldjuk. És biztattuk, hogy ne idegeskedjenek, mert megoldjuk. Nem igaz, hogy nem lehet megoldani. Mindent meg lehet oldani. Én nagyon örvendek, hogy részt vehetek ezen. És látom, hogy a többi nőtagjaink is olyan örömmel és odaadással, tiszta lélekkel, szívvel csinálja mindenki.
0: Az árkosi református egyházközségbe is ellátogatott a püspöki vizitáció szeptemberben, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A Tolro rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a Tolro október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor,

0: a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke 1 lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. Október 5-e és november 6-a között az Államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki posta hivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreink ez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: Irodalmi kincsek.
6: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Cserna Szabó András kötetbemutatóján. Állítólag mikrofonunk is lesz előbb-utóbb. Addig megpróbáljuk bebeszélni a teret. Az Anya csak egy nincs című kötetet mutatjuk be. Cserna Szabó András talán nem kell azoknak bemutatni, akik eljöttek, viszont azért érdemes tudni róla, hogy József Attila díjas író, és remek szakács emellett.
7: Nem.
6: És szerény is.
7: Nem, mert itt össze vannak keverve szakmák. Tehát én nem vagyok szakács, én a gasztronómia történetnek a művelője vagyok tulajdonképpen.
6: Nem lesz mikrofon.
7: Nem lesz mikrofon. Lehet hallani, amit itt mondunk? Vagy szerintem gyertek előrébb, mert itt még rengeteg hely van, mert... Jó. Szóval ez egy külön szakma. A szakács ez egy mesterség, aki nap mint nap magas fokon szokott főzni.

0: Én nem főzök magas fokon. Engem ennek az egész magyar gasztronómia történetnek, ami egy nagyon mostoha szerepe van a magyar kultúrán belül. Ugye soha nem lett a magyar konyha, vagy a magyar gasztronómia, ez mindig egy ilyen lenézett dolog volt az elit kultúrának a szemében. Ezért aztán nagyon látszódik az, hogy mondjuk Franciaországhoz, Spanyolországhoz, Olaszországhoz képest ez mennyire egy elmaradott dolog. Tehát, hogy csak mondok egy nagyon érthető példát, hogy mindenki értse. Ez Nyugat-Európában, Dél-Európában egy külön műfaj, úgy hívják, hogy food studies, tehát ha mondjuk az európai konyhatörténetet akarom tanulmányozni, akkor nagyon sok ilyen Szerbantal, Babits világirodalom történet, magyar irodalom történet, európai irodalom történet, ez hasonló munkák vannak. Az egyik leghíresebb egy Massimo Montanari nevű űrge, aki megírta, ez egyébként magyarra is le van fordítva. Ez egyébként egy középkor történész volt, és abból lett food studies tudós. Tehát, hogy ez Nyugat-Európában, ez a kultúrának, a civilizációnak a része. A franciát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. A francia kultúrát nem tud elképzelni a konyhája nélkül. Ugyanez van az olaszoknál, ugyanez van a spanyoloknál, de ha azt gondoljuk, hogy ez csak egy ilyen nyugat-európai dolog, hát tulajdonképpen Prágát se tudjuk elképzelni a gasztronómiája nélkül. Tehát, hogy ott valahogy a sör, a knédli, a hrabál, a hasek, az Egon Erwin kis, a Kafka, a stb. Ez egy egységet alkotnak, erre húztak föl egy világgasztronómiát. Úgyhogy én nem vagyok szakács, rengeteg jó szakács van Magyarországon is, meg máshol is. Szoktam főzni. Egyébként mindig az jut eszembe, hogy egyszer a Becher Ivánnal valahol volt egy műsorunk, ahol főztünk is, meg beszélgettünk ilyen dolgokról. Egy időben rengeteget léptünk fel együtt, és megkérdezték tőle, hogy ő tud-e főzni. Ő milyen szakács. És akkor azt mondta, hogy a magyar értelmező kéziszótárban a brácsás címszónál az olvasható, hogy brácsás az, aki tud vagy szokott brácsázni. És utólag ezt megnéztem, és tényleg ez van benne. Tehát gondolom a szótárírók is elszórakoztatják hát magukat.
1: A brácsás vicc egy külön műfaj, és akkor a szótáron belül is kultiválták
0: igen,
1: ezt.
0: Igen, igen, igen. Szóval, hogy én szoktam főzni, de nem arról vagyok híres, hogy szakács vagyok. Tehát ez egy külön szakma, én gasztrotörténettel foglalkozom. És ezt is sokszor el szoktam mondani, és most pont itt ül az az ember, aki szoktam idézni, hogy nagyon-nagyon sajnálom, hogy amikor én elkezdtem ezt a pályát, akkor nem választottam ketté ezt a két énemet, ahogy Darvasi László külön választotta Szívernőt és Darvasi Lászlót, hogy én ugye most már eltelt 25-26 év azóta, hogy én két vonalon működöm, hogy nagyon jó lett volna, hogyha annak idején választok magamnak egy ilyen Szívernő nevet, és akkor ezt a két embert, ezt szét lehet választani, hogy van egy ilyen gasztrotörténész csóka, és van egy író csóka, és ez a kettő, ez hát tulajdonképpen külön entitás, nyilván átjátszik mindig az egyik a másikba, de alapvetően ez két külön ember.
1: Az arra irányuló törekvéseit, hogy ezt a két figurát szétválasszuk, azt most kicsit még széttiprom azzal, hogy felolvasok egy rövid, számomra nagyon szimpatikus részt ebből a regényből, és akkor rá is térhetünk magára a regényre, és meglepően itt is a főzés egyik aktusát írod le, többek között. Nagyanyám arcáról a bajor tavaszi szellők teljesen elfújták a mély ráncokat. Néha kivitte a szabadba a kopott hokedliét, üldögélt kicsit a friss levegőn, a romok között, közben pucolta kis piros vejcibicskájával a krumplit. Csöpek krumpli pucolás módszertje volt. Nagyon tudott krumplit pucolni, olyan vékonyan vágta le a héját, hogy szint át lehetett rajta látni. Legjobban recés késsel szerette hámozni a burgonyát, mert akkor a sült krumpli a felület egy gyönyörű hullámos lett. Az ingolstáti langyos tavaszi szél olykor bele-bele kapott kunfajta nagyszemű fiatalasszony fekete hajába, ilyenkor szelíden elmosodott, ez a szellő, mondta halkan maga elé. Egy ilyen világba vezetve minket, ami már nyilván azért

változik. Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt még ilyen vendéglők voltak, aztán McDonald's-ok voltak, aztán megy az utcán, az ember látja, hogy török vendéglő, arab vendéglő, görög vendéglő, stb. És azt gondolod, hogy ez ilyen nagyon gyorsan változó dolog, miközben a gyomor az a leglassabban változó dolog. És mivel a kultúrának a szerves része, ezért minden, ami irodalom, minden, ami történelem, minden, ami kultúra, azt magával hordozza, és nagyon lassan. Mondok egy példát, hogy ugye szokták idézni, hogy csináltak ilyen szociológiai felméréseket, hogy mondjuk a magyar emigránsok, akik kimentek Amerikába, az első, nyilván akik kimentek, azok még anyanyelvi szinten beszéltek magyarul. A következő nemzedék, az már szó-szó beszélt magyarul. A következő nemzedék már semennyire nem beszélt magyarul. A hetedik nemzedék már nem is tudta tulajdonképpen, hogy hol van Budapest, de megnézték, hogy karácsonykor mit főznek, meg az egész konyhájukon. Tehát, hogy a nyelv, a gyomor, a gasztronómia és töltött káposztát főztek, meg monarchia konyhát főztek. Az hihetetlenül lassan fejlődik. Mondok még egy példát. Ez a Massimo Montanari, amikor megírja az európai gasztronómia kultúrtörténetét, akkor azt mondja, hogy az európai, ameddig vissza tudunk nézni ebbe a történetbe, az első nagy gasztronómiai háború, első nagy gasztronómiai összecsapás az valamikor az 5. század környékén zajlik le, a barbár gasztronómia és a görög-latin gasztronómia között. Az egyik oldalon ugye ott vannak azok az szent élelmiszerek, amik ugye a bor, az olaj, a liszt, a fehér kenyér, amik nem véletlenül lettek később a kereszténységnek a szent jelképei is, mert ugye a keresztények először a rómaiakat akarták meghódítani. Sikerült is. Szembe, ugye, és ezeket mind meg kell csinálni. Minden civilizációnak az első lépése az agrikultúra. Minden kultúra az agrikultúrából nő ki. Minden mitológiában ott van a borkészítés. Gondolj Noéra, vagy a Dionysos, amikor a parasztnak odaadja az első szőlőtőkét. Minden mitológiában az, hogy egy népből barbár lesz, vagy egy barbárból civilizált lesz, azt a bor szimbólumán keresztül mondja el a mitológia. A keresztény mitológia is. Na, és akkor összeütközik az 5. században a barbár gasztronómia a görög-latin gasztronómiával. Ugye a másik oldalon van hívjuk úgy, hogy sör, nyilván ez nem a mai sör, ez a kumisz, mézsör, stb. Ugye a mézsör úgy készül, hogy van készen víz, a méhek megcsinálják a mézet, ezt összeengeded, beleköpsz, beleteszed a jurtának a szélébe, és előbb-utóbb lesz belőle egy alkoholos ital. És ugye a másik meg a hús. Bemész az erdőbe, előveszed a géppisztolyt, legéppisztolyozod a vadállatokat, egy hatalmas tüzet raksz, mint egy VHK koncerten, vagy mint az Asterix és Obelixbe, és akkor a vadkant, ami a nagy tűzön megsült, megeszed a nagy vadkant. És ez a kettő összeütközik, és azt mondja az első fejezet végén, hogy azért legyünk őszinték, nyilván mondjuk ez kis túlzás van benne, mert egy olasz írja, aki a rómaiaknak a utódjának érzi magát, hogy itt vagyunk 1500 éve közösen ebbe az Európába. Európa ezekből a görög latinokból és ezekből a barbárokból épült fel. És azt mondja, hogy hát azért nézzük meg a mostani gasztronómiát, eltelt 1500 év, én bemegyek egy trattóriába, kérek egy pohár bort, és kérek hozzá mondjuk egy pasztát vagy egy pizzát, fehér kenyér, és leöntöm olívaolajjal. Semmi nem változott. Egy német bemegy a sörözőbe, kér egy hatalmas csülköt, és hozzá egy sört. Tehát amikor azt gondoljuk, hogy hihetetlenül gyorsan változik a gasztronómia, akkor rájövünk arra, hogy például 1500 éve tulajdonképpen semmit nem változott a gasztronómia. Ezek olyan mély gyökerek, amiket nagyon nehéz levetkőzni, ezek olyan mély kulturális horgonyok, amiből nagyon nehéz elszabadulni. És például ott ugye ez a részlet, amikor nagyanyám nagyon vékonyan, tehát tényleg egy ilyen művészi szinten pucolta

0: pucolta a krumplit, abban benne volt, hogy ez a könyv ugye alapvetően nem az anyámról szól, nagyon sokan azt mondták, hogy írhattam volna többet az anyámról. Egyrészt még amikor élt, megtiltotta, hogy róla írjak, tehát már ez is túl sok lett volna neki szerintem. Másrészt ez igazából nem az anyámról szól, ha szól valakiről, akkor a nagyanyámról szól, de igazából róla se szól, erről a 20. századról szól, különösen erről a háborúról, ami tulajdonképpen a legnagyobb eseménye volt ennek a 20. századnak. És az, hogy ő ilyen hihetetlen vékonyan pucolta a krumplit, az is a háborúnak a leszármazása, a háborúnak a hatása. Ő egy nagyon gazdag lány volt, egy 1300 holdas nagybirtokosnak volt a lánya, akit Mercedes-Benzel vitt az apja a bécsi tanintézetbe, stb. Tudnám még sorolni a gazdagságnak a attribútumait, de az, hogy ő így pucolta a krumplit, abban egyrészt benne volt a Németországnak a krumplimániája, meg a háborúnak az éhínsége. Az, hogy ő azt látta abba a krumpliba, hogy nem szabad abból elveszíteni semmit. És hihetetlenül lassan, és az előttem van ez a kép, ahogy ilyen hihetetlenül lassan, olyan vékonyan, mint hogyha valami papírlap volna, és utána, amikor én elkezdtem főzni, és látta, hogy én krumplit pucolok, akkor rosszul volt attól, hogy a fél krumplit lepucolod, kisfiam. Hát a krumpli egyébként ennek a könyvnek is az egyik központi motívuma, mint ahogy egyébként az egész európai gasztronómiának egyébként egy központi motívuma. Nyugat-Európában rengeteg könyvet írtak a krumpliról, mert nagyon érdekes, hogy ugye a két legnagyobb találmány, ami jön Amerika felfedezése után, ugye az a szifilisz, ami 500 évre meghatározza Európa kultúráját, a másik pedig a krumpli, ami rögtön meghatározhatta volna az európai kultúrát, abból a szempontból, hogy senki nem halt volna éhen sok száz éven keresztül, de ez egy ilyen bizalmatlanság fogadta a krumplit sok száz éven keresztül. Az első krumplis recept például Magyarországon a 1800-as évek elején van szakácskönyvben, miközben ugye 1494-ben visszajött egy része ugye a Kolumbusz expedíciónak, és hozták a szifiliszt és a többi dolgot. Nem, az ördög gyümölcsének tekintették, a föld alatt van, nem igazán tud, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy az igazi karrierje a krumplinak akkor indult be, amikor rájöttek, hogy ebből piát lehet csinálni. Nagyon olcsó és nagyon hatásos piát lehet csinálni. Európa gyakorlatilag nagyon kevés pálinkát hívott, az rengeteg nagyon nemes gyümölcs kell, amivel a gyereket is meg lehet etetni. És amikor föltalálták ugye a krumpliból készült pálinkát, hívjuk ezt bárhogy, mondjuk ginnek, vagy pálinkának, vagy vodkának, vagy stb., hát akkor egy apokalipszis volt egész Európában, ezt leírják. Ugye volt olyan, hogy Londonban több ginbár volt, mint ember. Magyarországról a 48-as forradalom előtt nagyon ritka, hogy a Széchenyi magyarul ír könyvet, és írt a pálinkáról egy könyvet, ahol egy ilyen apokaliptikus képet rajzolt a forradalom előtti Magyarországról, hogy gyakorlatilag megszűnt a pénzforgalom, mindenki ezt a krumpliból készült hihetetlen olcsó pálinkát issza, a paraszt is, a városi is, nem lehet lovagolni, mert tele vannak az utak részegekkel, a gyereket is itatják, a nők is isznak, minden pálinkába fizetnek ki, stb. Tehát megindult a krumpli, és tulajdonképpen a nagy karrierjét ennek köszönhette a krumpli. Úgyhogy a krumpli egy nagyon fontos kulturális szereplő, és hát ide is beszivárog. A krumpli pucoláson meg lehet nézni azt, hogy egy ember volt-e háborúban, volt-e szegénységben.
1: A krumpliról kicsit eltérvezzünk tovább, mondjuk a Styx-ön, és gondolkozom egy kicsit a borítón, mert az van, hogy nem tudom, hogy látszik-e hátul is, hogy ilyen egy gyönyörű, szép festmény a borító, és hogyha egy kicsit tudnál erről mesélni, mert első ránézésre nem számít az ember arra, hogy az anya csak egy nincs, egy ilyen szakállas Caron figura kötődését, így nem igen. Tudom.
0: Hát ugye ez Ennek az a története, hogy nem tudom, tizenvalahány évvel ezelőtt egyszer voltam Madridban, és rájöttem arra, hogy a Prádóba 6-8-ig ingyen lehet bemenni. És akkor nem az a múzeumnézés volt, amitől én rosszul vagyok, hogy bemész, és akkor mondjuk a Louvre-ba, vagy a British Múzeumba, vagy a nem tudom, hogy 2 óra alatt teljesen tele leszel, már nem látsz semmit, ma a 12. Velázquez jön szembe, és már hány ingered van a Velázqueztől, stb. Tehát ezek nekem mindig egy ilyen nyomasztó dolog, hogy 3-4 óra alatt meg kell nézni egy múzeumot, ahol gyakorlatilag egy élet kevés lenne erre. És itt viszont az volt, hogy mivel 6-tól 8-ig ingyenes volt, ezért minden nap elmentem 6-tól 8-ig a Prádóba, és minden napra tettem egy festőt, hogy azokat fogom megnézni. És volt egy Bosch napom, és ugye ott volt a triptihon, és egyszer csak balra nézek, és ott van egy kép, ami nagyon-nagyon furcsa volt. Egy kurva nagy kép, egy félfalnyi kép, ami egy ilyen tájkép volt, és egy ilyen nagyon-nagyon pici, a közepén volt egy nagyon-nagyon pici valami figura. Ezt nem is értettem, nem láttam még soha ilyen képet, és egy nagyon furcsa volt, mert előtte volt egy kifeszítve egy zsinór, mert ugye mindenki oda akar menni az a pici központi figurához, ami ez a, itt látható ez a központi figura, de ez egy nagyon-nagyon nagy kép is. És akkor meg akarja nézni, mert pici, és akkor oda tolja az orrát, hogy ne tolja az orrát, azért van a szalag. És akkor elkezdtem utána nézni, meg lefotóztam, meg vettem erről albumot. Ezt nem nagyon szokták ismerni, ez egy pont 500 éves kép. Ez egy Patinir nevű csávó, aki akkoriban ugye nagyon sok olyan mester volt, aki ilyen rész dolgokat csinált. Ez az űrge, ez például háttérképeket festett. És akkor fölhívták telefonon, hogy figyelj, most el kell jönni a Firenzébe, mert mit tudom én, a hercegnek megfestettem a portréját, és mögé kéne festeni mondjuk a, nem tudom, a firenzei dombságot. És akkor ő fölült a vonatra, elment, megfestette haza, kifizették, hazament. De rájött, hogy ez azért milyen ciki, hogy ő mindig ilyen másodhegedűs, és föltalálta a világtájképet. A világ tájképben benne van az azért a kőhalmi, aki most szintén föllép, szokta mondani, hogy azokat az ételeket szereti, amiben ennek a receptje benne van a nevében, például a tejbegríz. Akkor azokat rögtön meg lehet főzni. És hát ebbe is benne van a neve, a világ tájkép, tehát hogy egy tájképben hogyan lehet megfestani az egész világot. Ezen a részleten ugye nem látszik, de ezen benne van ugye az élők világa, benne van a meg van festve a paradicsom, angyalokkal, a pokol, tehát az egész világ meg van festve, és ugye középen megy a Styx, és Káron visz egy lelket. És még annyira trükkös az egész, hogy nem tudod eldönteni, attól is zseniális ez a kép, hogy nem tudod eldönteni, hogy menj vagy pokol, mert bár a csónaknak az orra az egyik irányba néz, de az evező a másik irányon van, tehát még bármi lehet ebből az egész dologból, még lehet mennyis és pokol is. A Cerberus is rá van, minden rá van festve, de ez, amit látsz, ez középen egy nagyon picike dolog. De számomra a legérdekesebb mégis az volt, hogy, és ez valószínűleg nem a Patinir festette a közepére, hanem valaki, aki nem tájképfestő volt, de még az is lehet, hogy ő volt. De az igazi zseni az volt, aki ezt a csónakos jelenetet megfestette, mert ez számomra egészen fantasztikus, hogy ott van egy lélek, egy metafizikus létező, és fizikailag tudja ábrázolni. Tehát odaállok a kép elé, ránézek, és elhiszem, hogy ez egy lélek. Elhiszem azt, hogy ez egy életet végigélt testetlen valaki, miközben ugye hát ott mégiscsak van egy teste, kicsit olyan, mint egy ilyen öreg múmia, vagy nem is tudom, tehát hogy ez egy fantasztikus dolog szerintem. És akkor én ebbe beleszerettem ebbe a képbe, és ezt így hordoztam magammal nagyon sokáig, ahogy egyébként az őseimet is folyamatosan hordozom magamba, és ez úgy 40-es éveim elején jöttem rá erre, hogy egy csomó rokonom, egy csomó rokonom, halott rokonom itt van velem folyamatosan, és belepofázik az életembe, és döntéseket hoz, és folyamatosan hallom, hogy mit mond, tehát kivel legerősebben a nagyanyámat hallom, hogy mit mond, azt folyamatosan hallom, hogy akkor már nyilván az a jobbik megoldás szerintem, hogy ezeket a rokonokat meg szeretném ismerni, hogy ők mit képviseltek az életbe, és miért azokat a döntéseket, amiket látszólag én hozok, de hát az nyilván ők hozzák, meg ők pofáznak bele ezekbe a dolgokba, hogy ők kik voltak, meg mit csináltak az életbe. És rengeteg embert látok magam körül a saját nemzedékemből, akik nem véletlen, hogy a mi szüleink azok a boomerek, akik a háború alatt születtek, vagy a háború után közvetlen. Ugye anyukám 46. januárjában született meg másodjára, apukám 43. októberében itt Kolozsváron. Ők voltak ugye a boomerek, vagy ugye apukám még mindig boomer, mert él. És a nagyszüleinknek a nemzedékét azt úgy hívják, hogy Silent Generation. Tehát, hogy egy ilyen rohadt nagy elhallgatás történt, aminek én az elsődleges, sok, nyilván mint mindennek sok oka van, de az elsődleges oka az az volt, hogy a 20. század elejétől kezdve az volt a tapasztalat, hogy inkább ne beszéljünk semmiről, mert két hetente változik a széljárás. Tehát amivel ma eldicsekednénk, az lehet, hogy kötelet jelent két hét múlva. Ezért aztán, ezt le is írom egyébként a Szabó Istvánnak a Bizalom című könyvébe, az Ostrom alatt a főszereplő, akit az Andorai játszik, ezt nálam sokkal szebben elmondja, hogy miért kell hallgatni. És ezért ő pont ez a generáció, hogy ők elhallgattak, és a múltjukat, a tudásukat, a család történetet nem adták át az én szüleim generációjának. Ők ezen valahogy ezen túljutottak, és én nagyon sokszor haragudtam erre a nemzedékre, hogy nekem nem adták át a múltamat, de rájöttem, hogy nincs miért haragudni, hiszen ők se kapták meg. Tehát ilyen sejtéseik voltak, nagyon keveset tudtak, néhányan kiléptek ebből a sorsból, mint az apám, de azért alapvetően ez egy egész generációra jellemző, hogy a néma generációnak a gyerekei, azok nem igazán tudtak mesélni, mert hogy némák voltak, mi pedig egy ilyen identitásvesztett, szinte múlt nélküli nemzedék lettünk, és számomra megdöbbentő az, hogy kortársaimat megkérdezem, hogy mit csinált a nagyapád, vagy mit csinált a nagyanyád a háború alatt, vagy kik voltak, és igazából nem nagyon tudják. És nem is értik, hogy ezt miért kérdezem, hogy ez miért fontos. Miért foglalkozok én ezzel? Nem tudom, mi volt a kérdés, de szerintem válaszolt.
1: Tökéletes. Azt mondod egy interjútban, a kötet kapcsán hirtelen őszintének kellett lenned, és nyilván, ahogy most mondtad azt, hogy egyszerre próbáltad a családod és a 20. századot így valahogy párhuzamosan feltérképezni, azért az is beszédes, hogy amikor így a végjegyzetek, nem tudom, szám szerint 242, tehát hogy valahol ez a személyes hang, sőt ez a sokszor elkalandozó, anekdotázó hang, azért mégis egy végtelen kutató munka áll mögötte, és egy kicsit nem tudnál arról mesélni vajon, hogy milyen munkamódszerrel tudtál haladni a kötet megírásakor?
0: Hát ugye ezzel is kezdődik a könyv, hogy én 50 éves koromban, ami két évvel ezelőtt volt, 2024. március 9-én felszálltam a vonatra, és elmentem Ingolstadtba, ahol kétszer megszületett az anyám, egyszer 44 karácsonyán, egyszer pedig 46 januárjában. És nagyon érdekes, hogy ugye az anyám, aki 46 márciusában jött vissza ugye a családdal az amerikai hadifogságból, ő soha, tehát az apám meg az anyám bejárta a félvilágot. Rohadt nagy utazók voltak, keletet, nyugatot, Szíriától, nem tudom, Hollandiáig, stb. És soha nem mentek el Ingolstadtba. Hát ugye ez a Silent Generation-nek a hatása volt, bár ugye a nagyanyám az rengeteget kotyogott természetéből kifolyólag. Soha nem mondott el egy összefüggő családtörténetet, de mindig történt valami a körülöttünk. Ugye mi négy unoka vele nőttünk föl gyakorlatilag, mert négy orvos dolgozott, és mi oda le voltunk passzolva. és bármi történt, ő belőle kibukott egy-két mondat. És nagyon érdekes ez, hogy milyen az emberi agy, hogy amikor ezt elkezdtem írni ezt a dolgot, akkor így naponta jöttek föl, nem tudom, hogy honnan, valahol hátulról, jöttek föl ezek a félmondatok, amiket palacsintasütés közben, vagy kertészkedés közben, vagy a strandon, vagy biciklizés közben, vagy nem tudom micsoda, így egyszer csak olyan meleg van, mint 23-ban, vagy tehát most mondtam valami hülyeséget. És akkor elmondott egy történetet 23-ból, vagy egy ilyen forgács, történetforgácsot inkább. Na most az apám úgy lépett ki ebből a hallgatásból, hogy amikor nyugdíjba ment, ugye ő szülésznőgyógyász, de közben orvostörténész is, rengeteg ilyen orvostörténeti dolgot írt, tehát egy ilyen elfajzott bölcsész. Többek közt megírta a császármetszés kultúrtörténetét, ami egy ilyen komplex. Azt egyébként nem siette el, mert 40 évig írta ezt a könyvet. De hát rengeteg apróságot, ilyen eszéket írt, de ez a fő műve. A császármetszés kultúrtörténete és ikonográfiája. Pontos címe, ami egy nagy átfogó munka. És amikor a Szentesi Kórházból, ami gyakorlatilag mára megszűnt, ő nyugdíjban ment, akkor nekiállt a családtörténetnek. És ez nem egy családfa volt, ugye akkor még sokkal nehezebb volt, mert nem voltak ezek az internetes huncutságok, hogy Family Search, meg Arcanum, meg nem tudom. Gyakorlatilag el kellett menni a könyvtárba, meg el kellett menni a levéltárba, meg a múzeumban, meg a ide-oda-amuda. És ő ezt ilyen jó bölcsészként sok-sok éven, nem tudom, 10 éven keresztül csinálta, és 6 ilyen nagy beköttetett cucc lett belőle, amiben családfák is voltak, meg mindenféle dokumentumok, a horgászigazolványtól a halálozási anyakönyvi kivonatig. Ő nem tett különbséget dokumentum, hála Istennek. Újságcikkek, emlékezések, végigjárta az egész famíliát, és akkor ilyen padlásról, pincéből az összes ilyen cetlit, stb. Összeszedte. És ebből csinált egy ilyen rendszerezett anyagot. És először így nem is értettem ezt az egészet, hogy ennek mi értelme van, meg tök uncsi, meg nem tudom mi. És aztán rákattantam erre, tehát ilyen napi olvasmányom lett. És ez sok éven keresztül, és egy idő után nagyon sokat beszélgettünk erről. És nem csak a saját kolozsvári családját csináltam meg, hanem az anyámnak a család, meg mindent. És ezek olyan papírok voltak, amiket úgy nagyjából mindenhol kidobnak. És ő ezeket ilyen rokonoktól, tényleg a pincéből mondta, megtalálta ilyen zacskóba, meg dobozokba, stb. Tehát ez volt a kiinduló pont. És amikor én elmentem 50 éves koromban Ingolstadtba, akkor már rengeteg papíron volt beszkennelve, ami alapján meg akartam nézni a helyszíneket. Hogy hol született az első anyám, hol volt a hadikórház, hol volt a... És amikor megérkeztem, akkor rájöttem arra, hogy miközben én most egy ilyen nagyon... Hogy mondjam, egy ilyen nagyon realisztikus dolgot akarok. Életemben először nem akarok semmit kitalálni, és csak az úgynevezett valóság, vagy az igazság, vagy ez érdekel, hogy pontosan akkor nézzük meg ezeket a létező dolgokat. Kiderült, hogy egy hihetetlen misztikus térbe lépek, ahol az illuminátusoktól a Faustig, a Frankensteintől mindenféle misztikus dolog elkezdett szembe jönni velem. És miközben a valósággal szerettem volna foglalkozni, egyébként a mai napig jönnek szembe ezek a misztikus dolgok. Például, erre is mondok egy példát, hogy az egyik első interjút, amikor megjelent ez a könyv, a VMN internetes újság kérte tőlem. És elmentem az interjúra, és egy fiatal lány fogadott egy kávézóba, és láttam, hogy hihetetlenül zavarba van, és azt mondta, hogy valamit el szeretne nekem mondani. Úristen, mi lehet ez? És kiderült, hogy ő még PDF-be olvasta ezt a regényt, és a sok-sok ilyen kis papírka között volt egy olyan kis papír, hát ezek mind ilyen megszáradt papírocskák, cetlicskék, amin egy kétoldalú dokumentum volt, az egyiken volt a magyar hadikórháznak a jelentése, a másikon meg az amerikai hadseregnek a leszerelő nyilatkozata, pecsét, stb. És arról szólt, hogy a nagymamámat 1946. január 26-án leszerelik a Wehrmachttól. Ez az amerikai leszerelőbizottság szereli le. Alkalmatlan a szülés, vagy az alkalmatlanságnak az oka a szülés, tehát előző nap szülte meg anyukámat, és a szülőorvos, aki vezette a szülést, az igazolta ezt a tényt, hogy ő tényleg tegnap szült. És oda volt írva, hogy Sándor, dr. Sándor Antal. Az egyik oldal a német volt, a másik angol. És ezt így beleírtam, hogy megszületik anyukám, dr. Sándor Antal, fogalmam nem volt, hogy ki az, és kiderült, hogy ennek a lánynak, ennek az újságíró lánynak nagyapja volt ezt, tehát miközben olvasta, föltűnt neki, hogy dr. Sándor Antal, így hívták a nagyapját, fölhívta az apukáját, hogy te nem volt az ingolstadti amerikai hadifogságnak a kórházában, és de ott volt, és rögtön, és ugye nekem vannak fényképeim, amiről fogalmam sincs, hogy kik vannak rajta. Az apukája fölismerte az apukáját, tehát a nagypapát, és hát ez egy ilyen, ezek mind ilyen lútbőröztető dolgok. Hát az is egy lútbőröztető dolog, ami ugye le van írva ebbe a könyvbe, hogy az anyukám másodjára 46. január 25-én születik meg Ingolstadtban, ugyanazon a napon, amikor a Bereményi Géza megszületik, ők ugye Bécsből jönnek haza, de ő már ugye Budapesten van, tehát hogy miközben az volt a célom, hogy életemben, ugye nem is volt a célom, mert úgy mentem ki, hogy én ezt magam számára szerettem volna földeríteni. Tehát ez egy ilyen családi kirándulás akart lenni, hogy én a saját családomat felfedezem, hogy az anyukámat felfedezem. De hát aztán olyan gyomrosokat kaptam ott, és már ott elkezdtem ezt írni. De mondtam, hogy semmi probléma, mert itt gyakorlatilag nekem sok dolgom nem lesz, mert itt vannak a dokumentumok, itt van a történelem, ami egy objektív dolog, persze nem az. Itt a valóság, ami megint csak egy objektív dolog, persze nem az. És akkor nekem ezzel kell foglalkozni, és tulajdonképpen csak egy ilyen dramaturgként vagy szerkesztőként fogok jelen lenni ebbe a könyvbe. És miközben a valósággal foglalkoztam, életemben először, soha nem voltam még ennyire misztikus élményeknek kitéve.
1: Maradjunk egy picit Bereményinél, ez már csak azért, mert megszólaltatsz párszor különböző hangokat, meg említesz különböző szerzőket és művészeket, és nagyon kedvesen az elején mottóban is egy-egy munkájukat megemlíted. Mikor megkaptam Szabó Krisztától a PDF-et, akkor úgy nézett ki, hogy írja akkor először azt, hogy mottók, nem hiszem, miért van ilyen külön fejezet, majd anya csak egy nincs, és akkor utána a jegyzetek, és így rámentem a mottók címszóra, és így pörgetem, mi a franc, mert négy oldal mottó van, és akkor ilyen szerzők van, akkor Umberto Eco, Vonnegut, Jókai, Puskázok, Eszterházi, Hamvas, Bereményi, Márai, Radnóti, Goethe, stb. És hogy
0: hát ezek majdnem mind szereplők egyébként
1: így van,
0: a könyvben.
1: Így van, és hogy az a nagyon izgalmas benne, hogy próbáltam egyébként így az idézeteket úgy olvasni, mint amik így megtalálni azokat a kapcsolatokat, de hogyha egy picit az idézetekről még tudnál mesélni a mottókról.
0: Amikor iskolában járunk és történelmet tanulunk, akkor ez egy halálunalmas dolog, mert semmi közünk nincs hozzá. Tehát ilyen olyan neveket kell megtanulni, meg olyan évszámokat, ahol nem voltunk ott, semmi közünk hozzá. Békekötések, háborúk, tárgyalások, stb. Ugye a gasztronómia történet azért nagyon érdekes, és a család, és aztán rájöttem, hogy a családtörténet pont ilyen mikrotörténet, vagy mikrotörténelem, amihez hirtelen közöd van. Hirtelen érzed, hogy most nem idegen emberekről, meg teljesen idegen dolgokról van szó, hanem olyan dolgokról, amit te is találkoztál. Nagymama, krumplifőzelék, stb. És hirtelen belekerülsz, bevonz, minden mikrotörténelem bevonz, és a részesévé tesz ennek a nagy történetnek. Szóval persze megtanuljuk ezt az iskolában, hogy volt a második világháború, 80 millió ember meghalt, ennek a nagy része civil volt, persze a katonák is civilek voltak, de akkor ezt nem tanuljuk meg. És amikor rájössz arra, hogy tulajdonképpen ezek ilyen nem elvont exakt dolgok, mint egy mint egy képlet az iskolai tankönyvben, hanem bazd meg, ezek tényleg megtörténtek, ezek a dolgok. És ott voltak ezek az emberek, akiket te ismertél. Szóval, és mindenki ott volt, aki akkor élt. És ugye én 12 éves korom óta olvasok, nyilván a világomnak a, nem tudom, 60%-a az olvasmány élmény. Tehát szerintem sokkal nagyobb kapcsolatom van az olvasmányaimmal, mint az úgynevezett valósággal. És nyilván ezek mind bejönnek. Bejönnek ezek az írók, akik vagy írnak erről, vagy akkor is éltek. Tehát, hogy engem lenyűgözött egyébként ez, hogy miközben a saját családom történetét írom, térbe meg időbe minden keresztezi egymást. Mert hát ezek a dolgok tényleg megtörténtek, nem csak a tankönyvben vannak benne, hanem tényleg. Tehát, hogy miközben ugye a dédszüleim, a nagybirtokos dédszüleim ugye elterjedt Magyarországon az, hogy vidékről föl kell jönni Budapestre, mert vidéken nagyon kegyetlenek lesznek az oroszok. Mindenkit megerőszakolnak, mindenkit megölnek, mert ott nem látszódik ez a dolog. De Pesten nagyon normálisak lesznek, mert az látszik. Az mégiscsak egy európai nagyváros. És rengetegen följönnek Pestre, és végélik a világtörténelem egyik legnagyobb poklát, amit a budapesti ostromnak hívunk. Na most a dédszüleim is följönnek Szentesről, ahol egyébként 6 halott volt, mikor bejöttek az oroszok. Pedig egyébként még nagy balhé is volt a szokásoshoz képest, mert ott volt egy Tisza híd, egy vasúti híd, ahol még volt egy csata is. Egyébként ezt is leírom, hogy a Krasznahorkainak a nagypapája és a nagypapájának a legkisebb gyereke is ott halt meg ennél a szentesi csatánál, de 6 ember halt meg, vagy 6, bocsánat, nem 6 ember halt meg, 6 polgári áldozat volt. Hát és közben ugye tudjuk, hogy mi történt Budapest ostromakor, tehát én ott lakom az Ostrom utca és a Szénatér sarkán, hát a legóvatosabb becslések szerint 20 000 embert halt meg, tehát hogy ez egy hullaszőnyeg volt, valószínűleg még most is rengeteg ott van. Na mindegy, és akkor ők följöttek Budapestre, és az egyik rokonnál a 8. kerületben egy pincében csinálták végezt az ostromot, és attól nem tudom 100 méterre ugyanezt az ostromot Szabó Dezső író is végcsinálja, leviszi a karosszékét, és ott ül, és egyszer csak az ostrom alatt meghal, ki tudja, hogy miben, mondjuk már se fiatal nem volt, se karcsú nem volt, stb. Tehát valamiben meghal, és elkezdődik egy ilyen igazi haláltánc, vagy egy ilyen fekete komédia, a legfeketébb komédia, hogy mit csináljunk ezzel a hatalmas holttesttel. És erről vannak emlékezések, akkor szépen el kellett menni a Széchenyi könyvtárba, és el kellett olvasni ezeket az emlékezéseket. Hát valami borzalom, tényleg egy morozsek dráma, egy örkény egyperces, hogy meghal a Szabó Dezső, kiteszik a liftaknába, mert azért mégsem maradhatott. És akkor ott fekszik, és egy rózsát rátesznek. Akkor hát ez mégiscsak egy magyar író volt, meg ember, meg stb. Hát de nem lehet kivinni, mert ugye lőnek, megy az ostrom, ráadásul mínusz nem tudom hány fok van, tehát nem tudnak vele mit csinálni, akkor kiteszik az udvarra, akkor megjönnek az oroszok. Ugye ők nagyon kényesek voltak arra, hogy a hullákat el kell takarítani, mert rettegtek a járványtól. És akkor kötelezik arra őket, hogy eltüntessék ezt a hullát. Igen ám, de nincs, mibe tegyék bele, hát nincs koppa, nem lehet főhívni a koporsó készítőt, hogy kérünk egy koporsót, és belerakjuk, elviszük a temetőbe. És akkor abba a házba, ugye ez a József körút sarkán van ez a ház, mai napig megvan. Egyébként abba a lakásba, ahol a Szabó Dezső lakott, abba lakott fiatal házasként Bereményi Géza. Tehát mindig minden metszi egymást, akárhova lépsz, időbe és térbe folyamatos metszésbe van minden, mint ahogy a jelen is. És akkor hát ez egy hosszú történet, de hát annyi, hogy van egy kocsma a házba, És a kocsmárosnak lelkiismeretfordulása van, mert miközben ezek éheztek, ezek az emberek a pincébe, ő eldugta a pixalámit, meg a bort, meg a satöbbit, és karácsony előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, nem, szilveszter előtt megtalálták a nyilasok, és elvitték, és egy hatalmas bulit csaptak belőle, ezért lelkiismeretfordulása van, és ad nekik egy konyhaszekrényt. És a konyhaszekrényből valahogy csinálnak, beteszik a szekrénybe a Szabó Dezsőt. Ugye itt az embernek azért óhatatlanul eszébe jut Vanek úr, aki a nizzai Mediterrán Hotelbe beköltözik egy szekrénybe. Kelet-Európa és a fekete humor. És akkor ráírják, hogy Szabó Dezső az elsodort falu írója. És akkor azt úgy kiteszik a térre. És akkor ott megy mindenféle harc, meg stb. És ott van kint ez a italos szekrény, egy kocsma szekrényben van benne a Szabó Dezső. Aztán amikor elmúlik az ostrom, akkor valaki megtudja, hogy ez ott van, akkor valahogy a jeges földet felszántják, Szabó Dezső rajongók, akkor oda eltemetik, akkor egy ideig ott van a Rákóczi térnek a földjében a Szabó Dezső, vagy betonjában, vagy kövében, vagy nem tudom micsoda, elsüllyesztve, és már pár évvel később, amikor ez napirendre kerül, akkor már betiltott szerző a Szabó Dezső, és akkor ilyen titokba kiássák onnan, és kiviszik talán a fiumei temetőbe. Úgyhogy ezek hátborzongató dolgok. Ráadásul most ez is eszembe jutott a szekrényről, meg a P. Hovádról, meg a Vanekról, hogy pont miközben ezt a könyvet olvastam, Nizzába voltam, és megtaláltam ezt a Mediterrán Hotelt, ahol Vanek úr beköltözik a szekrénybe, ugye nekem az egyik kedvenc regényem, és ezt apámtól örököltem a rejtő rajongást, és akkor fölhívtam az apámat, és mondtam neki, hogy akit egyébként gyerekkorában, meg egyébként a mai élő barátai is, mert ugye ez egy szerepjáték volt. A rejtő az 50-es években egy ilyen félig tiltott szerző volt, nem adták ki újra a műveit, fekete piacon lehetett megvenni, és ők ugye valamilyen szerepjátékokat játszottak, olvasták a padalat, és mindenkinek megvolt a neve. Tehát apám legjobb barátja az a Trebics volt, és 13 éves koromban jöttem rá, hogy a Trebics bácsinak miért az a neve, hogy Trebics bácsi, miért kell nekem a Bandi bácsi Trebics bácsinak szólítanom, hogy az még gyerekkorukból maradt meg. És az apám volt a Vanek. És fölhívtam Vanekot, hogy itt vagyok Nizzában az angol sétányon, és pont szembe van a Mediterrán Hotel, ahol a Vanek úr beköltözött a szekrénybe. És az apám azt mondta, hogy neki van egy gyönyörű ötlete, hívjam fel a Szépírók Szövetségét, hogy milyen lenne egy Vanek B. Eduard alkotói ösztöndíj, hogy a magyar állam, ahelyett, hogy mindenféle hülyeséget támogatna, megvenne mondjuk egy szintet a nizzai angol sétányon a Mediterrán Hotelbe, és az írók szekrény részeket kapnának. Tehát egész nap sétálhatnának ott Nizzába, és utána szóval te is sötét, lesötétített lukakba szeretsz dolgozni. Tehát engem például baromira zavar egy olyan szoba, ahol már van ablak, az teljesen meghiúsítja azt, hogy az ember dolgozzon. Hogy ez milyen fantasztikus lenne, hogy ilyen szekrényfakkok lennének, és akkor azt mondja, egy szinten 100 magyar író elférne, amúgy is kint kurva meleg van a sétányon, napközben lehetne a szekrénybe becsavarod a villanykört, és egész nap írsz, aztán akkor jó idő van, hogy ezt az illetékeseknek mondjam el, és közben én írtam ezt a regényt, amiben Szabó Dezsőt beteszik egy szekrénybe. Szóval a valóság olyan dolgokra képes, amivel én soha nem találkoztam még. Biztos, hogy olyan írók, akik mélyebben foglalkoztak a valósággal, azok ezt sokszor megtapasztalták, én ezt soha. Irodalmi kincsek.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A tollró rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a tollró október 1-jei indulását. A hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke egy lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. Október 5-e és november 6-a között az államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki posta hivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektriká. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektriká arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press és MTI hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
9: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
10: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Barabás Ábel vagyok, és a Rejtett Kolozsvár című sorozatunk mai részében a Györgyfalvi negyedről lesz szó. A jelenlegi városnegyed jellegzetes arculata a 60-as években kezdett kialakulni a tömbházak építésével. Viszont ezt megelőzően számos esemény alakította a terület fejlődését a középkortól fogva. Ezt a folyamatot fogjuk végig kísérni napjainkig Keresztesi Róberttel, aki mint a Györgyfalvi negyed lakósa és a negyedről szóló Wikipédia szócikk szerzője kívülről-belülről tanulmányozta a témát. Robert, üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit.
0: Legelőször arra szeretnék rákérdezni, hogy a Györgyfalvi negyed pontosan milyen területen fekszik, illetve miként lehetne ezt a területet behatárolni?
1: Most, hogy kiemeljük, hogy földrajzilag milyen területen fekszik, szerintem hasznos az, hogy elképzeljük, hogy milyen volt a város, tegyük fel egészen az 1600-as, 1700-as évekig, hogy fogták fel a városban lakó emberek ezt a részt, ami később a Györgyfalvi negyed lett. A lényeg az az, ugye, hogy volt a régi városmag, ami városfallal volt körülvéve, és vizuálisan is el lehet képzelni, tehát három irányba ugye voltak hostátok. Ezek a hagyományos földészeknek voltak a lakónegyedeik, akik arra specializálódtak, hogy élelmet teremtsenek a városban lakó kézművesek, mesteremberek és értelmiségiek számára. Na most három ilyen hostát létezett Kolozsvár mellett, a három főút mentén úgymond kifele. Ugye felfel a Tordai úton nem volt, mert ugye dombos vidék volt, és nem volt alkalmas az ilyesmire. Tehát volt egy a Monostor fele, volt egy, ami nagyon későig megmaradt, ugye szinte a napjainkig, ami a mostani Maröst negyed helyen van, és akkor volt a Hídelvi hostát, ugye az megszűnt akkor, mikor megépítették az állomást, és kiépült. Már nem volt értelme egy olyan, hogy is mondjam, annyira drága parcellákon földészkedni, ahogy mondták a hostátiak, és akkor paloták épültek oda. Na most, a mai Györgyfalvi negyednek a területe az nem volt része egyik hostátnak sem, és ennek valószínűleg két oka van. Az egyik az, hogy távolabb esett, és a másik, hogy egy dombon fekszik ugye a mai Györgyfalvi negyed, és akkor ez annak idején egy határrésze volt Kolozsvárnak, amit úgy neveztek, hogy a Kövespad. Egy elég leíró név szerintem, annak idején el tudjuk képzelni, hogy a mai Honvéd utca, románul ugye Dorobáncilor területén, ahogy még ott voltak a hostátiak és földészkedtek, akkor a kertjeik végében volt egy eléggé meredek magaslat. És akkor innen kapta a nevét ugye ez a része, ez a Kövespad, és akkor a végül is, amit ma úgy ismerünk, hogy a Györgyfalvi negyed, az nagyjából a Kövespadon alakult ki. Ugye egy enyhe lejtő volt a Kövespadnak a végén a tavak felé, amit régiesen úgy neveztek, hogy a város tója, és azt úgy ismerték, hogy a Bivajrét. Tehát úgymond a Bivajrétnek is egy része az amely Györgyfalvi negyed részén van. Na most, ahogy vannak ezek a határzónák, nincsenek teljesen elhatárolva. Ott, ahol van most a Közgazdászati Egyetem, és attól felfele, ahol van a legrégebbi része a 960-as években épült Györgyfalvi negyednek, az talán lenne a Bivajrét.
0: Ez a dombos határrész, amit leírtál, hogyan válik a város részévé? Milyen események hatására kezd kiépülni?
1: Egy nagyon-nagyon releváns irodalmi művet említenék, a Pilik Lászlónak a Városom évgyűrűi című könyvét. Ő egy szociológiai kutatást végzett végül is a 80-as években, kiment a városnegyedekbe, és interjúkat készített a legidősebb személyektől, és ezekből az elsődleges forrásokból

0: médiába nagyon sokat, és ez úgy néz ki, hogy már a 16. századtól elkezdett oda telepedni, tehát nagyon-nagyon kis parcellák voltak, és a városnak a szegényei lakták. Hasonló nyomornegyedek voltak még a Sáncai, ugye a Felegvárnak a lejtőjén, a város fele, vagy a Monostori két víz közt, ami most is létezik, és a stadionon túl van, ki ismeri azt a zónát, le van 5 kisebb keskeny utca, nagyon kicsi parcellákkal, és régi egy szobás, maximum 2 szobás házakkal. Na, a mai Csipárió térnek a helyén is ilyen volt. Tehát ez volt az első terjeszkedés arra fele, de mivel ugye a mai Csipárió tértől egy kicsit arra már mind a két irányban dombok kezdődnek, ugye a mai Konstantin Brunkus a Györfalvi út fele is, és a mai Nikolai Titulescu ugye a Pata utca fele is már domb van, akkor eléggé későn telepedtek ide későbbi lakók. Na most ezt valamilyen szinten lehet követni, hogy volt a terjeszkedés ezekben az irányokban. Na most a legrégebbi térképinformációnk, ugye az az első katonai felmérés a Habsburg Birodalomból, ami a késő 1700-as éveknek a helyzetét mutatja. És ezen már jól látható Kolozsváron, hogy a Szabok bástyája környékén a nyomornegyed már létezik a 700-as években, de a magyarok által ismert Pata utca és Györfalvi út, ugye Nikolai Titulescu, illetve Konstantin Brunkus, az még a határ részeken megy keresztül, és termőföldek vannak. Viszont, amit érdemes megemlíteni, hogy a mai főútnak a formájával teljes mértékben megegyezik. Tehát ugyanazt az útvonalat követték ezek a földutak, amik a termőföldeken mentek át, ugye a Kövespadon és kifele Györfalva fele, mint a mai nap. És érdekes módon a régi Szopori úttal, a mai Alexandru Vajdavoje volt, vagy ahogy mondták régebb, a Strada Csehoszlovácsiai, ugye, azzal is találkozott pont ugyanott, ahol most van a hármasnak a végállomása. Tehát ez a helyzet már annak idején megvolt ebben a felállásban, csak még nem volt kiépítve, csak földutakról beszélünk végül is. Na most viszont, hogyha megnézzük a második katonai felmérést, ugye az 1800-as évek közepéről, akkor már lehet látni a mai Györfali negyednek a magjait, elvetve. Észrevehető, hogy a Pata utcának és a Györfalvi útnak a legesleg elején kiépültek az első házak. És még egy mellékutca is már kialakult, annak idején Hegedűs utcának vagy Szondi utcának nevezték, ez a mai Anatole France. Tehát ez volt az első terjeszkedés ebbe az irányba, de egészen a 20. század elejéig végül is a Kövespad nagyrészt egy határzóna volt termőföldekkel.
1: Milyen jellegű populáció költözik be a kialakulóban lévő utcákba és a terjedő városrészbe?
0: A Bábes-Bolyai Egyetemről Bartos Elekes Zsombor tanár úrnak van egy nagyon jó platformja, ahol szintén digitalizált és georeferenciált térképeket lehet megtalálni, de most már ezek kolozsvári térképek, konkrétan célzottan kolozsvári térképek, és itt találtam egy nagyon-nagyon érdekes forrást, a Csányi Gusztáv által készített 1917-es kataszteri térkép. Nagyon-nagyon szépen be van rajzolva az összes épület, meg lehet nézni a parceláknak a méretét, és ebből arra a következményre lehet jutni, és ez nem csak a úgymond a térkép alapján, hanem ez ugye az előbb említett Városom évgyűrűi kötetben is le van írva, hogy nagyjából valóban munkások és iparosok költöztek ide. Igazából azért alakultak ki ezek a negyedek, mert szükség volt egy újfajta életmódra, mivel kialakult egy új kategória a társadalomba. Ugye hagyományosan csak a földészek voltak, és a mesteremberek, és az értelmiségi személyek, de most már, mivel kialakultak a nagyobb manufaktúrák, a gyárak, a vasutas közösség, akkor létrejöttek sokkal, de sokkal kisebb parcellák, ugye, mert már nem volt szükséges mindenkinek földet művelni, és akkor egy aránylag kis téren nagyon sok család elfért, és akkor kisebb udvaras házakban laktak ezek az újabb gyármunkások, akik már fizetésből éltek, és nem fülművelésből, és így alakult ki úgymond ennek a zónának a jellegzetes struktúrája. Persze már 1917-re, amikor Csányi Gusztáv ezt a kataszteri térképet megrajzolta, akkor már szinte központi zónának számított, tehát már megjelentek, és hogyha elindulunk ugye felfele, még mai nap is a Györfalvi úton, ugye Konstantin Brunkus, akkor már lehet látni, hogy vannak

0: emeletes házak, vannak szecessziós stílusú paloták, tehát egy kicsit előkelőbb középosztály-szerű populáció is költözött ide, de nem kellett sokkal távolabb menni. Már 17-ben a kataszteri térképen ki van alakulva két párhuzamos utca a Pata utcával, ugye most keletfele megyünk, Szántó utca és a Munkás utca, és még a neveik is nagyon jól leírják, hogy ki lakott ott, tehát nagyon-nagyon kicsi parcellákról van szó, nagyon sok ház egymás mellett, és értelemszerűen itt a munkások laktak annak idején, és úgy szintén a Pata utcán. Tehát ez a városiasodás, ez mondjuk a nem távol álló tisztviselőtelep, ugye a mai Andri Muresanu hatására valamennyire a Győrfalvi úton látszik, kicsit felsőbb középosztályú réteg költözött oda, de legalábbis az első világháború előtt a Pata utca és a vele párhuzamos utcákon nagyrészt inkább munkások laktak. Egy-egy nagyobb terület van, ahol hostátiak laktak, és még mai nap is meg lehet nézni, hogy még olyan jellegzetesen hostátias stílusúak is a házak ezeken a nagyobb területeken, de kevés van, meglehetősen kevés van belőlük, és főleg a Kövespad utca környékén.
1: Szóval itt is, akár a város többi részében a különböző területekre azonos társadalmi rétegből származó, vagy hasonló foglalkozást űző személyek költöztek be.
0: Igen, igen. Valóban így, ahogy megnézzük, most már egy kicsit haladhatunk a későbbiekre. Nagyon érdekes, ahogy konkrétan a városom évgyűrűiben le van írva, hogy mielőtt ugye lett volna a Ceausescu regimnek a település rendezése, akkor konkrétan lehetett látni az évgyűrűket. Ugye a legszegényebb réteg az belül lakott, és ők voltak a legrégebbi kategória, akik már úgy néz ki, hogy már a 600-as évektől ott éltek a városnak a peremén, és aztán kiebb költözött az előkelőbb réteg. Ugye pont az úgymond cigánysor felett a századfordulón, ugye amikor a 900-as évek elkezdődtek, egy nagy faiskola volt, és annak a területére épült ki ez a tisztviselőtelep, ami értelemszerűen az egyik legelőkelőbb negyede volt a városnak, és utána, amint említettem, ugye főleg a Pata utca irányába, és a vele párhuzamos utcákon ezek a kisebb parcellák voltak, ahol munkások laktak. Na most ezek a kisebb parcellák, ezek soha nem tudtak továbbfejlődni. Annyira kis parcellák voltak, hogy nem volt alkalmas egy nagyobb rezidenciát építeni rájuk, tehát ugye a 20-as, 30-as és egészen a 40-es évekig kiterjedt a város ugye a Méhes utca irányába, mai Septimio Albini, ott már viszont megint előkelőbb házak voltak, tehát az új középosztály, aki a 30-as években felkerekedett, ők építettek, és persze nagyobb parcellákra is, és egészen a 40-es évekig a régi Borháncsi útig terjedt ki a város, amit most úgy hívnak, hogy Liviu Rebreanu, meg a Besterce utca, Strada Bistrice. Ugye a 40-es években a kataszteri térképeken még nem voltak meg azok a hostáti házak, amik most, mai nap láthatók a Besterce utcán érdekes módon, tehát azok később épültek.
1: Most már a 40-50-es években járunk tehát. A város egyre jobban terjed ebbe az irányba. Mikor és hogyan alakul ki a Györgyfalvi negyed mai arculata a tömbházakkal?
0: Én úgy tudom, most egy kicsit más forrásokra hivatkozva, ugye a Györgyfalvi negyednek az építészei, most egy, ugye Augustin Preszekán volt a főépítész, de ő sajnos elég korán elhunyt, tehát nem hagyott maga után irodalmat nagyon, de viszont volt egy másik építész, aki dolgozott a Györgyfalvi negyeden, és egy elég idős személy, de még mindig él, úgy hívják, hogy Vasile Mitra, és számtalan különböző cikkben és könyvben leírta, amit tudott, és nagyon-nagyon szakszerűen, tehát építészeti és urbanisztikai szempontból, tehát nem feltétlenül olyan irodalom, amit a közönség fele nyitott, nem egy ismeretterjesztő irodalom, hanem konkrétan a szakmabelieknek van célozva, de persze innen is sok releváns információt lehet meríteni. De a lényeg a következő volt, hogyha ugye emlékezünk a Bihajrétre, amit említettem korábban. Először a városrendezés az ott történt, ugye az addigi kiterjedt város, ugye az 50-es évekről van szó, peremén, tehát ott, ahol még nem volt kiépítve, a Kövespadnak a legtávolabbra nyúló nyúlványán keletre, és ott épült az általunk ismert hagyományos, régi Györgyfalvi negyed, ami úgymond egyféleképpen egy különlegessége Kolozsvárnak, mert ugye annak idején még nagyobb volt a szovjet hatás a Romániára, és akkor egy Szovjetunióban működő modellt használtak a negyed építésére. Ez a mikronegyed, úgymond, vagy az itteni használatban inkább mikrorajonnak nevezik. És itt az volt az elképzelés, hogy egy olyan negyedet építsenek, ahol egy jó része a megélhetésnek történik. Tehát nem csak úgymond lakásra volt alkalmas ez a negyed, hanem mindenféle különböző szolgáltatások is jelen voltak itt. Most értelemszerűen az ipari produkció az nem a negyedben volt, de ugye Kolozsváron a Györfalvi negyedben 4 mikrorajon épült, és mindegyiknek megvolt a saját óvodája, saját iskolája, saját bevásárlóközpontja, az itteni szóhasználatban komplexnek nevezték, ugye. Ezt a mai nap is ismerik az emberek, ugye például a 2-es mikrorajonnak a Merkur, ugye a komplexje, a 3-as mikrorajonnak meg a Hermes. Az 1-es mikrorajonnak ugye már lebontották, nem tudom pontosan mi volt a hivatalos neve, de a negyedben úgy mondtuk neki, hogy Piulica, tehát a Piulica volt az első mikrorajonnak a komplexe. És azért van egy ilyen jellegzetes struktúrája annak a zónának, mert úgy volt elképzelve, hogy megélhető legyen a negyed. Ugye aránylag távol építették egymástól az épületeket, parkosították, játszótereket, sétálóutakat hoztak létre, hogy a populáció meg tudjon nyilvánulni a negyedben is, és valamilyen szinten közösséget is építsenek. Ezeket az elveket ugye most a Szovjetunióban, mivel nagyon-nagyon sok hely van, ezt így könnyen lehetett alkalmazni, de ezeket az elveket itt később Kolozsváron nagyon nem alkalmazták, és akkor ezért maradt ugye a Györfalvi negyed különleges, mert ezt a mikrorajon struktúrát alkalmazták. Na most, megépült ugye a mikrorajon, ami körülbelül 30 ezer embernek biztosított lakhelyet, és akkor innen kezdődtek a problémák, mert ugye a Pata utcán kellett hozzáférjenek a központhoz. És a Pata utca az nem volt alkalmas egy ilyen forgalmat fenntartani, ugye az autóbusz, a trolibusz egy kétsávos úton kellett menjen, amit ugye leaszfaltoztak, megemeltek, de a régi omladozó házak azok már, a járda már az ablaknál volt, ahogy megemelték és próbálták rendszerezni a helyet, tehát nem volt alkalmas az új populációnak egy rendes hozzáférést biztosítani a város irányába. És persze, ugye később a Ceausescu rendszerbe utána volt egy ilyen elképzelés is, ugye ezt falun is próbálták alkalmazni, hogy az embereket megmozgassák, valahogy a gyökereiktől eltávolítsák őket, és akkor azokat a hagyományos közösségeket igyekeztek felszámolni, és persze alátámasztották ezt a dolgot hatékonysággal, ugye, hogy sokkal több ember lakhat ezen a területen, sokkal több mindenkinek tudunk biztosítani megélhetőséget, és a többi, és a többi, és a többi. És akkor így, a 80-as évek végén elkezdődött úgymond a Györfalvi negyednek az új fázisának az építése, ami nagyrészt a Pata utcán történt, és akkor tűntek el a kisebb parcellák.
1: Említetted, hogy az első tömbházakat a 60-as években kezdték el építeni, és így alakult ki a mai napig ismeretes Györgyfalvi negyednek a képe. Miért pont Györgyfalvi negyednek nevezik, illetve mióta beszélhetünk konkrétan egy negyedről?
0: Konkrétan a Györfalvi negyed név, mint Cartier-ról Györgyén, az akkor született, amikor megépítették ugye a 4 mikrorajont. Van egy fénykép is, ugye még építik a tömbházakat, és volt egy nagy kapu kitéve, és szinte ceremoniálisan meg volt hirdetve, hogy ez a Cartier-ról Györgyény. Na most a név választás az egy eléggé egyszerű. Végül is, ugye mivel van a Kolozsvár határában levő falu, ugye Györfalva, ennek az eredeti román neve, ugye egészen a 20-as évekig, ameddig volt a település névrendezés, az a magyar névnek volt a fonetikus átvétele, tehát Gyurfalő, ugye, még a egyes régi kolozsváriak még használják ezt az elnevezést, és utána lett Györgyény, ugye ez egy elrománosított név, de ugyancsak a Györgyből származik, ami az eredeti neve a falunak, és ugye annak idején a Györfalvi út, ugye a román elnevezésbe is átöröklődtek a régi magyar nevek, ugye a Pata utca volt a Strada Pata annak idején, és a Györfalvi út volt a Strada Györgyény, akkor valószínűleg egy elég természetes választás volt, hogy ugye a negyedet is a Györfalváról nevezzék el, és akkor így jött létre, hogy Györfalvi negyed, ugye Cartier-ről Györgyény a a 20-as években kitalált hivatalos településnév alapján. És akkor kezdődött úgymond negyedként meghatározódni.
1: És ezekben az újon épített tömbházakba milyen lakosok költöztek be? Milyen jellegű volt a Györgyfalvi negyed lakossága eredetileg?
0: Amit így érdekességként el tudok mondani, és ezt ugye valahogy személyes tapasztalatból is elmondom, hogy az eredeti lakók azok nagyjából inkább az akkori kolozsvári családoknak a fiatal házaspárjai voltak. Tehát nagyjából akik, mit tudom én, 25 és 35 év között voltak. Ezért, aki ismeri a negyedet, még meg lehet figyelni, hogy még mai nap is élnek az eredeti lakók közül. Elég sokan igazából. Tehát nagyrészt a helyiek voltak. Ugye szó van arról, ugye, hogy az ország mindenfeléből ugye az erdélyi városokban annak idején betelepítettek lakosokat, és persze ez valóban így volt. Jöttek ugye munkások a környező falvakba is, de egy nagyon nagy számban a helyi lakosságból a fiatal családok tudtak itt lakást kapni az államtól, úgymond bérbe, szimbolikusan.
1: És milyen lehetett akkoriban ezekben a tömbházakban lakni? Hogyan lehetne elképzelni az ott lakók hétköznapjait?
0: Milyen lehetett lakni? Hát egyrészt, amiből tudok meríteni, az a kollektív emlékezet, amit ugye hallottam. Én magam is a Györgyfalvi negyednek vagyok a leszármazottja. És amit még tudok forrásként használni, azok a régi fényképek, amiből számtalan van. Annyit tudok mondani, hogy annak idején a Györgyfalvi negyedben így a mindennapi élet az sokkal, de sokkal szellősebb volt, mint most. Ugye az eredeti fényképeken, ugye, mivel egy teljesen kopár domboldalra épültek ezek a mikrorajonok végül is, akkor amit manapság ismerünk, ugye, hogy öreg fák vannak, parkok, játszóterek, ezek egyáltalán nem léteztek, tehát úgymond a tömbházak között át lehetett látni az ürességen. Nem volt meg még ez a parkosítás, persze a legrégebbi fényképeken ott vannak a mai fáknak a csemetéi, úgymond, tehát az ugye az tudatosan volt kialakítva. Szellősebb volt abból a szempontból is, hogy nem voltak ott a későbbi építmények, amik valamennyire mégis jelen vannak, még a mikrorajonok területén is. Ugye nem úgy történt, mint a Dónát negyedben, a Grigorescu-ban, ugye, hogy megépítettek ott is egy mikrorajonszerű negyedet, és utána később kihasználva a meglévő tömbházak közötti üres területet, még újabb tömbházakat hoztak fel, és bezsúfolták a negyedet. Ugye nem tartották meg az eredeti építészek által szánt kondíciókat. Ugye értelemszerűen nem volt annyi forgalom se, az akkor biztosított parkoló lehetőségek azok elegendők voltak a lakosság számára, és ugye még nem voltak megépülve a garázs rengetegek, amiket most nagyjából eltüntettek, de ugye ez volt a jellemző a 90-es években, hogy szinte bármilyen használható sík területet beépítettek garázsokkal, ez is elvett úgymond az eredeti szándékból, ugye nem volt már olyan szellős, mint ahogy elképzelték az eredeti építészek. Na most ami még nagyon-nagyon fontos információ, ugye, hogy úgy volt az egész elképzelve, hogy annak érdekében, hogy hozzáférjenek közszolgáltatásokhoz az emberek, nem kellett csak egy pár száz métert járjanak. Sok esetben meglehetősen elegáns parkosított utcákon mellesleg, és akkor ugye az óvodák nagyon közel voltak, ugye minden mikrorajonnak megvolt a sajátja, az iskolák nagyon közel voltak, tehát a gyerekeket nem kellett távol vinni egyáltalán. A kettes mikrorajonban volt orvosi rendelő is, ez is hagyományos, úgymond a mikrorajonnak a definíciójában, meg persze a komplexek, amiben nem csak a bevásárlóközpont volt, és, hanem ugye ott volt a fodrász, borbé, meg ami releváns volt, ugye, hogy vendéglő. Vendéglő volt a komplexben, ugye lehetett még akár eseményeket is tartani, én úgy tudom, hogy esküvők is voltak annak idején a komplexben. Úgy érzem, hogy mindenféleképpen azzal, hogy olyan sok zöldövezet épült, és olyan sok lehetőség volt kint a szabadban időt tölteni, valóban elérték az építészek a célt, és közösség alakult ki. Én emlékszem jól, hogy a régebbi generációk úgy egészen jól ismerték egymást ugye a negyedben, most ezt megint ugye nem lehet feltétlenül felmérni tudományosan, ezt személyes tapasztalatból tudom inkább elmondani, hogy milyen volt, vagy milyen lehetett az élet.
1: A közösség jellege az úgy tudom, hogy mai napig megmaradt, hiszen úgy tudom, hogy vannak ilyen Facebook csoportok is, ahol a Györgyfalvi negyed lakói, vagy legalábbis volt lakói osztanak meg emlékeket, ugye, vagy írásban, vagy fényképek formájában, és ez különlegesnek tűnik, mivel, ahogy mondtad, ugye ez a negyed, ez így területileg elég tág, elég nehezen meghatározható, mégis úgy látszik, hogy valami egységes kialakult, ami összetartja az embereket.
0: Igen, ez valóban úgy van. Igazából meg kell mondjam, hogy ez a Facebook csoport egy eléggé erőteljes faktor volt abban, hogy elinduljak ezen az úton, hogy valamilyen szinten foglalkozzak a negyednek vagy a negyedeknek a históriájával, mivel nagyon sok régi fénykép volt ide megosztva, és az emberek ugye visszaemlékeztek, kommentekbe beszélgettek, leírták, hogy milyen volt, tehát valóban mind mai napig, sőt, meg kell mondjam, hogy van egy egész nosztalgia közösség, úgymond, van egy identitás a helynek, ami nem tudom, nem ismerem annyira más negyedeknek a közösséget, nem tudom, hogyha ennyire jellemző.
1: Az utóbbi két évtized változásai milyen hatással voltak a negyedre?
0: Ami változott, hogy eltűnt a külvárosias jellege, most már nincs külvárosias hangulata, elég nagy forgalom van a negyedben, ugye a Bivajrétnek a régen szinte üres, ugye egy nagy parkoló volt, ott van az Université, a Tineretulu Hotel, és annak volt a parkolója, oda beépült ugye a Julius Mall, tehát óriási forgalmat hozva a zónába. Ez meglehetősen elvette a külvárosias jellegét, kicsit fentebb ugye oda is épültek új tömbházak, ilyen új jellegű rezidenszek, tehát egy eléggé nagy populáció került ugye a negyednek a peremére, és amit régebb ugye az Eperjes terének neveztek, ahol a hármasnak a végállomásától lefele, ugye van egy kisebb lejtő, és ott van a trolibuszoknak a garázsa, azon túl is ugye már kialakult egy új szopornegyed, tehát a régi külvárosias jellege, ugye még egészen a 90-es években lehetett látni hostátiakat szekérrel áthaladni a negyeden, vagy ott volt az öreg moszni, ugye pont a Tóköznegyed és a Györfaj negyed peremén lakott, aki még a teheneivel járkált ott, ahol van a Julius Mall, ez teljesen eltűnt ez a külvárosias jelleg, de viszont maga a negyednek a szívében megmaradt mindenképp ez a valamilyen szinten ez a szellősége. Most ki lehet menni és élvezni a zöldövezetet, ugye ez egyre nagyobb probléma szerintem globálisan, így most az új urbanizáció a Romániában, ugye, na megnézzük itt Kolozsvárnak a példáját is, a régi negyedektől kinnebb épült negyedekbe szinte hiányzik teljesen a zöldövezet, ez ugye nem jellemző a Györfali negyedre, tehát mindenképp úgymond, ugye maga a Györfali negyed az fizikailag nem mozdult meg, de beljebb került, közelebb került a városközponthoz, ahogy fejlődött a város minden esetre.
1: Kedves hallgatók, a Györgyfalvi negyed történetét hallhatták Keresztesi Róbert tolmácsolásában. Az elmondottak alapján tudhatjuk, hogy egy különleges urbanisztikai jelenségről van szó, mely részben egy szovjet mintán alapszik, és amely jelentős mértékben őrizte meg eredeti jellegét az évtizedek során. Ezáltal napjainkban is kellemes lakóhelyet és városi környezetet biztosít lakói számára. Ezzel a Rejtett Kolozsvár műsorunk végéhez érkeztünk. Én Barabás Ábel vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes napot kívánok!

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Illegális bevándorlás. Szigorú visszaküldési szabályokat hagyott jóvá az Európai Unió. A tolló rendszer hibáinak egy részét elhárították, de még nem stabil a platform. Egy hónapon át ismét vásárolhatók a Tezaur államkötvények. Újabban a Transelektrika nevében küldenek csaló SMS-eket. Az előrejelzések szerint ma kissé felhős, de meleg időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. Az EU tagállamok kormányai tömörítő tanács véglegesen jóváhagyta azokat az új uniós szabályokat, amelynek célja az EU-ban jogszerű tartózkodási engedéllyel nem rendelkező harmadik országbeli állampolgárok hatékonyabb visszaküldése. A tegnapi tanácsi közlemény szerint az új szabályozás uniós szintű eljárásokat határoz meg a visszaküldésekre, kötelezettségeket ír elő az Európai Unióban tartózkodási joggal nem rendelkező személyek számára, és szigorúbb rendelkezéseket vezet be a biztonsági kockázatot jelentő emberek esetében. A rendelet emellett lehetővé teszi, hogy a tagállamok az Európai Unión kívüli országokban úgynevezett visszatérítési központokat hozzanak létre. A tanács hangsúlyozta, valamennyi visszaküldéssel kapcsolatos intézkedést az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartásával kell végrehajtani, írja az MTI. A rendelet értelmében azoknak a nem uniós állampolgároknak, akiknek nincs joguk az Európai Unióban maradni, el kell hagyniuk az érintett tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal. Technikai problémák nehezítették az új útdíjrendszer, a tolló október 1-jei indulását, a hibák egy részét azonban már elhárították, közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. Az első 12 órában mintegy 4 millió látogató és bejelentkezett felhasználó kereste fel a platformot. Közel 50 ezer felhasználó és 170 ezer jármű regisztrált. Több mint 45 ezer útszakasz jegyet adtak ki, és több mint 60 ezer fizetést, valamint 13 ezer elektronikus pénztárca feltöltést hajtottak végre. A nagy forgalom időszakos leállásokat okozott. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság tegnap késő délutáni tájékoztatása szerint helyreállították a bankkártyás fizetést, megnövelték a platform kapacitását és javítottak a fiókaktiváló e-mailek kézbesítésén. Továbbra is dolgoznak ugyanakkor a külső rendszerekkel, valamint a térképadatokkal kapcsolatos problémákon. Több mint 1000 ügyfélszolgálati bejelentés érkezett, ezek több mint felét már megoldották. A rendszer teljes stabilizálását a szolgáltató legfeljebb 72 órán belülre ígéri. Ismét jegyezhetők hétfőtől a Tezaur államkötvények, közölte tegnap a pénzügyminisztérium. Az október 5-e és november 6-a között kibocsátott 1, 3 és 5 éves futamidejű állampapírok évi 6,57 és 7,50%-ot kamatoznak. Az államkötvények névértéke egy lej. A kibocsátási tájékoztatóban meghatározott feltételek szerint kifizetett éves kamatuk adómentes, közölte az Agile Press. Az államkötvényeket a következő módokon lehet megvásárolni. Október 5-e és november 4-e között a giseul.ro platformon keresztül. Október 5-e és november 5-e között online, ha a felhasználó előzőleg regisztrált az Országos Adóhatóság privát virtuális tér platformján. Október 5-e és november 6-a között az államkincstár fiókjánál. Október 5-e és november 5-e között a városi, október 5-e és november 4-e között pedig a vidéki postahivatalokban. A Tezaur program keretében kibocsátott állampapírok átruházhatóak és lejárat előtt visszaválthatóak. Államkötvény csak azok a személyek vásárolhatnak, akik a jegyzés napjáig betöltötték a 18. életévüket. Újabb SMS csalási kampányra figyelmeztet a Transelektriká. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy a villanyszámlatartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatásukat, és arra kérik őket, hogy kattintsanak egy hivatkozásra. A Transelektriká arra kéri a címzetteket, hogy ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. A mostani csalási módszert smishingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lei 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lei 67 bani, 100 magyar forint pedig 1 lei 45 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma részben felhős időre számíthatunk. A napcsúcs hőmérséklete 21 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 4 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press és MTI hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés pedig a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Bántó Tamás Csilla Andrea, a Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit október 2-án péntek déli magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál. A mai napon Graham Greene angol író gondolatával köszöntöm Önöket. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Hamarosan felcsendül a nap ájtata, majd keresztény énekek szólnak, és kalendáriumot lapozunk. 12 óra 25 perckor az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovata következik, Isten realista módon nyúl az életünkben címmel. 13 órakor híreket mondok, 13 óra 15 perckor mesekosár rovatunkban Benedek Elektől az Aranyvesző című mesét hallgatjuk meg. 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk Lukács Orsolya szerkesztésében. Mennyire függ össze a siker és a boldogság? A kettő kézen fogva jár? Ezekről fejtik ki véleményüket Kun Tamás és Mádli András. 14 órakor ismét híreket mondok, 14 óra 15 perckor versrovatunkban Turmezei Erzsébet, Ha nem teszek semmit sem című költeményét osszuk meg. Majd ezt követően Grand Work angol nyelvű rovatunkat hallhatják Szecsődi Árpád szerkesztésében. Tartsanak velünk a mai nap is, ha tehetik. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül a www.agnusradio.ro weblapon. Ha üzenni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264 441968-as telefonszámon. A nap ájtata következik Ungvári Szende tolmácsolásában.
1: A mai ájtatunk címe: Bízni Istenben. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve 3. fejezetének 5. és 6. verse. A mai áhítatunk szerzője Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. 2013 óta webes tartalomkészítőként dolgozom, de a mesterséges intelligencia egyre jobban kiszorít a szakmámból. Ügyfeleim sorra elmaradoznak, mert a tartalomgyártáshoz inkább a mesterséges intelligenciát veszik igénybe. A számlák csak gyűltek, a lányom pedig egyetemre járt, én pedig úgy éreztem, mintha egy tomboló vihar közepén állnék, mindenféle megoldás nélkül. Egy vasárnap, amikor Isten igéjét tanulmányoztam, a példabeszédek könyvének 3. fejezetének 5. és 6. versei kerültek elém. Bízál az Úrban teljes szívből. Ezek a szavak akkor mentőövként jöttek. Emlékeztettek arra, hogy bár önmagamban keveset tehetek, bízhatok abban a tervben, amelyet Isten készített számomra. Ahogy továbbra is Isten vezetéséért és megoldásért imádkozom, különös békesség tölti el a szívemet. Tudom, hogy Isten terve jó. Nem azért hozott el idáig, hogy most magamra hagyjon. Maga biztosabban keresem a lehetőséget, mert bármi történjen is, Istenben bízom. A bizonytalanság nem azt jelenti, hogy Isten nincs jelen. Ráébredtem, hogy ez az időszak nem csupán a munkakeresésről szólt, hanem megtanított jobban bízni Istenben, különösen a bizonytalan időkben. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, taníts minket jobban bízni benned, amikor bizonytalanságokkal nézünk szemben. Ámen.

Bízni fogok Istenben akkor is, ha nem látom, mit hoz a holnap. Hangsúlyozza áhítatunk szerzője, Sammy M. Mata, Kenyában élő testvérünk. Ma imádkozzunk azokért, akiket munkájuk elvesztése fenyeget.

Október 2-át írunk. Ez az év 275. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 90 nap van hátra. Október 2-ai kalendáriumunkban először tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb eseményeket. 1604-ben ezen a napon tört ki a bocskai felkelés. 1848-ban lemondott az első felelős magyar kormány, Batthyány Lajos kormánya. 1849-ben Komárom erődjét hosszas alkú után Klapka György átadja az osztrákoknak. 1944-ben ezen a napon Székelyföldön helyreállítják az 1940 előtti román királyi közigazgatást. 1956. október 2-án üzembe állítják az első atommeghajtású órát New York City-ben.

1997-ben írták alá az amszterdami szerződést, amely átalakítja az Európai Unió politikáit és jogköreit. Az amszterdami

A mai naphoz kapcsolódó fontosabb események után emlékezzünk azokra a jelentős személyiségekre, akik október 2-án látták meg a napvilágot. 1452-ben született harmadik Richard angol király, az utolsó York, egyben Plantagenet házi uralkodó. Alakját William Shakespeare történelmi drámái, a hatodik Henrik és folytatása, a harmadik Richard tették hírhetté. Richard uralkodása 2 évig tartott. Távoli rokona Tudor Henrik taszította le a trónról. A Bosworthi ütközetben több főnemes magára hagyta, egy pedig az ellenfél oldalán szállt harcba. Richard volt az utolsó angol király, aki csatában vesztette életét. Halálával Angliában lezárult a középkor időszaka. ...1869-ben született Mahatma Gandhi, eredeti nevén Mohandas Karamchand Gandhi, indiai békeharcos, jogász, politikus, India politikai és spirituális vezetője, az indiai függetlenségi mozgalom vezéralakja. A Gandhi gujaráti kasznév Banija, vagyis a legkabzsibb kereskedő kasztjába tartozott. Maga a család fűszerkereskedő volt. Későbbi nevét híveitől kapta. A Mahatma szanszkrit szó jelentése nagy lélek. Ezen a néven ismeri őt az egész világ, s vált a békés ellenállás jelképévé. Nem áll vele rokonságban a későbbi indiai miniszterelnökök közül egyik Gandhi sem. Gandhi soha nem állította, hogy bármilyen új elvet vagy tant alkotott volna, csak próbálta alkalmazni az örök igazságokat a mindennapi életünkre és gondjainkra. De kijelentette, hogy üzenete és módszereinek lényege az egész világnak szól. Tanításaiban gyakran felcsengtek Jézus szavai. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok üldözőitekért. ...1898-ban született meg Szilágyi László, magyar költő, író, újságíró. 1917-ben pedig Harmata János, Széchenyi díjas klasszika filológus, nyelvész, az MTA tagja. 1926-ban látta meg a napvilágot Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, egyetemi tanár, az MTA tagja. 1951-ben született Sting, eredeti nevén Gordon Sumner, angol zenész, zeneszerző, színész.

Ejtsünk szót azokról is, akik ezen a napon hunytak el. Időszámításunk előtt 322-ben ezen a napon halt meg Arisztotelész, ókori görög filozófus. 1761-ben hunyt el Mikes Kelemen, második Rákóczi Ferenc kamarása. 1920-ban hunyt el Max Bruch, német zeneszerző és karmester. 1953-ban pedig Szép Ernő, magyar költő, író, színműíró. 1968-ban pedig Marcel Duchamp, francia festő, képzőművész.

Nemzeti ünnepek és világnapok is kapcsolódnak október 2-ához. 1958 óta a Guineai Köztársaság nemzeti ünnepe, a Franciaországtól való függetlenné válás napja. 1992 óta a gyaloglók világnapja, ugyanakkor a béke világnapja is, az ENSZ által elfogadott Mahatma Gandhi születésének emlékére. Ezek a fontosabb események kapcsolódtak a mai naphoz, október 2-ához. A nap kalendáriumát lapozták Mihály Noémivel.

kalendáriumát lapoztuk Janicskó Mihály Noémivel. Most következzen az Evangélikus Rádió Misszió Lélek hangoló rovata, Isten realista módon nyúl az életünkbe, címmel. Készítette Erdészné Kárpáti Judit.

elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdjél velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válasz.

Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Szalai Katalin zeneszerzővel, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának oktatójával, szín- és stílus tanácsadóval hallhatnak beszélgetést a lélek hangolóban. Most Kati Pezsgő című darabja szól debreceni diákjai előadásában, marimbán és vibrafonon.

0: Mai vendégünk a Lélekhangolóban Szalai Katalin lesz. Ő zeneszerzés, zenepedagógia, színháztudomány területén szerzett képesítést. Jelenleg is a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít. Emellett pedig stíluskomponistaként is apostrofálja magát, miután szín- és stílustanácsadóként is dolgozik a zenei pálya mellett. Azzal szeretném veled kezdeni, hogy milyen kislány voltál, mit tudsz így magadról, és milyennek láthattak a szüleid.
1: Az első jelző, ami eszembe jutott, amit így meséltek rólam, hogy egy nagyon vidám kislány voltam, nagyon szerettem a humort már nagyon kis koromban, ez már akkor megnyilvánult. Egy ilyen vidám, derűs gyerek voltam, azt tudom. Amire én emlékszem az az, hogy mit tudom, én nagyon szerettem a rózsaszín színt a ruhákba, és ez például semmit nem változott. Hiába vagyok már jóval több, mégis a rózsaszín az valamiért így sokat jelentő szín. Serdülőkorban már azért inkább egy ilyen szorongóbb típus lettem, ugye ott már kezdtem felmérni azt, hogy ez a fajta kedvesség, amivel így megnyertem magam körül az embereket, hogy ez azért ez egyfajta felelősséggel is jár, és például nyer itt a zenéhez kapcsolódva, a mai napig él bennem az a szorongás, amikor ki kellett ülni, zongorázni ott az utolsó vizsgákon. Akkor ott valami történt, és nagyon elkezdtem szorongni, és akkor abba is hagytam az egészet. Ugye akkor voltam 14, és el kellett dönteni, hogy na, akkor merre tovább. Hát a zenét ugye pedig ahhoz volt a legtöbb érzékem, ugye azt én magam mondtam ki.
0: Hány évet zenéltél?
1: Hát 6 évet zongoráztam, és már akkor voltak kompozícióim, tehát azért az is kivágta a biztosítékot az akkori tanáromnál, hogy a saját darabjaimat vittem. Hát mit nekem Bach meg Mozart, ugye Szalait kell vinni órára, és hát ezt úgy nem tolerálta, és akkor hát így el is búcsúztunk egymástól, és akkor bekerültem az óvónőképzőbe.

0: és ott jöttem rá, hogy na, én ez az, amit nem tudok abba hagyni, és akkor visszapofátlankodtam magam egy másik zongoratanárhoz. Ahhoz, hogy tovább lépjek a tanulmányaimban, ahhoz ő jó tanár volt. Még meg kell említenem Kárpáti Tündét, aki a szolfés tanárnő volt, és tulajdonképpen ő nyitotta fel a szememet egyáltalán a klasszikus zenére, úgy nagyon erőteljesen. Olyan szeretettel és olyan átéréssel beszélt a zenéről, és annyira magával ragadott minket, ő egy fontos tanárom volt. És akkor így kerültem el az István Konziba, és akkor onnan harmadik felvételire bejutottam a Zeneművészeti Egyetemre. Akkor még úgy hívták, hogy Zeneakadémia, ugye, de most már Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem néven fut.
1: Az óvónő képző egyébként közben elmaradt?
0: Most, hogy beszélgetünk róla, ez a motivum, ez már ott volt, hogy úgy szerettem a gyerekekkel, meg szerettem úgy általában az emberekkel foglalkozni, ez a mai napig így van. Ott én ráéreztem, hogy én nem leszek óvónő, tehát abban már biztos voltam. Viszont nagyon érdekesen alakult az életem, mert utána a zeneiskolában tanítottam 16 évig, akkor 4 évig középiskolásokat, és most meg egyetemen tanítok. Tehát gyakorlatilag végigjártam a palettát, tehát rengeteg gyerekem volt, és így végig tudtam kísérni nagyon sok gyereknek a zenei fejlődését is.
1: Tehát a zeneszerzés lett végül is a nagyobb szívügyed, vagy a maga, akkor ez az oktatás, a pedagógiai része.
0: Számomra elválaszthatatlan, nagyon gyakran van az, hogy ha nem találok hirtelen olyan darabot, ami ahhoz a pedagógiai célhoz kapcsolódik, amit éppen szeretnék gyakoroltatni, akkor én magam írok gyorsan valamit. Úgyhogy itt a kellemes a hasznossal találkozik. Biztos, hogy nem bántam meg. Ugye én már akkor kerültem be, amikor más ki. Tehát én már felnőtt fejjel azért egész másképp ültem ott az órákon. Sokkal többet jelentett számomra az, hogy én ott lehetek. Nagyon megbecsültem azokat az éveket, és nagyon-nagyon élveztem, mert ugye gyakorlatilag főállásban azzal foglalkoztam, amit mindig is szerettem volna, amit mindig is nagyon érdekelt. Aztán később nagyon érdekesen alakult az élet, hogy ugye bejött jóval később ez az egész öltözködés, és arról is kiderült, hogy de hiszen már azok is ott voltak gyerekkoromban, ugyanis a nagymamám varrónő volt, fantasztikus fűzőket, artista ruhákat, fürdőruhákat, tehát ezeket a nehéz dolgokat ő fantasztikus szakértelemmel varta. Édesanyám mindent megvart. Nálam ez majd még kiderülőben van, hogy én ezt örököltem, vagy lesz ehhez türelmem. Viszont az anyagismeretet, a színlátást, ezeket úgy mélyen magamba ittam, és ha visszagondolok, akkor nagyon érdekes az, hogy kétféle tévét néztünk, kétféle csatornát, az egyik a Music TV volt, tehát mondjuk azon főleg könnyű zene ment, a másik meg a Fashion TV, ahol reggeltől estig divatbemutatókat adtak. Amikor csak lehetett, ott ültem és néztem a szabásokat, meg minden, meg voltak a kedvenc manökereim, és hogy ez így megmaradt, vagy így felidéződött bennem, amikor elkezdtem megint ezzel foglalkozni, hogy aha, hát ez már ott volt gyerekkoromban is ez a téma.

0: Lélekhangoló.
1: Nektek, ha már rádiómissziós műsorban ülünk itt, a családban ott volt a kereszténység, vagy Istenről beszéltek neked a szüleid?
2: Nálunk édesanyám volt katolikus, és annyiban merült ki a vallásos nevelés, hogy beszélgetünk, hogy van Isten, és akkor, hogy esténként úgy az imával zártuk a napot. Édesapám ateista volt, illetve nemrég halt meg 93 évesen, és hát Istennek van humora, hogy az utolsó hónapokba egy olyan ápolónőt kapott maga mellé, aki gátlás nélkül beszélt neki Jézusról. Tehát, hogy ott volt egy nagyon szép történet, ott valami átfordult nála, abba biztos vagyok. Volt egy olyan történet is azért, hogy a bátyám bősz buddhista volt, és neki volt egy nagy megtérése, ami elég nagy vihart kevert a mi családunkban, és ennek kapcsán tértem meg gyakorlatilag én is.
1: Ezt el tudod mondani, hogy hogyan történt, vagy mit jelentett neked ez a megtérés?
2: Ugye, amikor azt mondjuk, hogy megtérés, ez egy ilyen visszatérés, visszatalálás Istenhez. Tulajdonképpen ez a szó maga, és a legelső ilyen mély benyomás, amit a mai napig fel tudok idézni, nagyon elevenen él bennem. Volt egy osztálykirándulás, még az óvodaképzőben, és az egyik osztálytársam egyik este beszélt erről, hogy Jézus ott áll az ajtód előtt, és ha befogadod, akkor veled vacsorázik, és veled marad. És én akkor nagyon nyitott voltam erre az egészre. És azt mondtam, hogy jó, akkor én ezt kipróbálom. És este elmondtam ezt, hogy hát Jézus, ha vagy, akkor én várlak, akkor itt vagyok. És elaludtam. És döbbenetes volt, hogy másnap felébredtem, és folyamatosan éreztem egy plusz jelenlétet, de ez leírhatatlan volt. Tehát egy ilyen öröm volt bennem, szent őrületben voltam, hogy Úristen, akkor nem vagyok egyedül. Ugye ez volt egy rettenetesen erős kontraszt, hogy egyszer csak ott volt valaki teljesen. És utána hazamentem, és a buddhista bátyám jól kiverte a fejemből az egészet, hogy ez marhasság, meg hülyeség. De erre teljesen nem tudtam, mert azért Jézus is észnél van. Ő ezt azért nem hagyta teljesen, és innentől kezdve elkezdtem nagyon erősen érdeklődni, és az anyuval elkezdtem templomba járni. Az anyuik azt mondták, hogy majd felnőtt korban mi döntünk. Tehát ők egyiket se erőltetik, se az ateizmus, se a hívőséget. Hát nyilván ugye egy ateistának nincs meg az eszköz, ami egy hívőnek igen, hogy imádkozzon. Tehát biztos vagyok benne, hogy anyu imádkozott értünk azért. És hát ennek ez lett a gyümölcse, hogy a végén gyakorlatilag mind a ketten megtértünk. Tehát ez egy óriási kegyelem, mert azért látunk erre ellenpéldát is. De azért előbb-utóbb én azt gondolom, hogy minden ima meghallgattatik ez ügyben, mert Isten is azt akarja, hogy az emberek visszatérjenek hozzá.
1: Mondhatjuk, hogy a zeneszerzői pályafutásodba is már úgy kezdtél bele, hogy ott volt veled Isten az ihlettetésben, vagy a művészi munkádban is érzed Isten jelenlétét?
2: Ugye ezt nekem azért nagyon meg kellett harcolnom. Azért már akkor 20 éves voltam, hogy akkor most tényleg erre áldozom be az életemet, meg a szüleim jó indulatát, hogy eltartanak addig is, és utána is, hogy oké, én csinálom, de vajon tényleg ez az utam? És először szó szerint vett, hogy egyszer hecből mentem el felvételizni, kíváncsi voltam egy ilyen felvételire, és ott azt mondták, hogy hát kár lenne, értem, és akkor menjek a Bartókba. És akkor mentem a Bartók konziba, ott tanultam rá egy évet, én voltam a hit hőse, Isten fantasztikus tanárokat adott, hát nem kérdés, hogy Szalai Katinak a Zeneszerzői Egyetemen van a helye, és majd zeneszerzés szakon, csak odaadtam be én marha a papírokat, na és akkor eljött a második felvételi, és nem vettek föl. Na, és akkor utána jött egy fél év ilyen krízis, hogy most akkor mi van.
1: A hited is kicsit billent.
2: Hát persze, hát ezek ugye a legnagyobb istenkép romboló azért az Isten. Azért ezt a C.S. Lewis nagyon jól megfogalmazta. Nekem ez a Mikulás, tehát hogy így kérem, és akkor megadatik. Tehát, hogy ez nem így működik, meg akkor se, hogyha ilyen egyenes utat ad, vagy úgy láttam, hogy oké, erre felé kell menni, csak egyszerűen, tehát Isten hihetetlenül realista, tehát ő is látta, hogy az a tudás, ami akkor volt, vagy ez a fajta érettség, ami akkor volt, az nem lesz elég az, hogy bejussak. Tehát kellett még egy tanulókör, viszont az olyan érdekes volt, hogy addigra már úgy haladtam el az Zeneszerzői Egyetem mellett, amikor mentem ilyen korepetálásokra, hogy Uram, te tudod, Tehát abban azért fél éven benne volt, hogy ezt elengedjem, és azt mondom, hogy Istenem, én úgy gondolom, hogy nem tudok magamnak mást elképzelni, szerintem nekem itt kéne lennem, de te jobban tudod, mint én. És akkor volt az, hogy tényleg ilyen bibliai történetben éreztem magam. Közölték, hogy nőket nem akarnak felvenni. Abban az évben soha előtte 4 nő jelentkezett az Előszeti Egyetemre. Pontosan ugyanakkor felvitelezett egy elképesztően tehetséges nő, aki zongora versenyt vitt a felvételire, én pedig 6 kis bagatelt, tehát ilyen kis nüansznyi darabokat. Semmi esélyem, és hát persze háromszoros túljelentkezés, egyebek. Na, mi lett az eredmény? 5 kerültünk be, abból 4 nő, köztük én, és képzeld el, hogy engem írtak ki először 20 pontra, tehát maximális pontszámot kaptam, ugyanúgy, mint a zongora versenyt írt hölgy. És ez nekem egy olyan pecsét volt arra, hogy igen, jól gondoltam itt a helyem, igen, ez az én utam, igen, ehhez van a legtöbb tehetségem, igen, ezzel van dolgom, hogy igazából, tudod, ezen azóta is sokat gondolkoztam, hogy Isten már ott segít minket az útválasztásba, hogy egyszerűen mihez értesz, mihez van tehetséged, és azt kell csinálni. Előbb-utóbb, ha szorgalmas vagy, akkor meg lesz az útja. Tehát csak azért nem fog beprotezsálni oda, mert én keresztény vagyok. És ez nagyon bölcs volt, mert hogyha én másodszorra bejutok, akkor lehet, hogy nem tudom végigcsinálni, mert olyan kemény volt. És úgy emlékezem vissza erre az egész történetre, hogy ez nekem egy nagyon erős hitpróba volt, vagy Istenkép próba, és hát utána megmondom, 5 fantasztikus év volt.

0: Beszélgető társam Szalai Katalin zeneszerző az Ég alatt című kórusművébe hallgathattunk bele, amely a kolozsvári egyházzenei biennálén hangzott el.
1: Számos sikerért díjakat nyertél. Nagyon hosszú és összetett az, hogy miféle műveid vannak. Csak a kategóriákat kiírtam. Szóló, kamaradarabok, kórusművek, zenés, színpadi művek, filmzene, színházi kísérőzene, gyermekelőadások kísérőzenője. Hogyan élted meg ezeket a sikereket?
2: Hát igen, ugye az egy történet, hogy megírjuk, és az egy másik, hogy bemutatják el, az milyen közegben hangzik el. Amire mondjuk nagyon büszke vagyok az az, hogy Petőfi Sándor évforduló volt, és gyermekeknek írt kórus műveket kértek a Bartok Rádió gyerekkórusa számára. És 53 pályaműből az enyém nyert. Ez nekem egy óriási elismerés volt, és nagyon szükségem is volt rá. És hát ennek még most is lett gyümölcse, mert a Bartók Béla kórus versenyre most tőlem is kértek a megnyitóra gyermekeknek írt kórusművet.
1: A magánéleted, a családi életed hogyan alakult közben? Mert volt egy férjed, akit sajnos el kellett engedned, hogy ez mennyire meghatározó történet, azt is mondd el nekünk.
2: Hát igen, az, hogy házasságot kötsz valakivel egy életre, és akkor házasságban olyan másfél év adatot, és akkor egy reggel a kezed közt meghal, ez eléggé mély nyomokat hagy, tehát ehhez azért fel kellett dolgozni, főleg úgy, hogy tetemes mennyiségű adósság maradt utána, úgy, hogy munkanélkül voltam. Tehát ez a három így együtt, művészember vagyok, aki hát miután a fantáziájából él, ezért a realitással kicsit hadilábon állok. Ez egy ilyen állandó kihívás. Amellett, hogy nyilván az élet megtanított arra, hogy mi a világ realitása, ezzel együtt ott inkább azzal szembesültem, hogy Isten mennyire a realitások istene. Tehát, hogy pont akkor találkoztam valakivel, aki segített elmondani, hogy melyik hivatalba menjek, hogy tudok pénzhez jutni, kézről kézre adva ott voltak az emberek, akik segítettek. Mondhatjuk így is, hogy az angyalait küldte. Ott szembesültem ezzel, hogy Isten rajtunk keresztül, a jó indulatunkon keresztül működik. Azt úgy megéreztem, hogy kézbe vagyok. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos trauma volt nekem. Nagyon hirtelen jött. Hát egy jó fél év volt, mire a sötét-fekete masszából egyszer csak ugye elkezdtem látni az alagút végét. A családom és a gyülekezetem az mellém állt minden szinten. Szellemi, lelki, fizikai, minden szinten segítettek, ahol tudtak. És ez egy ilyen gyógyulási folyamat volt, most már 8 éve. Sajnos ez még nem töltetett be ez az űr, de várom, nem mondtam le még róla. Azt gondolom, hogy ezt a fájdalmat, bármilyen veszteségnek a fájdalmát, azt engedni kell. Igen, teperjen le, igen, fetrengjek, üvöltsek, sírjak, mindenki más szinten éli meg, de hagyjuk, hogy mindenki úgy gyászoljon, ahogy tud. Itt van a helye annak, hogy az ember tudjon sírni, és mindent úgy, ahogy van, nyugodtan öntse az Isten nyakába. Nem hiszem, hogy ennyi együttérés után az emberiség és az Isten együttérése után olyan marhasok újra tudunk neki mondani. És bizony én is rettenetesen dühös voltam Istenre, hogy várok ennyi évet. Végre itt van a társam, és akkor köszi, van 3 éven vele. Ugye nyilván ez egy nagyon egocentrikus hozzáállás. A férjemnek van egy saját élete, egy saját sorsa, és az is Isten kezében van. Pont. Mi elkísérjük egymást. Ameddig vagyunk. Egyébként a gyerekek felé is így lehet megélni, hogy nem az enyém. Külön egyenként vagyunk az Istené, nem egymáséi. Tehát azt gondolom, hogy a világon a legintimebb kapcsolatunk az mégiscsak saját magunk és az Isten. A másik az fantasztikus esély arra, hogy egymásnak tükröt tartsunk, hogy formáltassunk, hogy a jellemünk, a szeretetünk mélyüljön. Tehát ez a fajta kapcsolódási minőség az, amit esetleg megélhetünk, amit Istentől kapunk, szeretetet, irgalmat, megbocsájtást, ezt megélhetjük, gyakorolhatjuk jó esetben a társunkkal, vagy hát, hogyha ő nincs, akkor a körülöttünk lévő emberekkel.

0: Mikor kerültél te magad színtanácsadásra, és ennek mi volt a története?
1: Ezt még akkoriban a férjemtől kértem én karácsonyra, mert azt vettem észre, hogy elképesztően érdekel, meg hogy szeretnék spórolni azon, hogy mindjárt jó ruhát vegyek. Én egy olyat kértem, ami nem csak színtanácsadás volt, hanem egy kis testalkatelemzés, meg ilyesmi, és ez egy délelőtt volt, és ez olyan fantasztikusan sokat adott nekem, hogy már ott ez alatt, a tanácsadás alatt is azt éreztem, hogy hú, hogy én ezt milyen szívesen csinálnám. Valami nagyon megérintett az egészbe. Valószínűleg itt már a gyerekkor is visszakapcsolódott. Uh-huh. És akkor hát utána meghalt a férjem, és ugye ott álltam, hogy se munkám, se semmim, és azt is tudtam, hogy ha akárhol kapok tanári állást, az kevés lesz ahhoz, hogy bármit is tovább fizessek. Viszont dolgozni, meg volt önismeretem, és tudtam, hogy berebetegszem, hogyha nem olyat csinálok, amit nagyon szeretek. Tehát olyat kell találni, amit szenvedélyesen tudok csinálni, és sok energiát, pénzt megéri belefektetni. Na és akkor ez volt ez a szín- és stílus tanácsadás. Színtanácsadás, az tulajdonképpen egy elég régi módszer, Skandináviából importálta Pirityi Éva, akitől egyébként tanultam is. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ilyen kendőket tesznek az arc közelébe, mert a színek, azok így felvetülnek az arcunkra, és vannak olyan színek, amik kifejezetten öregítenek, meg sápasztanak, meg olyan diszkomfort érzetünk van benne, nem túl szerencsés színek, és ezeket a színeket csoportosították annak idején, és aki ott van nálam, az biztos, hogy saját magán is látja, és két mondat mindig elhangzik. Az egyik az az, hogy hát ezt nem gondoltam volna, hogy ez a szín ilyen jól áll. A másik meg ugye a negatív, hogy hát ezt nem gondoltam, hogy ilyen rosszul áll, pedig mennyi ilyen van a szekrényben.
0: Tehát akkor emellett még megmaradt a zeneszerzés. Mennyire érzed most magad a helyeden, és hol tartasz ezeket az utakon?
1: Én továbbra is magaménak érzem, hát a tanítást mindenképpen, a zeneszerzést mindenképpen, és amikor jönnek hozzám vendégek, akkor is mindenképpen, vagy ha valahova meghívnak workshopokat tartani különböző témákban, akkor nagyon szívesen megyek, és nagyon azt érzem, hogy igen, ez egy kicsit rám van bízva. Tehát, hogy úgy helyemen érzem magam benne. Továbbra is úgy vagyok egyébként mindhárom területtel, hogy Isten adta, és például a zeneszerzést volt úgy, hogy visszaadtam, tehát azt mondtam, hogy ennek itt semmi értelme.
0: Az mit jelent, hogy visszaadtad?
1: Egyszerűen láttam, tehát azt láttam, hogy ennek olyan szinten nincs értelme, hogy másfél évet készülök egy koncertre, és akkor többen vannak a színpadon majdnem, mint a közönség soraiba. Akkor így feltem, és azt mondom, hogy jó, akkor ennek semmi értelme. Tehát, hogy ezt Istenem, bocsi, ezt így benézted, tehát, hogy ez ma itt ebben a világban nem kell. És egyébként ezt most is így gondolom, hogy ez csak egy réteget érint ez az egész. Köszönjük szépen, iszonyatosan el vannak árasztva olcsó, igénytelen zenékkel, tehát ezzel a kedves hallgatóságot is lenézik, hogy csak ennyi zenét képes felfogni. Nem, most lenne 50 ezer milliószor többet tud. Egyszerűen egy akkora zajt csináltak, hogy azon keresztül nem, alig tud behasítani egy őszinte szó. És félreértés ne essék, egyáltalán semmi bajom a könnyű műfajokkal, vagy a jazzzel. Azzal van a bajom azokkal a zenékkel, amik teljesen arra vannak, hogy pénzcsinálásra. Akkor a területet fednek le, és lopnak el az értékes zenétől, hogy tényleg döbbenetes. Pedig újra és újra bizonyítják a különböző kutatások, hogy az a gyerek, amelyik zenét tanul, annak messze sokkal jobbak a részképességei is.
0: Zárásul, ha azt meg tudnád fogalmazni, hogy milyen terveid vannak még, vagy merre vezet Isten téged, és hogyan?
1: Ahogy jelen vagyunk a világban, az fontos. Arról nem tudunk mi dönteni, hogy mi történik velünk. Abba viszont nagy szabadságunk van, hogy mit kezdünk vele. És ha belegondolsz, akkor értsük helyesen, melyik a nagyobb hatalom? Az, hogy te szabod meg, hogy mi történik veled, vagy az, hogy bármi történhet veled, te előbb-utóbb visszakapod az egyensúlyodat, és helyre tudsz állni, fel tudsz állni. Szerintem ez egy fantasztikus dolog. Úgyhogy én igyekszem magam körül, hát most erről a családom nyilván jobban tudna beszélni, hogy ezt hogy élem meg, de az biztos, hogy van egy nagyon erőteljes törekvés abba, hogy az emberek jó értelembe szeressék az életet, éljék meg, merjenek önmaguk lenni, mert Isten erre hívott el minket, hogy nem folyamatosan megfeleljünk minden olyan elvárásnak, amit aztán ő se kér számon, hanem ez a felszabadult lét, ez a megélni az éppeni életet. Szerintem a legjobb dramaturgia az talán az, hogyha a saját életünkben jelen vagyunk az éppeni pillanatban. Ez hihetetlen felszabadító. Képzeld el, hogy sok-sok évvel ezelőtt a tévében egy idős paraszt bácsival volt egy riport. És az a következőt mondta, hogy ő azért szeret a jelenbe lenni, mert akkor van 100%-osan Istennel. Teljesen igaza van. Mert akkor vagyok 100%-osan valóban vele. Nem amikor a múltomat rákcsálom, meg rángatom a szakállát, hogy már mikor adod a társam. Ha megvan a társam, akkor hogy oldjuk meg a nem tudom micsodát, ha megoldottuk a nem tudom micsodát, jaj, akkor ez most miért? Tehát ez egy never ending story. Na de van valaki, akivel mindezt valahogy így megélem. Ő túl sokat fizetett azért, hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy igenis mindenbe bevonni a legnagyobb tisztelettel és szeretettel, de elmondani, uram, ez van, itt tartok, tök ciki, de most valamit kezdje velem, mert én már a végére értem. Egy ilyen nagyon őszinte nyílt odafordulásra szerintem Isten mindig válaszol, mindig tovább lök, mindig megadja azt a kis mannát, amit elkészített az úton.
2: Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Szalai Katalin zeneszerzőt, stíluskomponistát ismerhették meg. Kati szavai aláhúzták, hogy Isten közel van hozzánk, életünk fordulatai, kihívásai között is. Szalai Katalin zenei és színtanácsadást érintő munkáit megtalálhatják a szalaikatalin.com, illetve a szalaikati.hu webcímeken. Az Evangélikus Rádiómisszió honlapja a misszió.lutheran.hu címen érhető el. Leveleiket a következő e-mail címre várjuk, evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

az Evangélikus Rádió Misszió lélekhangoló rovatát hallották, Isten realista módon nyúl az életünkbe, címmel. A rovatot készítette Erdészné Kárpáti Judit.

0: Békesség Istentől jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik csak most kapcsolódtak be az Agnus Rádió péntek déli magazin műsorának hallgatásába. Szabó Anitát hallják. Ma Graham Greene angol író gondolatával köszöntöm kedves hallgatóinkat, amely így hangzik. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén és a www.agnusradio.ro weblapon interneten keresztül. Hamarosan híreket hallanak. 13 óra 15 perckor várjuk legkisebb hallgatóinkat rádió közelbe Benedek Elek meséjével. Ezt követően 13 óra 30 perctől Szempontok című rovatunkat sugározzuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett. Mennyire függ össze a siker és a boldogság? A kettő kézen fogva jár. Ezekről fejtik ki véleményüket Kun Tamás és Mágli András. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is. Most híreinket hallják.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő három nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tulcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sok éves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptundíp mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az IAROL Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptundíp gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
2: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír! Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
4: Fülbe jó, az Agnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk

0: és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
1: Mesekosár rovatunk következik, amelyben Benedek Elek az Aranyvesztő című meséjét osztjuk meg kis hallgatóink számára is. Majd egy Halász Judit dal szól.
2: Mesekosár! Mesekosár!
3: Benedek Elek az Aranyvesztő. Hamar ide, gyerekek! Telepedjetek le köröttem, ki a padra, ki a pad alá, ki ahol helyet talál. Aki nem talál, álljon, ha nem áll, szaladjon, de úgy, hogy mégis itt maradjon. Így, most fül legyen minden gyerek, hadd mesélek az aranyvesszőről. Igen, az aranyvesszőről. Mit gondoltok, mekkora volt az az aranyvessző? Icike-picike, hajlékony, mint a nátszál, éppen olyan forma, mint ez a fűzfa vessző a kezemben. No, de most már igazán kezdem. Kezdem, hol is kezdem? Bezzeg, hogy az óperenciás tengeren túl kezdem. Ne féljetek, gyerekek, visszatérek estére, ha estére nem, holnap reggelre, ha holnapra nem, vaskedden. Vissza ám, bizonyosan visszatérek. Volt egyszer egy szegény ember. De milyen szegény volt! Gyereke annyi, mint rostán a lyuk, kenyér az asztalfiában mikor volt, mikor nem, többször nem, mint igen. Bucsálódott a szegény ember, mit tudjon csinálni, merre forduljon, hiszen ez a sok gyerek éhen hal, ha csak jobbra nem fordul a sorsa. Gondolta magában, elindulna világgá, szerencsét próbálna, de kire hagyja ezeket az apró gyerekeket, mikor az anyjuk meghalt szegény? Búsult a szegény ember, de olyan erősen, hogy szinte meghasadt a szíve nagy, erős búvában. A gyerekek meg sírtak, ríttak éjjel-nappal, s a sok éhezéstől alig állottak már a lábukon. De már ezt tovább nem nézhetem, szólalt meg egyszer a legkisebb fia, Petike. Igen, Petike, a kis hüvelyk Petike, aki olyan csöppet gyerek volt, hogy alig látszott ki a földből. Mit mogyogsz te, gyerek? Kérdezte az apja. Azt, édesapám, uram, hogy én tovább nem nézhetem a testvéreim éhezését, elmegyek szerencsét próbálni. Nagy volt a bánata a szegény embernek, de mégsem tudta megállni a kacagást. Ó, te macska béka, te! Te akarsz szerencsét próbálni, hiszen még ki sem látszol a földből. Ki fogadna föl téged? Már fogadnak, nem fogadnak, én megyek. Hát, menj Isten hírével, majd visszafordulsz, tudom, a szomszéd falu határánál sem így tovább. Petike nem szólt erre semmit. Nyakába vette a tarisznyáját, abba tett egy karé kenyeret, egy pár szem szilvát, aztán szépen elbúcsúzott apjától, testvéreitől, s elindult világgá. Mikor a falu kapuján túl volt, még egyszer visszafordult, és elbúcsúzott a házaktól is. Aztán ott állt az árok mellett. Az út mentén egy rezgő nyárfa magasodott éppen előtte. Olyan szomorúan hajtogatta az ágait, az ezüstös levelei meg, mintha suttogtak volna valamit. Meg is állott Petike, s egyszer csak egy vékony, hajlós ára letörött, s éppen Petike tarisznyájába esett. Szegény Petikének úgy tetszett, mintha azok az ezüstös, reszkető levelek súgtak is volna valamit ő neki. Talán éppen ezt. Vidd el ezt az ágat, vidd el, sok hasznát veszed még, hidd el. El is vitte Petike. Szépen elhelyezte tarisznyácskájában a karé kenyér meg a szilva szemek közé, csak az egyik vége kandikált ki egy kicsit.

Istenem, hogy megörült! Éhes is volt, szomjas is volt, fáradt is volt. Kivette tariznyájából a karéi kenyeret, meg a szilvát, megette felét a kenyérnek is, szilvának is, aztán neki dűlt a kút csorgójának, hogy igyék a forrásvízből. Azám, de a tarisznyát nem vette le a nyakából, s amint a kútnak dűlt, a nyárfa ág kifordult belőle, s a kútba esett. Hely, ez volt csak a nagy szomorúság. Úgy fájt a szíve Petikének, mintha csak valami nagy drágaságot ejtett volna a kútba. Hanem a szomorúsága hamar örömre fordult. Halljatok csak csodát, gyerekek! A nyárfa vesző hirtelen fellökődött a kút fenekéről, s hát tiszta színarany volt a külseje, talán bizony a belseje is. Petike újongva kapott a vesző után, de csak még most bámult el igazán. Valami szépen, tündérséges, szépen csengő hang szólalt meg a kút fenekéről, ahonnét a víz fölbugyborékolt. Nézett, nézett Petike le a kút fenekére, de semmit sem látott, csak azt a tündérséges, szép hangot hallotta. Azt mondta az a tündérséges hang. Ne félj, te aranyos fiú, csak menj tovább. Ha kipihented magadat, meg se állj, míg egy másik csorgós kúthoz nem érsz. Ledült Petike a fa árnyékába, de bizony nem tudott elaludni szegény. Mind azon törte a fejét, vajon milyen forma is lehet az a jóságos tündér, aki az ő nyárfa vesszejét aranyosra változtatta. Mert az csak tündér lehet, semmi más. Mikor aztán fölkelt, s tovább indult, elbúcsúzott szépen attól a láthatatlan tündértől is, de még a csorgós kúttól is elbúcsúzott ám. S a csorgós kút olyan kedvesen csorgatta a vizét, mintha értette volna. Ment, mendegélt Petike, s hát, mire beesteledett, ismét egy csorgós kúthoz ért. Na, gondolta magában, ez bizonyosan az a csorgós kút lesz, amelyikhez az az aranyos kút igazított. Köszöntötte is illedelmesen a kutat. Jó estét, csorgós kút, van-e tündér benned? Visszafelelt a csorgós kút. Csor, csor, de van ám, hajolj fölém szaporán. Petit sem kellett bíztatni, a kút fölé hajolt, s hát egyszerre csak megszólalt ebben is egy tündéri hang. Csodálkozott Peti, nagyot hajtott abból az áldott jó forrásvízből, s hát, hallgassatok csak ide, a kút fenekén egy arcot vett észre, de nem tündér arcot ám, hanem a magájét. Igen, az övét, hanem bajusz volt rajta. Aközben csak érzi, hogy nyúlik a keze, nyúlik a lába, nyúlik az egész teste. Tyű, ennek a felese tréfa! Felugrott, s örömében úgy összeütötte a bokáját, hogy a tarisznyája szíja ketté szakadt, a tarisznyából a kenyér, a szilva, de még az aranyvesző is kihullott, s beleesett a kútba. De már ezen megint elszomorodott Peti. Nagynak elég nagy, de nincs kenyere, nincs szilvája, mit eszik most már vacsorára? Hanem még jóformán búnak sem ereszthette a fejét, hát kenyér, szilva, aranyvessző mind felkerült a víz színére, s most a kenyér is, szilva is aranyjá változott. Jól van, jól! Dünnyögte magában Peti, de aranykenyeret meg aranyszilvát nem ehetek, ettől ugyan éhen halhatok. Még ki sem mondta, amit gondolt, akkora sódart dobott ki a kút, mint a lába, meg akkora komlós kenyeret, mint a feje. Ez már aztán becsület, mondta Peti, s azzal nekilátott a cipónak meg a sódarnak. Nem maradt abból egy falás nem sok, annyi sem. De most már csak ugyan lefeküdt, s mindjárt úgy elaludt, mint a bunda. Tudjátok-e, miféle erdő volt az az erdő, ahol Peti elaludt? Ez a Tündér Erzsébet erdeje volt, s a tündérek királynője maga is minden nap eljárt,

0: a csorgós kútra. Szerette a vizét nagyon. Most is eljött a királyné, de bezzeg nagyot ámult, bámult, mikor egy idegen teremtést ott látott az erdejében. Na várj, megtréfállak, gondolta a királynő. Ott hevert Peti mellett az aranyvesző, kezébe vette, s elkezdette cirókálni, morókálni a Peti arcát. Addig cirógatta, addig csiklandozta arcát, orrát, fülét, hogy egyszerre csak talpra ugrott Peti. Azzal összeütötte a bokáját, s azt kérdezte Tündér Erzsébettől, mivel lehetek szolgálatjára. Tetszett ez a beszéd Tündér Erzsébetnek, s meg is felelt rá mindjárt. Éppen jól beszélsz. Ma egy hete halt meg a fővadászom, állj be helyébe, nem bánod meg. Itt a kezem, szólt Peti, csak hogy nagy a bajám, felséges Tündér királyném. S elmondta Peti, hogy van neki egy szegény apja, meg annyi testvére, mint rostán a lyuk, még egyel több. Azokat is szeretné magával hozni, mert különben éhen vesznek otthon. Jó szíve volt Tündér Erzsébetnek, s még aznap elhozatta Petinek az apját, meg valamennyi testvérét. Ez volt ám az öröm. Na, felséges királyném, most még csak egy kérésem van. Mondjad, Peti, mondjad. Adja vissza az aranyvesszőmet, hadd megyek vissza az első csorgós kúthoz. Hát egy paripa kellene-e? Bíz, az is jó volna, felséges királyném. Tündér Erzsébet mindjárt elővezettetett egy aranyszőrű paripát, Peti fölkapott rá az aranyvesszejével, s hip-hop, egy szempillantás alatt ott volt az ő kedves, csorgós kútjánál. Ott a kantárt a bükvához kötötte, aztán nekidült a csorgós kútnak. Nézett, nézett a kút fenekére, s hát egyszerre csak bugyborékolni kezd a kút, aztán megszólal az a tündéri hang, arra meg ketté csapódik a víz, kipattan egy olyan szépséges, szép tündér kisasszony, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ugye visszajöttem, te tündér kisasszony, de velem is jössz mostan. Egyszeriben eloldotta lovát a fától, fölkapott a hátára, a tündér kisasszonyt szépen fölemelte, s úgy visszanyargatt a Tündér Erzsébet udvarába, hogy a szél sem ért a nyomába. Még aznap megtartották a lakodalmat. Na, ez volt ám a lagzi. Híre ment hetet hét országra. Az aranyvesszőt pedig elültették, s nőtt belőle egy olyan gyönyörű aranyrezgő nyárfa, hogy hetet hét országból is csodájára jártak. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Ha egyedül leszel majd, telefonálj, kis tücsök. Eljövök hozzád, ne félj, picin székedre ülök. Hallgatom cirpelésed, míg te csöndem hallgatod. És örülök, hogy örülsz, hogy itt vagy, hogy itt vagyok.

0: Mesekosár rovatunkban Benedek Elektollából hallgattuk meg az Aranyvessző című mesét, majd egy Halász Judit dalszólt. A következő percekben Szempontok című rovatunkat sugározzuk, amelyet Lukács Orsolya szerkesztett 2023. novemberében. Mennyire függ össze a siker és a boldogság? A kettő kézen fogva jár. Ezekről fejtik ki véleményüket Kun Tamás és Mádli András.
1: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan

világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolyát hallják. Mai műsorunk témája a boldogság és siker összefüggése lesz. Ebben lesz segítségemre Kun Tamás, a Bábesbólyai Tudomány Egyetem tanulója, illetve Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa. Tartsanak velünk!
1: A következő témánk akkor a siker és boldogság összefüggése. Az első kérdésem inkább az, hogy ti hogyan definiáljátok a sikert? Mi jelent sikernek? Persze ezt tudom, hogy egyénfüggő, de nektek mi mondjuk a siker?
2: Hát nem tudom, én szerintem még ebbe a témában nagyon zöldfülű vagyok, hogy nekem mi számít sikernek. Én például a sikernek gondolom, mikor úgy érzem, hogy boldog vagyok. Annak örül. Akkor úgy érzem, hogy na, valami siker.
3: Hát előbb a boldogság, és azután a siker. Én merném azt mondani, hogy a sikert azt egy mércéhez, egy standardhoz hasonlítsuk magunkat, az élethelyzetünket, az eredményeket, és hogyha eléggé közel van, vagy hogy a pozitív pozícióban van a mércével, akkor az sikernek könyveljük el, hogyha meg messzi van attól, vagy nem érte el, akkor meg nem siker.
2: Hát igen, mondjuk a mai világban szerintem a legtöbb embernek a sikerül az üt eszébe, hogy az az ember sikeres, akinek sok pénze van, akinek nagy háza van, nagy autója, sok autója, és nem tudom, szerintem ez egyáltalán nem reális is jó. Nem mondom, hogy az az ember, akinek sok pénze van, az nem sikeres, csak nem biztos, hogy tiszta úton érte azt el, vagy hogy neki egyáltalán sikerélménye van benne.
3: Mivel hogy az emberi természet az időt során nem igazán változott szerintem, nincs kizárva, hogy ez régebb is úgy volt, vagy hogy esetleg százalékokról beszélünk, és persze, hogy ma a mércét könnyebb, vagy a mércének könnyű felcsúszni, mivel hogy mindent látunk, mindenkinek a gazdagságát, vagy majdnem mindenkinek lássuk, amit régebb nem láttunk, mert otthon fogyasztották azt, ami volt, a saját köröikben jártak, éltek, és ezt azt kívülről nem látták. Tehát a paraszt ritkán tudta, hogy mi van a városi embernek, vagy a gazdag ember. A szegény paraszt nem tudta, hogy a gazdag paraszt mit eszik, mert nem járt hozzá, és a gazdag paraszt se tudta, hogy a gazdag városi hogy él. Most meg minden ott van az interneten, ott van a filmekben. Elfelejtsük, hogy az, amit a filmek mutatnak, az nem egy átlag, vagy nem egy realista, hanem gyakran egy mesebeli, vagy egy álom, vagy egy ideális helyzet, és akkor a mércéket rossz helyekre rakjuk. Na de számomra nagyon érdekes, hogy te úgy kezdted, hogy a boldogság az jelent a sikert, és nem akarom megcáfolni, hanem elismerni, és ezzel ellenben szembeállítani, hogy sokaknál a boldogság a sikerre kell várjon. És itt gyakran ott látok egy problémát. Ezelőtt húzamos idővel kaptam egy olyan statisztikát, nem tudom, hogyha igaz, de érdemes rajta elgondolkozni, hogy azok, akik sikeresnek számítsák magukat, azok kb. 60%-ában a helyzeteknek sikeresek. Azok meg, akik nem sikeresnek számítsák magukat, azok is sikeresek kb. A helyzeteknek 40%-ában. Na most az a 20% különbség, az annyira nyitott szubjektív interpretációra, mint 7. Hát hogyha a különbség az 50 vagy 60% lett volna, akkor még valamennyire nyitottak lehettünk volna arra, hogy van valami objektív, de hogyha csak 20%-ról van szó, akkor szerintem ottan gyakran az történik, hogy az egyik vagy a másik úgy értelmezi a helyzetet, ahogy neki megfeleljen, ahhoz, hogy a saját világrendjét meg tudja tartani. És annak, akinek a világképében ő egy pekhes valaki, egy sikertelen valaki, akinek a szülei ottan szoktak profétálni az ember életébe, vagy azok a leghorderejesebb profétálások, azt mondták, hogy te nem vagy képes, te nem vagy jó, te nem stb. ilyeneket ismerek személyesen, aki egy életen keresztül mindent elfordítanak, még ha egy másnak kívülről egyértelműen siker, tehát bejutott egy nehéz egyetemre, elvégezte, jó munkahelye van, ügyes élettársa van, mindig valami kifogás van, mindig valami, ne, ez következik a következő baj. És persze, hogy ilyenkor a boldogság végtelenre kimarad.
1: A siker és boldogság az kézenfogva jár, szerintetek? Mármint úgy értem, hogy mondjuk a boldogság feltétele a siker, és a siker feltétele meg a boldogság?
3: Ez jó kérdés, és már minden két oldalról megszólalt. Nem tudom, hogyha mindenki ezt így csinálja, mert tehát mi különbözünk, és még így csoportosan se vehessük magunkat mércének. Szerintem nem mindenkinek van összekötve a kettő.
2: Én szerintem lehet, hogy az elején igen, de később külön válik a kettő. Uh-huh. Én nem tudom, én például idefele jövett ilyen mai dalokat hallgattam, amiben nagyon sokszor előjön az, hogy ez az énekes milyen sikeres, viszont már egyre kevésbé boldog, és már nem találja benne a boldogságát az egészbe, és hogy ez jó, vagy nem jó, és hogy ott hagyná az egészet azért, hogy boldog legyen egy napig, vagy valami ilyesmi. Szóval az, hogy eleinte elterveztünk valamit, és az sikerült, és akkor most sikeresek vagyunk, és ez kiváltotta a boldogságot. Hogy ez milyen jó, de később lehet, hogy az, amiben azelőtt abban a sikerben megtaláltuk a boldogságunkat, az most már kezd kihűlni, és akkor most mi a következő? Most már hol találjuk a boldogságunkat? És akkor most már sikeresek vagyunk, hogyha nem vagyunk boldogok?
3: Kipróbálnám nyitni egy kicsit a beszélgetést az érzelmes a kapcsolatok felé, mert az én szemszögömből a boldogságnak nagyon sok köze van érzelmekkel és kapcsolatokkal. Persze, hogy a siker is az érzelmeket felpiszkálja, és ezáltal boldogsággal jöhet kapcsolatba pozitív vagy negatív formában, de ugyanakkor a boldogság az néha teljesen független is lehet, legalábbis az én tapasztalatomban, a mindennapi dolgoktól, vagy a munkától, vagy akár néha a kapcsolattól is. Na most ezt nem itt, ebből egyértelműen nem csinálnék egy fekete-fehért, de saját tapasztalatom az, hogy néha megtölt egy boldogság, vannak dolgok, amik kioldják, néha megértem, néha helyben megértem, néha nem, vagy néha később megértem, de ez lehet egy zene darab, ami valamit bennem ébreszt, és érdekes, hogy nem mindig a régi jó nóták, hanem előfordult, hogy új zene, vagy új változat, valami emóciót megcsiklint, és jót tesz valahol mélyen a léleknek, vagy lehet, hogy valaki, egy idegen tesz valamit, vagy hozzám szól, vagy valamit csinálunk, de nem termelünk, tehát nem munkáról, vagy eredményről, nem célzott dolog, hanem egy meglepetés, és nem is feltétlenül velem, tehát csak tanulja vagyok valaminek, amit akkor a helyzetben annyira megszeretek, annyira jót tesz nekem, hogy boldoggá tesz, és amit megint nagyon szubjektív, tehát saját magamból beszélek, és nem tudom mennyire érvényes másra, hogy megtanultam az utóbbi években, hogy ahhoz, hogy boldogak legyünk, meg kell engedjük magunknak, meg kell tanuljuk, hogy megéljünk vele, mert néha a boldogság az nagyon intenzív lehet. És hogyha szokatlan, vagy hogyha valamikor arra tanítottak, hogy én nem érdemelem meg, vagy hogy ez túl sok, vagy nál csak beképzeled, akkor nem egy természetes dolog. Akkor szerintem még az is előfordulhat, hogy félünk tőle, ovakodunk. De hogyha megengedjük magunknak, hogy átéljük, hogy érezzük, hogy megkóstoljuk, hogy heverjünk benne, akkor talán könnyebben, természetesebben történik, és talán többet is tart.
2: Ez érdekes. Nem tudom, nekem például voltak olyan pillanataim, amikor tényleg igazán boldognak éreztem magam. Sajnos nem tartott sokáig viszont, mert hogy egyből az jutott eszembe, hogy jó, de ez most meddig fog tartani? Mi lesz, amikor már nem ezt érzem?
1: A boldogság azért egy nyers érzelem, és sok mindent ki tud hozni belőled. Úgy a legjobb formádat is, de ugyanakkor a legrosszabb formádat is szerintem.
2: A legrosszabb formádat?
3: Would you care to elaborate?
1: Nem, ezt csak úgy mondom, hogy nagyon sok érzelem előtt megnyitja mondjuk az utat.
2: Hát esetleg úgy, a legrosszabb forma, talán úgy tudom, hogy nem tudom, hogyha például megnyerek egy versenyt, és ezt annyira boldogan csinálom, és úgy szemberőgöm a másikat, aki nem nyert, talán ott
1: jelenhet meg ez a legrosszabb forma.
2: Akár örvendés.
3: Jó, de itten felmerném dobni a kérdést, hogy a boldogság a hibás, vagy a boldogság csak a kioldó, és a hibás, hogyha hibásról beszélhetünk a helyzetbe, az, hogy én nem voltam akkor eléggé emocionálisan felnőtt vagy érett ahhoz, hogy a helyzettel egészségesebben bánjak el.
2: Mint így eszembe jutott a kicsi kutya, még nem tudom, meglátja a gazdáját, és az örömében nem tudom, ott oda vizel, igen, összepisil minden. Valami olyasmi.
1: Mondtad te az elején, Tamás, hogy a mai világban a pénz jelenti a sikert.
2: Az anyagiak főleg.
1: Az anyagiak, oké. Ez akkor egy külső tényező, ugyebár. Tényleg pénzben mérhetik a sikert, vagy akár a boldogságot? Vagy ez csak most alakult ki ebben az új világban, és ezt most idézőjelben mondtam?
3: Én meg tovább is megmerem kérdőjelezni, hogy ez mennyire volt más a közelmúltban, vagy a régi
2: szerintem
3: múltban.
2: Nem.
3: A aranyérmék, amiket találtak, csomóban voltak, nem voltak szétszórva, tehát valakinek az jelentette siker, hogyha sok aranya volt ezelőtt pár ezer évvel is. Csak nincsen adat, tehát nem tudjuk, hogy ők hogy éltek, milyen értékek szerint, hogy élték át a boldogságot, mit jelentett akkor nekik, illetve azt hiszem, hogy a boldogságról többet találunk írva, mint a gazdagságról, de az nem azt jelenti, hogy az emberek többségét foglalkoztatta a boldogság, mint a pénz. Nem sok idővel ezelőtt, hát ahogy vesztük, hogy nem sok idő, 50 vagy 100 évvel ezelőtt, egy nagy gond volt a kaja megszerzés. Hasonló módon, mint mostan Ukrajnában, ahol bombáznak, ahol nincsen fűtőanyag, nincsen ivóvíz, nincsen kaja. Sok részen, sok ideig ez volt a valóság javarészén a földgömbnek. És akkor meg mit jelentett siker? Hát mint férfi például az egyik mérce az lehetett, vagy szinte biztos az volt, hogy át tudtam teleltetni a családomat. Hát akkor is tulajdonképpen, és ha annál több volt, akkor lehet még máson is oforáda adási lálci.
1: Most bedobom az egyik idézetemet, amit hoztam. Megkapni, amit akarsz, az a siker, és akarni, amit akarsz, az a boldogság. Olvastad?
2: Olvastam, és annyit, és szerintem, hogy tízszer átolvastam, hogy valamennyire.
1: Hogy megértsd valamennyire? Nekem is ez volt a problémám. Gondoltam, segítetek megérteni.
2: Amikor először olvastam, azt mondtam, hogy igen, ez milyen igaz. Aztán többször olvastam, és egyre jobban összezavartam. Szerintem olvasd el még egyszer, még rágjuk egy kicsit.
1: Megkapni, amit akarsz, az a siker. Akarni, amit akarsz, az a boldogság.
3: Számomra egy kicsit más talán, de hogy akarni, amit kaptál, vállalni, amit kaptál, vállalni azt, ami van, kibékülni azzal, ami van, örülni annak, ami van. Mert hogyha olyan, mint a murok a pálca végén, hogyha mindig hiányzik valami, mert a valósággal nem vagyok jóban, nem vagyok megelégedve vele, hogyha majd akkor leszek boldog, amint. Ezt láttam emberek életükben, és meg is tudták nevezni, mi kéne neki, hogy boldog legyen. Boldogtalanul halt meg. Aki meg nem állandóan, mert nem arról van szó, hogy állandóan olyan vagy, mint ha be vagy rúgva a boldogságtól. Néha előfordulhat úgy is, és szerintem az se baj, de azt várni, hogy valami történjen, azt várni, hogy minden az én előírásom szerint legyen, az szerintem egy hosszú és eredménytelen várás lehet legtöbb helyzetben. Egy kicsi absztraktul sikerült, de...
1: Nem baj.
2: Ja, mondjuk a boldogság kérdés elég absztrakt.
1: Igen. Jó, jövök a második idézetemmel. Ez volt az, ami hogy egy kicsit úgy tátva maradt a szám, hogy really? Aztán igen. A férfiak akkor is képesek bízni a sikerben, amikor rég kudarcot vallottak. A nők akkor is kudarctól tartanak, ha sikert érnek el. Alex Berenson.
2: Nem akarom ennyire hogy elválasztani a nemek között, szerintem. Én is, ahogy elmondtam, hogy akkor is kudarcot tartok, amikor sikert érek el. Én is elmondtam azért, mert amikor elérem a sikert, akkor már attól tartok, hogy mi lesz, mikor elvesztem. Vagy hogy amikor megkapok valamit, akkor már azon gondolkozom, hogy na, de ezt el tudom most veszíteni.
3: Én ezt úgy próbálhatnám nem megmagyarázni, hanem talán inkább elmagyarázni, hogy mint férfiak nekünk szükséges, hogy megmaradjon a motiváció. Tehát addig, amíg még fel tudok állni, és tudok próbálkozni, neki tudok állni a munkának, vagy a csatának, vagy akárminek, megvan bennem az a remény, hogy valami jól jöhet ki belőle, én képes vagyok. Erre szükségünk van, mint férfiak, és amikor ez elkop, vagy lecsökken egy bizonyos szint alá, az a depressziót határolja. Ti nők meg teljesen más világ nőttök fel, ami szerintem gyakran lehetetlen elvárásokat rak a tarkotókba, hogy mindenki meg legyen elégedve, hogy mindenkinek tetszen, hogy mindenki meg legyen elégedve, persze te nem számítasz, és akkor szerintem azért természetes, hogy ez a kérdés megjelenik ilyen formában, vagy valamilyen formában, hogy jaj, de nincs valaki, akit nem szolgáltam ki, vagy nem maradt még valaki, aki talán haragszik, vagy elégedetlen, vagy...
1: Miért van úgy beleültetve amúgy most azt mondom, hogy a világ fejébe, de hogy a férfiak azok sikeresek kell legyenek. Nagyon sok kapcsolatot tesz az tönkre, hogy mondjuk a nő sikeresebb, mint a férfi. És ez nem is tudom, hogy a férfi egóját bántja, vagy csak simán tényleg az van, amit mondasz, hogy a depresszió határát is súrolhatja, hogyha nem sikeres, de miért van ez?
3: Nemrég hallottam egy podcastot, ami nagyjából erről szólt, és tetszett, mert komolyan foglalkoztak a témával, és az egyik gondolat, ami megmaradt, az, hogy egy ilyen kapcsolatban nem arról van szó, nem feltétlenül a sikerről van szó, hanem arról, hogy gyakran előfordul, hogyha a nő jobban keres, vagy sikeresebb a férfinél, nehéz neki továbbra megtisztelni, tisztelettel elbánni a férfival. Meg a férfi, amikor nem kap megtisztelést, akkor elsorvad, elhervad, nem működik jól. És a természetes, vagy a szokott, vagy az általános a kapcsolatban az, hogy a férfi az, aki gondoskodik, tehát aki a főkenyérkereső, vagy a házjavító, vagy a házépítő, és egy ilyen pozitív szerepben működik, és ezért kap elismerést, kap gyengédséget, ez talán egy egészséges, egy működőképes egyensúly. Működhet, és vannak párok, ahol konkrétan ismerek egy párat, ahol a vezető szerepe az asszonynak van, ez náluk működik, de a házépítő továbbra is a férfi, tehát neki vannak szerepei az ők otthoni konstellációjukban, amelyikből ő szerez önértéket, és a felesége továbbra is tisztelettel, tehát nem nézi le. Ők együtt vannak ebbe, a saját cégükben, és csinálják, több mint 20 éve csinálják, működik, ismerem őket, hát nem nagyon jól, nagyon közelről, de több mint felületesen. Na, de ez nem mindenkinél működik, tehát nem mindenki tud kettesben egy olyan egyensúlyt megtalálni, nem mindenkinek könnyű a szerepeket megfordítani.
2: Én személyes tapasztalatban nagyon sokat nem tudok hozzáfűzni, viszont nálunk is például a mi esetünkben is édesanyám többet keres édesapámnál, nem sokkal talán, viszont nem láttam egyikőjüken se, bármilyen, nem tudom, hogy egyik jobban hordja a nadrágot, mint a másik. Én azt látom, hogy mind a kettő ugyanolyan nehéz munkát végez azért a pénzért, és az amúgy is közös, szóval... Nem hiszem, hogy... Nem mondom, hogy nem látom azt, hogy én is látom azt, hogy hogyan alakulhat ki az, hogy a férfi, nem tudom, elsorvad, hogyha tényleg úgy érzi, hogy, hogy az asszony több pénzt keres, mint én. De csak...
3: Nem a pénzről.
2: Nem feltétlen a pénz, a tisztelet.
3: Az asszony már lenézre jár, hogyha fentről kezeli, rendszeresen, tehát nem csak véletlenül egyszer, hanem mint beállítás.
2: Hát például visszagondolva, hogy nem is olyan rég az asszonyok, ők házi asszonyok voltak, ők csak otthon ültek és a gyerekre vigyáztak, és a férfi tényleg kim volt és dolgozott, és hogy most azért hogy változik a dolog. Nem tudom, lehet, hogy...
3: Hát nem csak a gyerekkel foglalkoztak,
2: nem csak, hanem persze, az egész házat persze,
3: igen. Még nagyszüleimnél átéltem ezt, hogy mindketten hajnaltól késő estig dolgoztak. Voltak dolgok, amiket együtt csináltak, de volt egy csomó dolog, amit külön csináltak, de mind a kettő komolyan csinálta, jól csinálta, és másképp nem tudtak volna. Öt gyereket neveltek együtt. Tehát ma meg panaszkodik az egyik másik, hogy jaj, de nehéz, jaj, de hát akkor sem volt könnyű.
1: Azért mondjuk azt se tudnám elképzelni, hogy egész nap otthon legyek, és tegyek-vegyek a lakásba. Nem mondom, hogy amúgy nem csinálom, de azért napi, nem tudom, 18 órába, vagy 16-ba, akkor lehet, hogy én jönnék ki úgy, mint máskor a férfiak, hogy depressziósan, és nem. Szóval azért van egy határ, amit megtartunk. Ha már a nemi dolgoknál tartunk, hogy nő és férfi, mert akárhogy nem teszünk különbséget, úgyis különbséget tettünk. Elmondhatjuk azt, hogy akkor, ez most lehet provokáló kérdés lesz, de a férfiak boldogsága és sikere fontosabb, mint egy nő boldogsága és sikere?
2: Hát nem tudom, nekem erről a nemes dologról most eszembe jutott az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Szerintem ez nagyon igaz amúgy. És nem hiszem, hogy egyik fontosabb a másiknál. Vagy egyik siker a másiknál. Szerintem, hogy az fontos, hogy bármelyik is legyen sikeres, tudjanak örülni egymás sikerének. És akkor az a közös siker, ami igazán fontos, nem hogy az egyik sikeresebb, mint a másik.
3: Szerintem is mind a kettő fontos, az egyik nem fontosabb a másiknál. Hosszú futamú kapcsolatban legyen az hivatalos házasság, vagy más forma, szerintem csak akkor működik, amikor mind a kettő nagyjából egyformán fontos. Na de ennek a formája nem csak, hogy általában különbözik, tehát férfinő más dolgokon örülünk, más a sikerélmény, másképpen alakul a boldogság. Na ezt megtanulni, hogy én hogy működök, ez se könnyű téma, aztán a másik hogy működik, ez se könnyű téma, hogy alakulunk az idő folyamán, hogy melyiknek mikor, mire lenne szüksége, mit tudok én ebből támasztani, tehát nem csak elfogadni, hanem támasztani, hogy összejöjjön, hogy működjön. Ez egy gyönyörű kihívás, és egy nem játék, mert tulajdonképpen egészen komoly, és nincs kizárva, hogy az egyik legszebb siker az életben az, amikor együtt lehetünk boldogan nagyon sokáig, nem feltétlenül végtelenség, nem, de az, hogy ha 20-30-40 évet sikerült, hogyha a családban, a bővebb családban túlnyomó részén az időben jól vagyunk, örülünk egymásnak, tudjuk egymást segíteni, ösztönözni jobbak felé, függetlenül, hogy mi az. Tehát az, ami az egyénnek fontos, meg jó, meg hasznos. Talán az a legnagyobb siker. És igen, ahhoz kell valami pénz is, mert kell kaja az asztalra, kell ruha, ahhoz néha-néha fel kell piszkálni az érzelmeket, el kell fogadni az értelmeket, az érzelmeket meg kell tudni bánni velük, de végső soron akárhogy forgatom, ez egy nagyon szubjektív, nagyon a párra, vagy a családra szabott dolog.

Az elmúlt percekben Mádli András és Kun Tamás fejtette ki véleményét a boldogság és siker összefüggéséről. Ezzel mai szempontok műsorunk a végéhez ért. Találkozunk egy hét múlva. Lukács Orsolyát hallották. Viszont hallásra!

0: szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.
1: Szempontok című rovatunkat ismételtük meg Lukács Orsolya szerkesztésében. A mai témánk a siker volt, erről a témáról beszélgetett Kun Tamás és Mádli András.

Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit október 2-án péntek déli magazin műsorunkban. A mikrofonnál Szabó Anita. Utolsó óránkban is Graham Greene angol író gondolatával köszöntöm Önöket. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Hamarosan hírek következnek.

0: 14 óra 15 perckor Vársovatunkban Turmezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem című költeményét osszuk meg. Majd Groundwork angol nyelvű rovattal jelentkezik Szecsüdi Árpád. Tartsanak velünk a továbbiakban is, ha tehetik. Híreink következnek.
1: Hírek.
0: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tulcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernabodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sok éves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptundíp mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az IAROL Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptundíp gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszul.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
1: A Diakónia Keresztény Alapítvány az Erdélyi Református Egyházkerület intézményesített szeretetszolgálata. Nem veszi át a hívek személyes diakóniai kötelezettségeit, sem a gyülekezetekét. Ott lép, ahol már szakmai segítségre van szükség. A Marosvásárhelyi Fiók Szervezet két nagy tevékenységet bonyolít le, az otthoni gondozó és betegápoló szolgálat, valamint az egészségnevelési program. Amennyiben igényelnék valamelyik szolgálatot, érdeklődjenek a 0727 74 49 10 vagy a 0265 21 69 97-es telefonszámon.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Versrovatunk következik, amelyben Turmezei Erzsébet, ha nem teszek semmit sem című költeményét osszuk meg. Ezt követően a Fike Band megzenésítésében hangzik el szintén ez a költemény.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek, most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten.

0: Thank you for being with us today, and I hope that you will join us next week too. Till then, God bless.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
2: Grandwork angol nyelvű műsorunkat sugároztuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

Lassan műsoridőnk a végéhez érkezik, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Holnap hajnalban, 3 órától homokora későjeli műsorunkban szintén jó magam várom majd Önöket. Adásunk első órájában Agnus 35 román nyelvű műsorunkat sugározzuk Mádli András szerkesztésében. Második óránkban áhítat kalendárium névnapköszöntő hangzik el. A harmadik órában nagy részben jazzzenéből válogatunk. Munkatársaim és jó magam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A nap gondolatával búcsúzom, amely Graham Greene angol írótól származik. A jóság mindig biztonságérzetet ad. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.robeblapon interneten keresztül. Ha pedig üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A ma déli magazin műsor házigazdáját, Szabó Anitát hallották. Áldott kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónak! Békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Köszönjük szépen!

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják híreink először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tulcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernobodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sokéves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptundíp mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az IAROL Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptundíp gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej

0: 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír! Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozója.
4: Utoljára a Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozója 5 évvel ezelőtt volt. Ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei Református Újságírók Találkozóján, amelyet Balatonszárszón a Solide Gloria konferencia központban szerveztünk meg.
3: 100 éves a hevesi ékszerdoboz.
5: Emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
3: A szülőktől kapott hittől a személyes hitig.
6: Megélni az, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. 5 év után ismét találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók, ezúttal a magyarországi Balatonszárszón. A református média találkozón anyaországi és határon túli szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat, és többek között arról is tanácskoztak, hogyan lehet a mai digitális világban hatékonyabban megszólítani a közönséget. A találkozó céljáról és a református média előtt álló kihívásokról a szervezők nevében Bóna Judit, a Magyarország református.hu főszerkesztője nyilatkozott rádiónknak, aki kérdezte Birta Zoltán.
7: Balatonszászón gyűltek össze a Kárpát-medencei református médiának a munkatársai, képviselői egy nagy közös találkozó rejé.
4: Utoljára a Kárpát-medencei református újságírók találkozója 5 évvel ezelőtt volt, ezt is a Zsinati Hivatal kommunikációs osztálya szervezte. 5 éve érezzük az igényt, hogy újra találkoznunk kellene, és végre 2026-ban ez a találkozás megvalósult olyannyira, hogy nem csak anyaországiak, hanem határon túli kollégák is találkoztak a Kárpát-medencei református újságírók találkozóján, amelyet Balatonszárszón a Solide Gloria konferencia központban szerveztünk meg. Anyaországi kollégák, újságírók, szerkesztők, rádiós műsorvezetők és szerkesztők, online újságírók találkoztunk határon túliakkal Kárpát-medencéből, Kárpátaljáról 5-en jöttek, Kolozsvárról jött egy kolléga, Szerbiából, délvidékről is érkezett egy munkatárs, és felvidékről is 2 képviselték azt a területet. Alapvetően református újságírók vagyunk, és a különlegessége ennek a találkozónak, hogy református médiumoknál dolgozó református újságírókat hívtunk. Itt, ahogy beszélgettünk, egyre inkább megmutatkozott az igény arra, hogy esetleg a későbbiekben olyan találkozót is szervezzünk, amelyre református újságírókat, de világi médiumoknál dolgozó kollégákat hívjunk. Hát ez még a jövő zenéje, egyelőre örülünk annak, hogy ez a rendezvény összejött. Körülbelül 1,5 napot töltöttünk meg programmal. A szervezőknek a célja volt, hogy egyrészt tudást adjunk, új tudást adjunk.

0: tudjunk a kollégáknak valamiféle tanítást, edukációt folytathassunk, és így választottuk ki az előadókat is. Egyrészt az NMHH, tehát a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kutatási szakértőjét, Figuláné Brázs Ágnest hívtuk, aki az Egyházak hitélet és vallása médiában című kutatásukról tartott egy nagyon élő, és egyáltalán nem a számokról, a statisztikáról szóló előadást, hanem nagyon is a gyakorlatot megmutató prezentációt. Mindannyian élveztük, hogy beszélgethettünk végre arról, hogy mi is érdekli igazán a vallásos embereket, milyen tartalmakat keresnek, és az a fantasztikus, hogy nem csak arról tudtunk beszélgetni, hogy őket mi érdekli, hanem hogy mi hogyan tudunk hozzájuk eljutni, hogyan tudjuk megszólítani őket. Azért valljuk be, nem könnyű a mi dolgunk. Egyházi médiumoknál dolgozó újságíróként van egy érték, amit képviselnünk kell, és sajnos azt látjuk, hogy a mai világban az online platformokon egyre kevésbé trendi, egyre kevésbé népszerű az, aminek értéke van. Hát mi egy szembeszéllel szemben akár, de azért dolgozunk, hogy minél több emberhez eljusson az evangélium, és eljusson az értékes, az értékrendelteli életmód, amit így úgy próbálunk hirdetni. A másik előadónk a nap folyamán Kenyeres Attila Zoltán volt, aki az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa. Előadása címe volt, hogy kihívások a keresztény újságírásban, a közösségi média és a mesterséges intelligencia korában. Érdekes cím, nagyon tartalmas cím, és ilyen volt az előadás is, hiszen Attila is megerősítette az imént elmondottakat, hogy nehéz abban a világban kommunikálni az értéket, a jót, az evangéliumot, amely világ nem annyira érdeklődik a jó iránt. De a konklúzió mind a két előadás után, és így a közös beszélgetésekben is az, hogy nem szabad megállnunk, nem szabad feladnunk, és nem feltétlenül azt kell nézni, hogy hányan olvasnak minket, hányan nézték meg a videót, hanem meg kell maradnunk hiteles médiumnak, meg kell maradnunk hiteles tartalomgyártónak. Sokkal fontosabb a hitelesség, mint az, hogy adott esetben hányan olvasnak minket. Egy igei bevezetővel kezdődött a közösségi programunk, mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Azért volt fontos ez az ige is, mert ez a program nem csak a tanulásról szólt, nem csak a tanulásról szól, hanem a közösségről. Csodálatos élmény megtapasztalni, hogy Magyarország, illetve a Kárpát-medence különböző részeiről, helyeiről jövünk, különböző problémákkal. Mindenkinek megvannak a problémái, de mégis egymás problémáinra nagyon tudtunk rezonálni, nagyon tudtunk kapcsolódni, és itt megjelent az együttérzés, a szolidaritás, az, hogy együtt tudtunk nevetni, együtt bánkódtunk egy pár pillanat erejéig, és mosolyt tudtunk csalni azoknak az arcára is, akik talán a legnehezebb körülmények közül, a legnehezebb helyzetből jönnek. Csodálatos volt megismerni őket, megismerni egymást, és közösségben akár egy családként eltölteni itt ezt a másfél napot.
1: Mondhatjuk azt, hogy a református, a keresztény újságírók közössége 2026-ra egy változó világban egy igazi kihívás előtt áll?
0: Szerintem mondhatjuk, ez a kihívás, ez szerintem mindig rajtunk volt. Más jellegű kihívások voltak régen. Most a jelen időben az online világban bizony kérdés, hogy fel kell levennünk a versenyt. Kihívások mindig voltak, legfeljebb más jellegű kihívások voltak. Most az online világgal kell versenyeznünk, néznünk kell azt, hogy az embereket mi érdekli, ha úgy tetszik, hasonulnunk, idomulnunk kell az ő igényeikhez, és akkor itt gyorsan meg is akasztom magam, és visszakérdezek, hogy valóban kell nekünk azonosulni, valóban kell nekünk hasonulni, nem vagyok benne biztos. A mi feladatunk az, hogy Jézus Krisztust és az evangéliumot hirdessük. Nekünk nincs más feladatunk, és az, hogy ez kiket ér el, és hogyan ér el, lehet, hogy már nem a mi dolgunk. Természetesen az, hogy az emberek inkább már videót néznek, nem olvasnak print újságot, az, hogy minél rövidebb legyen egy videó ahhoz, hogy megnézzék, az minket is érint. Ezt nem kerülhetjük ki, nem csukhatjuk be a szemünket, de az biztos, hogy a sikerességünket és az eredményességünket nem a lájkok számában, és nem az olvasottság, és nem a hallgatottság számában kell mérnünk.
2: Az elmúlt percekben Bóna Juditot, a magyarországi református.hu főszerkesztőjét hallhatták.

0: az anyaország. A templom 100 évvel ezelőtti alapkőletételére, illetve 100 éves történetére, a gyülekezet előtt járó nemzedékek hitére és szolgálatára emlékezett a Hevesi Református Közösség szeptember 20-án a Hevesi Református templomban hálát adva a gyülekezet új közösségi házáért is. A hálaadó ünnepségen Barna Sándor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, s bár a 20. században hanyatló és felfelé ívelő szakaszok jellemezték a gyülekezet életét, mégis ekkor 1926-1929 között épült fel óriási erőfeszítések árán és óriási bajok közepette a helyiek mai temploma. A templom különlegessége, hogy belsejében több eredeti részlet is megmaradt, ilyenek a faszószék és mózesszék, valamint az eredeti padok és belső padozat. Az ablakokat a hívek adományából készítették el 1935-ben az adományozó családok neveinek a feltüntetésével. A riporter Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
1: Főtiszteletű Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek, hogyan, mivel készült püspök úr, mivel érkezett ide az Isten tiszteletre.
2: Áldás békesség, nem olyan régen olvastuk a kalózunk által a krónikák könyvét és a Sábor királynőnek látogatásáról szeretnék beszélni. Arról, hogy messziről jött valaki, aki felhívta a figyelmet arra, hogy milyen érték az, ami közel van. Erről Jézus is megemlékezett, és ennek a tanulságait szeretném kibontani a gyülekezet számára.
1: Mit szól hozzá, hogy egy ilyen kis gyülekezetnek egy ilyen kis ékszere, ha fogalmazhatunk így, itt mindenki tiszteltes asszony, múzeológus is így fogalmazott, hogy egy ékszerdobozról beszélünk, hogy 100 éves itt Hevesen a Hevesi Református templom.
2: Igen, emögött, ahogyan Sába királynő meglátta a gazdagság mögött, Salamon bölcsessége mögött az Isten gondviselését, így mi is az Isten szeretetét és gondviselését látjuk meg ebben az elmúlt 100 évben. Ez arra is segít, hogy reménységgel tudjunk előre tekinteni, és ugyanúgy rábízzuk magunkat arra, hogy ő tud hordozni a jövőben is.
1: Mészáros Ildikóval, a Hevesi Református Gyülekezet lelkészével beszélgetek. A mai nap milyen alkalomra gyűlt itt össze a gyülekezet? Úgymond, mit is ünnepelnek meg?
3: A templomunk 100 éves jubileumát, 100 éve, kimondan is, illetve a közösségi házunknak az elkészültét, majdnem elkészültét, és annak az ünnepélyes átadására gyülekeznek a hívek.
1: Hogyan, miként készült a gyülekezet erre az alkalomra?
3: Fú, hihetetlen. Van egy gyülekezeti tagunk, aki

0: hevesi reformátusok történetét írja a kezdetektől. Gyimesiné Gömöri Ilona, muzeológusunk, ő tavaly mondta, említette, hogy jövőre 100 éves lesz a templomunk, és akkor készül, és én akkor szembesültem azzal, hogy 100 éves a templom. Tehát egyszerűen egy olyan érzés, hogy 100 év, és hogy én is részese lehetek ennek. Hogy amikor 100 éves a kicsi templomocskánk, akkor hálát adhatunk, meg köszönetet mondhatunk, meg hogy egyáltalán kis ékszerdobozkánk, mert az, meg a közösségi hely csodálatos, és velem elő.
1: Mióta szolgál itt a gyülekezetben lelkészként, és úgymond azóta esetleg a gyülekezettel vagy a templommal mik történtek, idézzük fel egy kicsit.
0: 3 évtizeddel, vagyis 30 éve. És amikor idejöttem, akkor 27 évig itt nem lakott lelkész a parókián. Mindig beszolgáló lelkészek a környékről, meg a messzebbről, és én voltam 27 év után, aki itt lakott a parókián, ami mindig albérletbe volt kiadva, tehát egy nagyon lelakott épület volt, illetve maga a templom is. És 3 kisgyerekkel érkeztünk, és a gyülekezet ugye 1996-ban, és hogy 97-ben hát rendbe kéne tenni a parókiát. És mondtam, hogy nem ázik be, van fűtés, víz is van benne, villany is van benne, úgyhogy először inkább a templomot. Úgyhogy neki kezdtünk 97-ben renoválni kívül belül a templomot. Vakolat ablakokig leverés, mert nedves volt, vizes volt. Azok a gyönyörű kis boltívecskék ott fönt, az alig látszódott. Úgyhogy rendbe raktuk a templomot. Akkor hálát adtunk, megköszöntük, és akkor utána teljesen csak a falak voltak a parókián. Akkor felújították a parókiát. Egy annyira kényelmes családbarát, tehát egy nagyon-nagyon nagy áldás, hogy itt lehettem. Utána az történt, hogy kinőttük a gyülekezeti termünket. És hogy valahogy ezt valahogy kellene, és akkor érkezett a templom renoválásából visszamaradt áfa, vagy én nem tudom, telefonáltak Egerből, hogy van ilyen lehetőség, hogy 1.700.000-800.000 forintot visszautalnának. Nagyon jó, elfogadtuk, mit csináljunk? Arra sok, arra kevés, ez a tipikus. És akkor az akkori gondnok, Török János, illetve egy presbiterünk Györfi József testvérünk, aki, hogy hát akkor bővítsük. Legyen egy gyülekezeti terem, legyen 2 szobácska, mert mindig nagyon sok vendég volt, 2 szobácska, egy raktár, meg garázs. Jó, de úgy építsük, hogy a tetőteret majdan, későbbiek során lehessen bővíteni, tehát egy lépcsőházat is. Úgyhogy azt 2004-ben leraktuk az alapot. Közben a város bezárt egy óvodát, úgyhogy mi azt gyülekezetileg átvettük, és illetve újraindítottuk. Tündérkert református óvoda névvel. Aztán ezen közben a kölyál, vagy én nem tudom, hogy hívták akkor, mindig jött a temetőt ellenőrizni, mert akkor jött egy temetői törvényrendelet, hogy már pedig ravatalozónak minden temetőbe lenni kell. Úgyhogy hát akkor fölépítettünk egy csodálatosan szép ravatalozót urnafallal együtt. És akkor jött az, hogy lehetőség volt Csomos József főtisztető, Csomos József püspök úr regnálása alatt, szolgálata alatt, hogy akkor van pénz tovább építeni. Ja, mert ugye az alapot leraktuk, és arra gondoltam, hogy 2-3 év alatt fölépítjük. Hát nem, 22 év alatt sikerült. És akkor kaptunk pénzt adományokból és kétkezi munkából, és akkor elkezdtük építeni. De ha már építjük, akkor már fejezzük be úgy, hogy a tetőtérre is hát vendégszobákat. Úgyhogy így elkezdtük építeni, a falak álltak, a födém leszigetelve. Egy őszi nap, eddig eljutottunk. Jaj, de jó, hát ez egy csodálatos dolog. Elvonult a brigád, majd jönnek tavasszal, március végén, amikor az idő engedi, addig a falak is, hogy helyre igazodnak. Igen. Március 16-án lezárták a Covid miatt mindent, és egy erdélyi vállalkozó volt. És kint maradtak Erdélybe, úgyhogy nem tudtak visszajönni. Hogy egy új kivitelezőt kellett keresni, akit találtunk, akik először a templomot renoválták. Nem renoválták, mert az rendben, a tetőt cseréltük ki. Nagyon precíz, nagyon, tehát tényleg szép munkát csináltak. Na hát akkor ezek megbízható, úgyhogy ő nekik adtuk át a munkálatokat, illetve a folytatását az épületnek. Nem minden úgy alakult, ahogy szerettük volna, de elkészült. Úgyhogy Isten segítségével ma átadhatjuk hivatalosan és ünnepi keretek között nagy-nagy hálával.
1: Egy kérdésre még visszakanyarodnék a templomhoz. Lelkészként hogyan látja a templomot? Itt említett apróságokat. Mi az, ami úgymond önnek a templomban a szíve csücske? Miért is szereti ennyire? Miért is egy ékszerdoboz? Miért így gondol rá?
0: Elsősorban amiatt, akik vasárnapról vasárnapra ott vannak, tehát a gyülekezeti tagok miatt, a gyermekek miatt, a fiatalok miatt, és mindazok, akik jönnek. Tehát, hogy ez nem egy tradicionális gyülekezet. Tehát az, aki ide jön, az nem azért jön, mert így szoktuk, meg szoktam, hogy vasárnapról, meg akkor vasárnap, nem vasárnap, hanem tényleg a lelki, tehát a lélek által indítottam vágyakozó szívvel, nyitott lélekkel, és egy ilyen közösségben hirdetni az evangéliumot, vagy ilyen közösségnek, egy csoda. Tehát minden vasárnap, és minden alkalom, amikor bármilyen, ahol megszólal Isten igéje, nekem egy ajándék, és különleges alkalom. Minden egyes sima vasárnap is. Tehát emiatt egy kis ékszerdoboz, és kinézetre is. 26-ba tették le az alapokat, nagy-nagy küzdelem árán építették föl az elődeink. Piros-fehér-zöldnek az ablakok például. Piros-fehér-zöld, ami megmaradta, megtarthattuk a bizonyos időszakban is, illetve ott vannak a nevek, akik ezeket adományként felajánlották. Ott van az úrasztala, amit egy házaspár ajánlott föl 34-ben, mikor meghalt a leányuk, és engem mindig megérint, hogy nem márvány sírkövet, meg gránit sírkövet raktak a sírjára, hanem egy úrasztalát ajánlottak fel a templomba. Tehát ez egy olyan tanulság, hogy mi a fontos, és hogy mi az érték. Tehát az úrasztala a középpontban, és nagyon egyszerűen faragott, hát ha faragatnak lehet nevezni, a szószék, ami próbára tesz minden vasárnap, mert nagyon kis keskenyke. Ott a Mózes szék, ami szintén az akkori körülményekhez képest kicsit díszes. Úgyhogy ezért nekem egy csoda ez a kicsi templomocska.
1: Milyen hangulatban fog telni ez a mai nap, bár tudom, hogy előre nem láthatjuk, illetve hogy amúgy mekkora szolgálatot fog tenni a közösségi ház, ami elkészült.
0: Milyen hangulatban? Hát örvendezés, ez az a nap, mit az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Hát ez egyértelmű, hogy és a hála, és a köszönetmondás elsősorban Istennek és a gyülekezeti tagoknak. Tehát amit ők az elmúlt hetekben, hónapokban, években, évtizedekben szolgálatként, küldetésként csináltak, ajándék. Tehát én mindig azt mondom, hogy egy ilyen kegyelemburokban élek, mert annyi áldott lelkű, segítőkész ember vesz körül, hogy ezért csak tényleg minden nap állás lehet. De a közösségi házunkban van egy nagy terem, ahol nem csak a gyülekezeti tagjainknak, hanem mindenkinek esküvő, keresztelő, házassági évforduló, legutóbb egy meglepetés szülinapi bulit szervezett a kislány az anyukájának, halotti tor, tehát minden egy családhoz köthető esemény már itt volt minden. Van egy krízis központunk, úgymond, hogy akik valami miatt krízis helyzetbe kerülnek, azok rövid időre, vagy hát amennyire szükségük van, tehát nem évekről van szó, de átmenetileg biztosítunk szállást, van egy kis konyhája, külön kis konyhája, illetve fönt pedig 21 főre tudunk szállást biztosítani.
1: Gyimesiné Gömöri Ilona múzeológussal folytatom az összeállítást. Itt azért már tiszteletes asszony nagyon sok mindenről mesélt, ugye, hogy 100 éves a templom, főleg ugye ezért gyűlt össze a gyülekezet, illetve hát az új közösségi ház kapcsán. Mint múzeológus első körben arról kérdezném, hogy az itteni reformátusokról, az itteni református gyülekezetről mit lehet tudni, ha jól tudom, 16. századig már vissza lehet nyúlni.
2: Igen, az első adataink a hitújítás korából már az 1570-es évektől rögzítik az első hevesi prédikátorok neveit, de utána természetesen a török hódoltság idején alatt szinte egyáltalán nincs adat arról, hogy milyen lehetett itt az élet. Valószínű, hogy elnéptelenedett az egész vidék, mint ahogy az Alföld nagy része is, és aztán az 1600-as évek végétől népesült be újra. Elsősorban a felvidékről érkező nemesi családok által, akik a jobbágyaikkal települtek át ide, éppen azért, mert itt a környéken sok üres pusztát találtak, birtokba vehettek, és így megkezdhették a termelő munkát.
1: A reformátusok, maga a református vallás, az első templom, mikor jelentek meg, vagy akár az első imaház, hogyan folytatódott a történet?
2: A pusztai kis református közösségek közül a hevesi önállósodott az 1790-es évek végétől, és aztán fokozatosan újabb és újabb imaházakat építettek. Először 1820-ban egy olyat, ami egybe iskola is volt. Ez azért különösen figyelemre méltó, mert körülbelül 10 család lehetett, 10 református család a gyülekezet összes létszáma, és mégis igényük volt arra, hogy 30 gyerek közé egy tanítót fogadjanak a saját pénzükön természetesen. A következő imaház az 1852-ben készült el, és aminek az ünnepére ma összegyűltünk, 1926-ban tették lennek a mai templomnak az alapkövét, majdnem napra pontosan gyűltünk össze, tehát 1926. szeptember 19-én történt a templom alapkövének a letétele.
1: És mit lehet erről a 100 éves templomról tudni, milyen története van?
2: A templomnak a létrehozása is azt példázza az én számomra, hogy ennyire kicsi gyülekezet, mint a hevesi, hiszen a létszáma 185 és 400 valahány fő között mozgott, hogy milyen erőfeszítést kell azért tenni, hogy egy ilyen templomot létrehozzanak. Nem is csak az anyagi erőfeszítésre gondolok, hanem amikor épült a 20-as évek, épp egy olyan szakasza volt a gyülekezeti életnek, amikor a lelkészek gyakran cserélődtek, nem is sikerült mindig megfelelő módon az anyagiakat kezelni, muszáj volt államkölcsönt kérni, tehát nagyon-nagyon keserdvesen fejezték be a templom felújítását 4 év alatt, mert csak 1929-re lett kész ez a templom.
3: Az elmúlt percekben Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere mesél arról, hogyan vált számára a családban megélt hit személyes hitté. Gyermekkori emlékein egy fontos bibliai igén és hiteles példamutatás kérdésén keresztül beszélt arról is, mit jelent ma keresztényként jelen lenni a fiatalok között. A riporter Pilbák Kincső.
1: A Hitmorzsák mai részében Berke Krisztina Ágnes, a Creative Food Lab főzőműhely marketing menedzsere idézi fel gyermekkori hitélményeit. Hogyan kerültél kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléked, ami Istenhez kapcsolódik?
2: Erre a kérdésre, vagy ha egy hasonló kérdéssel találkozok, akkor mindig azért nagyon nehéz válaszolni rá, mert nagyon könnyű válaszolni rá. Ugyanis egy olyan családban nőttem fel, ahol a hit és a hit megélése az egy mindennapi gyakorlat volt. Édesanyám lelkész családból származik, de nem emiatt volt nyilván mindennapi gyakorlat a hit, mert ebből nem következik, hogy te még olvasol igét otthon, hogy lelkész családból származol, de édesanyám is egy megtért hívő asszony, és édesapám is egy ugyancsak hívő családból származik, ahol a szülei is mindennapi igét olvastak és imádkoztak, és ők fiatalon, még a kommunizmusban pont ezekben a tiltott, nehéz időkben, amikor a hitet nem lehetett gyakorolni, és akkor ők fiatalként így próbálták megélni a hitüket, akkor itt találkoztak ilyen underground alkalmakon, amennyire lehet titokba volt, vagy titokba szervezett keresztény táborokba ismerkedtek meg, és találkoztak, úgyhogy nekik ez egy meghatározó élmény is az életükben, hogy nehézségek ellenére megélni a hitet, és megkeresni annak a mindennapi gyakorlati kivetülését. Úgyhogy én egy ilyen családban nőttem fel, ahol a szüleimnek ez már nem volt kérdés, sőt, ugye az elején még én is a kommunizmusba kezdtem a pályafutásomat, és mi is úgy nőttünk fel, hogy még nagyon sokat hallottam ezekből a beszélgetésekből, vagy megtapasztaltam azt, hogy hát ez még nem egy elfogadott forma, ahogy a szüleim élnek, és az a hit gyakorlat, amit én otthon látok és tapasztalok, és amit a szüleim közvetítenek felém, az nem egy olyan dolog volt, ami mondjuk az osztálytársaimnak, vagy az ovistársaimnak értelmezhető lett volna, vagy amiről nagyon szabadon lehetett beszélni. Úgyhogy én is így kezdtem az életet, hogy ez egy alap, így élünk, de hogy ez nem mindenkinek adott, vagy nem mindenki fele egyértelmű. Ezek voltak az első találkozásaim magával a hittel és a megélt hittel, vagy a gyakorolt hittel. És akkor utána, hát kicsi voltam, elemi iskolás voltam, amikor bekövetkezett a fordulat, a forradalom, 89-es forradalom, és akkor utána hirtelen jött ez a nagy szabadság, és nagyon sok lehetőség is, amit hozott, és a szüleim maximálisan be is vetették magukat, és mindketten elkezdtek, amennyire tudtak az elején a munkájuk mellett, vagy a gyerekek mellett, azaz mellettünk, mert többen vagyunk testvérek, elkezdtek most már nyíltan táborokat szervezni, és keresztény missziós tevékenységeket végezni, úgyhogy nekem ez nagyon meghatározta a gyerekkoromat, hogy hirtelen izgalmas volt ez, hogy lehet most már, és akkor nagy konferencia szervezésekbe bevontak gyerekként is engem, tehát nekem volt egy ilyen elég erős megtapasztalt hitélményem, hogy milyen az, amikor hirtelen megélhető ez, és vállalható, és beszélhetsz embereknek most már nyíltan, és akkor az emberek elkezdenek tömegesen járni a rendezvényekre, és örülnek, hogy beszélhetnek a hitükről. És amihez nekem a személyes története, most két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy pont ebben a nagyon forrongó időszakban egy adott ponton úgy rám nehezedett, és nyilván azért, mert hallottam is ezeket a dolgokat, és beszélgetést, igehirdetést, akár erről, vagy áhítatott magyarázatot, és így nagyon rám terhelődött, hogy ez egy dolog, hogy a szüleim hisznek, és egy dolog, hogy nekem is ez egy alap, és hiszem, hogy van Isten, meg hiszem, hogy van az Úr Jézus, és hiszem a megváltást, és ezeket a dolgokat hiszem, de valahogy rájöttem, hogy az, hogy a szüleimnek a hite, az még nem az én hitem. És ezt egy ilyen egész, tehát nem is tudom hány éves lehettem, de emlékszem arra, hogy így voltak ilyen napokig ilyen kis vívódásaim, ilyen 9-10 éves lehettem, és akkor tudom, hogy úgy felmentem az emeletes ágyra, és akkor ott oda kucorodtam, és így imádkoztam, és kértem Istent, hogy adja, hogy nekem is személyes legyen ez a hit, mert tudom, hogy a szüleim hitét nem örökölhetem, csak tanulhatom, lemásolhatom, de szeretném, hogy ez az én életemben is egy személyes történet legyen, és szeretném, ha Jézus megváltás az rám is vonatkozzon, és akkor volt konkrétan, ez mai napig emlékszem, egy ilyen imádságom gyerekként, hogy szeretném, hogy az én megváltóm is legyen személyesen, ne csak a szüleimé. És az az élmény is nagyon megmaradt, hogy nem történt semmi wow élmény ezután, és nem történt semmi nagy változás, de valahogy úgy mindig vissza tudtam térni ez az imához, de akkor én ezt kértem Istentől, ő meg azt ígérte, hogy ha kérünk imába, megad dolgokat, és valahogy ettől a ponttól számítom, hogy akkor nekem is személyes a hitemben, én ezt akkor elkértem Istentől. Egy másik ilyen hitélményem az egy picit korai bennél, az pont a forradalommal függ össze, amikor vásárhelyen is voltak ezek a forrongások, is kimentek az emberek a főtérre tüntetni, 89. decemberében lehetett, vagy aztán ugye a vásárhelyen később is voltak még, és édesapám is kiment, és akkor mi otthon voltunk, és hallottuk, pedig nem voltunk túl közel a főtérhez, de hallani lehetett a fegyverropogásokat, és akkor így nagyon féltem, hogy elveszítem az édesapámat, és akkor egy ilyen nagyon, emlékszem, nagyon intenzíven, és így hosszasan imádkoztam, és egyedül is, persze anyukámmal is egy adott ponton, de utána mindenki végezte a dolgát, és izgult, és akkor emlékszem, hogy így itt magamba többször is imádkoztam, és kértem Istent, hogy védje meg az édesapámat, és hozza vissza.
1: Ha becsukod a szemed, és felidézel egy gyermekkori vallás órát, milyen első illat, hang, vagy tárgy, vagy akár vizuális kép jut eszedbe?
2: Nagyon érdekes, mert két külön világ jut eszembe. Két külön világhoz azt kell tudni, hogy édesapám evangélikus, és édesanyám református. És ők ilyen jó erdélyi hagyomány szerint meg is egyeztek, hogy a lánygyermekek az édesanya vallását követik, és a fiúgyermekek az édesapá vallását, és mivel három öcsém van, ők akkor evangélikusak lettek, luteránusok, és én lettem egyedül református édesanyám vallása szerint. És bár megőrizték ezt az erdélyi hagyományt, azt nem szerették volna, mint amúgy régen sok erdélyi család ilyen vegyes vallású házasságban felnőtt család gyakran gyakorolta, és még a nagyszüleim is gyakorolták, hogy a szülők külön jártak templomba, és az azonos nemű gyerekeket külön vitték. És bár a szüleim megőrizték ezt a hagyományt, de abban megegyeztek, hogy nem szeretnék, hogy a család két fele járjon, viszont mindenki azért ragaszkodott a gyülekezetéhez, ugyanek az lett a következmény, hogy egyik héten családostól a reformátusokhoz mentünk, és másik héten családostól az evangélikusokhoz mentünk a luteránus gyülekezetbe. És én amúgy meg ezt nagyon szerettem, azt gondolom, hogy gyerekként ez egy ilyen plusz élmény volt, hogy kétfajta vallásórára jártunk, ugye? Tehát jártunk az evangélikusokhoz vallásórára, és jártunk a reformátusokhoz. De akkor most visszatérve a kérdésedre, hogy becsukom a szemem, akkor mind a kettő megjelenik előttem. Az egyik az Szövérfi Melinda volt például az egyik vallás, talán én, de még Csihalmese nénire is emlékszem a Gecse utcából. A gyülekezeti terembe is tartottak vallásórát, de még emlékszem, hogy a templompadokba is, és az áporodott templomszakra is emlékszem. Viszont a gyülekezeti terembe, hogyha tárgyat kérdeztél, akkor ilyen nagy lepedő, rátapadt a bibliai történet. Színes figurák ki voltak vágva a papírból, és a hátán ilyen bársonyos anyag volt nyomtatva ezeknek a papíroknak, ami ráragadt erre a lepedőszerű anyagra. És lehetett tenni, venni, és röviden rajta maradt. Erre emlékszem, ezt nagyon szerettem, hogy felépült mindig a szemünk előtt a történet, hogy egyszer a templom vagy az épületeket tették fel elő az embereket, akkor levették, átrendezték a jelenetet. Tehát nagyon vizuális volt és színes volt, és ugye egy olyan korról beszélünk, amikor még fekete-fehér tévé is csak később lett nekünk, és azon is hetente egyszer ment rajzfilm, úgyhogy ez a színes, vizuális megjelentés a bibliai történeteknek nagyon bennem maradt, ezt nagyon szerettem. És az evangélikusoknál ott viszont nem volt ilyen modern technológia. Viszont ott volt egy nagyon idős, a Molnár János bácsinak hívták, ha jól emlékszem, az idős lelkipásztor, aki nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, ő mindig beültetett minket a padokba, a templomba foglalkozott velünk, akkor még nem volt felújítva az evangélikus templom vásárhelyen, és akkor ott énekeltetett minket, énekelt nekünk, és elmesélt a bibliai történetet, úgyhogy az a kis pocakos, köpcös, lelkes bácsinak az alakja jelenik meg, meg az ének hangja a másik vallásórás emlékem.
1: És mi volt az a mondat, vagy bibliai történet, ami gyerekként mesének tűnt, meseként élted meg, de felnőttként iránytűvé vált az életedben, akár a szakmai életedben, akár a személyes életedben?
2: Egy igeversre gondolok elsősorban, nem is egy bibliai történetre. Nagyon szerettem azt az igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Filippi levélben található, a 4. fejezetben, 16. vers. Ez nagyon fontos volt nekem, az egyik nagymamámnak is a kedvenc igéje volt, és azt hiszem ezért is volt fontos nekem, de ami érdekes, és ami változott így az évek folyamán, hogy első gyerek vagyok a családba, és az első gyerekséggel járó mindenféle örömmel és nyavajával együtt, tehát azért társul ehhez egyfajta perfekcionizmus, egyfajta teljesítőkényszer, stb. És tényleg gyerekkoromtól kezdve mindig 1000 projektem volt, 8000 dolgot akartam csinálni, párhuzamosan futtatni, mindenre és mindenkire figyelni, stb. És valahogy úgy éreztem, hogy hát ez az én igém, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, és hogy akkor mindent is csinálnom kell, mert hát Krisztusban van erőm mindenre is. De sőt, ahogy elkezdtem kiskamasz lenni, meg már nagyobb iskolás, meg stb., és akkor már így a nagyon sok feladatra néha alig futott a idő, és így tényleg mindig mindent el akartam olvasni, mindenkivel akartam találkozni, benne voltam szervezésekbe, tehát nagyon aktív gyerek voltam, és akkor így arra gondoltam, hogy hát ezt az igét, azt így át kéne írjam, úgyhogy hát mindenre van időm a Krisztusban. Mindig ilyen időhiánnyal küzdöttem, hogy több mindent akartam csinálni, mint ami belefért az életembe, és akkor át akartam írni, és azt hiszem, hogy még mindig ott van ez az ige az életemben elég erősen, csak valahogy, hála Istennek, én változtam, s változok sokat az idők folyamán, hogy ez a mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít, áttevődjön a hangsúly a második részre, ami Krisztusról szól, és az ő erősítéséről, tehát nem az a lényeg ennek az igének, amit én úgy gyerekként megértem, hogy mindenre van erőm, és mindent meg kell csinálni, hanem gyakorlatilag arra kell erőm legyen, amiben megerősít Krisztus, és itt az a nagy kérdés, hogy mennyire van vele szoros kapcsolatom, mennyire tudok figyelni arra, hogy éppen miben erősít meg, mi az, amihez szeretné, hogy erőm legyen. És nem az, hogy én ennyi mindenhez szeretnék erőt, úgyhogy gyere, Uram, erősíts meg, és ezeket toljuk végig. Tehát így felnőve lassan kezdem megérteni, hogy miről is szól ez az ige, és milyen szemléletmódváltás kell ahhoz, hogy valóban egy használható emberévé válja Krisztusnak, és ne őt akarjam bevonni az én projektjeimbe, hanem fordítva.
1: És az utolsó kérdés, ha beülhetnél az iskolapadba a mai tizenévesek közé, akkor mit mondanál, hogy mire figyeljenek vallás órán?
2: Most kérdés, hogy kortásként mit mondanék, vagy így felnőttként, mert nyilván felnőttként nagyon sok minden kioktatásnak tűnhet, mert látom most már az én kiskamasz gyerekeimen, hogy ha bármit mondok, akkor hol van anya? Nagyjából ilyen hangsúlyjal lehet venni és értelmezni, úgyhogy lehet, hogy úgy vagány lenne gyerekként beülni közéjük, vagy velük egykoruként beülni közéjük egy mostani fejjel, és akkor lehet, hogy nagyobb esélyem lenne. Én azt tudom, hogy nekem ez egy folyamatos küzdelmem volt gyerekként is, és aztán egyetemistaként is, hogy nagyon nehezen tudtam a hitemről beszélni. Féltem, hogy nevetségessé válok, vagy féltem, hogy nem értik, amiről beszélek. Ugyanakkor meg így gyötrődtem is ezen, mert nem akartam titkolni azt, amiben hiszek. Csak valahogy olyan nehéz volt azt látni, hogy sokan nem is, tehát nem is tudják, hogy én miből jövök, vagy miért gondolkodok úgy, ahogy gondolkodok. Sok ezeket próbálgattam felvállalni, de ez egy örökös gyötrelmem volt, hogy mit jelent megélni kortársak között a hitet. Úgyhogy az egyik, amire felhívnám a figyelmüket, és amit azóta is láttuk, hogy ami a legfelszabadítóbb ilyenkor, az önazonosság. És hogy ők is arra figyeljenek, hogyha valaki, akinek tetszik az élete nekik, és azt látják, hogy nagyon önazonosan éli a hitet, tehát amiről beszél, azt éli is, és nem egy szöveg. Tehát én azt gondolom, hogy a jelenlegi református világunknak is az egyik legnagyobb csapdája, hogy nagyon elvált a szöveg az élettől, és nagyon gyakori élményem mai napig is, hogy van egyfajta nyelvezet, amit használunk, amit a fiatal nem tud kötni az életéhez, és van egyfajta leválás. Lehet, a fiatal úgy is érzékel, hogy ez szöveg, de mi a tapasztalat a szöveg mögött, úgyhogy ezt lehet nem is a gyerekeknek, hanem elsősorban lehet pont a vallástanárnak mondanám, hogy ő gondolkodjon el, hogy az a szöveg, az a Biblia történet, bármi, amiről beszél, amit át akar adni, az ő életéhez hogyan kapcsolódik húsba vágóan, fontosan, és akkor hogyan tudja a gyerekek elé élni, milyen saját történetekkel tudja példázni, hogy milyen saját vívódásokkal tudja példázni. Tehát ha nem tudjuk az életünkkel mutatni, példázni, magyarázni a Szentírást, akkor az érthetetlen a gyerekek számára szerintem, mert tényleg csak egy szöveg marad, egy jó esetben egy irodalmi szöveg még, amit meg akarnak fejteni, de rossz esetben egy poros szöveg, ami érthetetlen számukra. Úgyhogy ezt mondanám, azt hiszem, hogy megélni az, amiről beszél, ezt mondanám a vallástanárnak, a gyerekeknek meg akár ezt a kihívást, hogyha bármiben érzik is azt, hogy mi lenne a jó, vagy nem azt kéne, vagy nem úgy kéne, amit csinálnak, csak nem akarnak kilógni a tömegből, meg stb., akkor ne féljenek kiállni azért az igazságért, vagy azért a mély igazságért, ami mozgolódik bennük, és ami azt mondja, hogy ezt így kéne, és nem úgy kéne, hogy megyek a tömeg után, akkor merje ezt felvállalni. Mert mindig meglepő módon több követő lenne az osztályban, mint amennyire gondol ő, és valószínű nem maradna egyedül. csak senki nem meri kimondani, hogy figyeljetek, azért ez nem így lenne jó, vagy nem ez az életmód, ahogy élni szeretnék, vagy nem ez az életvitel, amit gyakorolni szeretnék, és hogy ebben nagyon, nagyon bátornak lenni. Tehát, hogyha nekik fontos az, hogy a keresztény hitüket gyakorolják, akkor keressenek társakat hozzá, mert közösség nélkül nem megy. És ezt meg most már nem is tudom, hogy vallástanának, lelkiszeinknek, kiknek mondanám, hogy igen. Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy olyan közösségeink legyenek, ahol önazonos emberek vannak, amit beszélnek, azt élik, és a fiataljaink tudjanak kapcsolódni, mert a kamaszkor az a nehéz időszak, most én is látom, hogy mekkora kihívásokkal jár, amikor a gyerek már nem annyira hozzád akar kapcsolódni. Viszont ha van egy közösség, akkor ott lehet egy nagyon vagány felnőtt, akit hirtelen kinéz magának, és akkor hozzá fog kapcsolódni. És akkor te meg szülőként is nyugodt lehetsz, hogy oké, nem tőled hallja, de ott van egy másik felnőtt, aki megéli a Krisztusba vetett hitét, és a gyerekednek ott van. Szeretnék én is más gyerekének ilyen lenni, és szeretném, hogy legyen más is közösségből, gyülekezetből, aki az én gyerekemnek ilyen szereppel bír az életébe.
0: Az elmúlt percekben Berke Krisztina Ágnessel, a Kreatív Food Lab főzőműhely marketing menedzserével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

a mi segedelmünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük keresztény testvéreim kezdő énekül a 418. énekünk első verszakát. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret, bűnöd bár nagy tenger, Jézus szeret, csak jöjj hozzá hittel, töredelmes szívvel.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 17. rész 16-tól 23-ig terjedő verseiben a következőképpen. Athénben pedig, mikor azokat vár rá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik, és megragadván őt az Aeropágusra vivék, ezt mondván, vajon megérthetjük-e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az athéniek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areópágusznak közepette, mondta, athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. A kegyelemnek szent Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremjünk sok áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére, amiért gyertek, imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részesseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az
örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük a 419. ének első és harmadik verszakait. A 419. énekünk így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!

Imádkozzunk, testvéreim! Örökké való Istenünk, mennyei édes Atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt az újabb alkalmat a veled való találkozásra. Azt, hogy ma is hívtál bennünket a te szent házadba, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mi meghallottuk hívó szódat, és eljöttünk hálát adni azért, hogy az elmúlt hét napjaiban is velünk voltál. Köszönjük gondviselő jóságodat, szeretetedet és kegyelmedet, amellyel körül vettél minket. Köszönjük testi, lelki ajándékaidat, amelyekben részeltetted benned bízó gyermekeidet. Köszönjük az égi áldást, amellyel egész héten át öntözgetted kertjeinket, szántóföldjeinket, a legelőket. És köszönjük azt, hogy megőriztél pusztító viharoktól, jégveréstől. Kérünk, jó atyánk, emlékezz meg mindazokról, akik Európa szerte szembe kell nézzenek az árvizek fenyegető valóságával. Segíts meg őket a nehéz órákban. Köszönjük, jó atyánk, azt, hogy imádkozhatunk egymásért. Azokért is, akik nem tudtak ma eljönni, betegségük, idős koruk, a vele járó erőtelenség ebben megakadályozta őket. De hisszük, hogy most ők is velünk együtt imádkoznak, és kérnek téged arra, hogy légy velük is. Arra kérünk, jó atyánk, hogy készítsd ígét útját a mi szíveink felé, adj halló füleket, értő, befogadó lelkeket. Áld meg Isten tiszteletünket, áld meg ígét hirdetését és hallgatását, éneklésünket és imádságainkat, egyszülött fiadért, élő megváltónkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 251. ének második verszakát. A 251. énekünk második verszaka így kezdődik. Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Cselekedetek könyve 17. részének 23. versében. Hogy Isten igéje miképpen van megírva a Cselekedetek könyvében, a 17. rész 23. versében kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjének ez illő lelki alázatossággal. Mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. Pál apostol missziói útja során elérkezett Athén városába. És mit látott ott? Azt, hogy ez a nagy város tele van bálványokkal. Emiatt lelke háborog vala ő benne. Olvasható a 16. versben. Mikor szokott az ember háborogni? Amikor valami nem tetszik. Amikor nem tartjuk jónak, helyesnek azt, ami van, ami történik. Mire készteti ez az apostolt? A zsinagógába megy, és vetekedik a zsidókkal, és az istenfélő emberekkel. De nem csak, hanem a piacon is minden nap vetekedik azokkal, akiket előtalált. Többféle emberrel is találkozott, és vitatkozott. Akik közül egyes epikúreus és sztoikus filozófusok összeakadtak vele. Csacsogónak nevezik, és azt kérdezik, mit akarhat ez mondani? Mert nem értik az ő beszédét. Első hallásra legalábbis nem. Ezért érthetetlenül állnak előtte. De mégis kíváncsiak az általa hirdetett új tudományra. Megragadják őt, és az Areopágusra viszik, ahol aztán részletesen kifejti tanítását. Beszéde elején azt mondja, athéni férfiak minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Ezt állapítja meg róluk. Ezt a látszatot keltik ezek az emberek, hogy istenfélő férfiak. Dicséretre méltó dolog. Istenfélelem lakik bennük. Bárcsak ma is el lehetne ezt mondani, minden emberről, férfiakról és nőkről egyaránt. Aztán azzal folytatja,

egyaránt hirdeti a szenvedő Krisztust és a feltámadást. Ma sincs ez másként, mert mi lelkipásztorok nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat. Némely emberek, azok közül, akik ott voltak, az ő bizonság tétele nyomán csatlakoztak ő hozzá. Hittek abban, amit ő mondott. Míg mások gúnyolódtak, ismét mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged a halottak feltámadása felől. Ezek az emberek, kedves testvéreim, az ő bálványaik között otthonosan forgolódtak. Mindeniket ismerték különböző tulajdonságaikkal együtt. De Pál apostol most azt szeretné megismertetni velük, akit még nem ismernek, Jézus Krisztust. Jézus Krisztus, mint élő Istent. Talán érezték ezek az emberek, hogy kell legyen egy más Isten az ő ismert, élettelen bálványaik fölött. Mai világunk sok embere nem ismeri Krisztust. Azt, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, nem ismeri. Sajnos. Vagy hadd mondjam így, hogy még nem ismeri. Ezért helyén való a megállapítás, ami itt-ott elhangzik, hogy istentelen ez az ember. Egy általános világfeletti hatalomban még hisznek a világfiai, de nem tudják, hogy ki az, nem ismerik, hogy ki az, pedig Isten ma is, velünk is megismerteti önmagát. Mégpedig ígéjén, a hirdetett ígén keresztül. Ezért vannak az Isten tiszteleteink. Ezért hirdetjük az ő ígéjét, és ezért végzi az egyház a maga szolgálatát, itt és más helyeken. Hogyan viszonyulnak az emberek mindehez? Prédikáljuk Krisztust. Van-e szükség a bizonságtételünkre? Van. Ezt bizonyítják templomaink és az Isten tiszteletre eljövő, az azon résztvevő emberek. Hirdettetik az íge és az emberek, akik itt vannak, hallják az ígét. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De vajon értik is az emberek azt, amit hallanak? Nem hangzik el ma is sok ige hallgató ajkáról az, ami itt a mai ige részben olvasható és hallható, hogy mit akar ez mondani? És mi van azokkal, akik a templomba nem járnak? Akik Bibliát nem olvasnak? Hogyan ismerik meg Istent? Honnan ismerik meg Istent? Mert bizonyára az emberek érzik, hogy valaki megsegíti őket. De nem tudják, hogy ki az. Nem ismerik, hogy ki az. Sajnos Isten ismeretlen sokak számára. Gyermekek, ifjak, középkorúak, idős emberek úgy nőttek fel és élték le életük eddigi részét, hogy Isten ismeretlen maradt számukra. Ki a hibás ezért? A szülő? A család? Az egyház? A lelki pásztor? Testvéreim, anélkül, hogy bárkit is megítélnénk, valljuk be, mindnyájunk feladata

megismerni és megismertetni Istent, hogy ő ne legyen ismeretlen senki számára, és erre Krisztus parancsa kötelez bennünket. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogyan lehet Istent megismerni? Hit által. Honnan származik a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium prédikálása által, ami szívünkben felgerjeszti. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hitet nyerni, hitre jutni, hitben járni. Ilyen emberekre van szükség, akik aztán vállalják a szolgálatot. Azért, hogy mások is minél többen jussanak el a Krisztusban való hitre. Hit nélküli embernek hiába való a bizonság tétele. Isten önmagát Jézus Krisztusban ismertette meg, és Jézus azt mondotta, aki engem látott, látta az atyát. Kedves testvéreim, aki Istent nem ismeri, az nem tudja, mi a bűnbánat, és mi a bűnbocsánat. Nem tudja, hogy mi a megtérés, és mi a megváltás, az isteni gondviselés. De aki az Urat megismeri, az átadja szívét az élő Istennek. Nos, itt ezen a ponton hadd kérdezzük meg saját magunktól, hogy eddigi életünkben mennyire tudtuk megismerni Istent, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, és mennyire érezzük, hogy ez az Isten ígérete szerint velünk van, mindennapi életünkben, sokféle harcunkban és küzdelmünkben. Mert ha tudjuk, ha ezt érezzük, akkor soha nem leszünk aggodalmaskodó emberek. Akkor bízó lélekkel mondjuk naponkénti imádságainkban, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen úgy, ahogy Isten akarja, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk, ahogy mi elgondolnánk. Mert Isten az, aki tudja, mi az, ami valóban a mi javunkat szolgálja. Az athéni emberek Pál apostol dicséretét hallhatták. Aki megdicsérte őket, azért, mert, ahogyan mondotta, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Vajon Isten milyen embereknek lát bennünket, ha ma megvizsgálja a mi életünket? Mit mondhat el rólunk? Mert igaz az, hogy az, amit az emberek mondanak, mint véleményt rólunk, az jól esik, hogyha megdicsérnek, illetve rosszul esik, hogyha azt mondják, hogy ez az ember olyan, amilyen. Sajnos bűnös természetünkről, voltunkról kell szólni, el kell ismerjük gyallóságunkat, és amikor az emberek rámutatnak erre, akkor ez rosszul esik. De nem is annyira az a fontos, hogy az emberek milyen véleményt alkotnak rólunk, hogy az emberek mit gondolnak, feltételeznek rólunk, hanem az, hogy mit mond Isten, amikor megvizsgálja a mi életünket.
Mit lát Isten ma a mi arcunkról, a mi tekintetünkről? Mit lát, hogyha belenéz szívünkbe, lelkünkbe? Milyen hit lakozik bennünk? Meddig jutottunk el az ő megismerésének az útján? És milyen a mi bizodalmunk, amit belé vetettünk? Ha Isten elmondhatja rólunk, hogy bennünk is ott van az Isten félelem, akkor ez nagyon dicséretre méltó dolog. De ha elmarasztaló képpen kell megállapítsa, hogy bizony sokszor gyenge, pislákoló, alig-alig égő a mi hitünk lángja, akkor ez egy szomorú tény. És ezért nekünk imádkozni kell, kérvén Istent arra, hogy növeljed a mi hitünket. És minél hamarabb segítsen meg bennünket abban, hogy jussunk el arra a hitre, amely aztán el tudja hordozni mindazt bízó lélekkel, Istenben bízó lélekkel, amit ez a földi élet tartogat a mi számunkra. Legyen az öröm, avagy bármilyen nyomorúság. Aki Istent ismeri és féli, tiszteli és szereti, az boldog ember. Nekünk lehet és szabad imádkozni, kedves testvéreim, azért, hogy Isten adja meg nekünk is ezt a boldogságot. Legyünk valóban az ő hívő gyermekei, olyan emberek, akik nem kételkednek, nem aggodalmaskodnak, hanem nyugodt lélekkel rábízzák életüket, szeretteiket arra az Istenre, akinek hatalma van, hogy megtartson bennünket. Itt a földi életben, ameddig jónak látja, és hatalma van arra is, hogy majd a halottak közül feltámasszon, ítéletre vonjon, és ha kegyelmet találunk tőle, önmagához a mennyek országába által vigyen. Kedves testvéreim, ma imádkozzunk azért, hogy Isten tartson meg bennünket a hitben, hogy Isten tegye erőssé ezt a kapcsolatot, ezt a szálat, amely közösségbe von minket ő vele, hogy ne csupán az Isten tisztelet egy órányi idejére nézve érezzük azt, hogy itt van Isten köztünk, hanem az ő ígéjét szívünkbe zárva is, magunkban hordozva, életünk hétköznapjaiban is legyen miénk az a boldog bizonságtétel, hogy Isten közöttünk él, hogy Isten bennünk lakozik ígéje és szent lelke által. Adja minden kegyelemnek Istene, hogy így legyünk mi, hitben élő, hitben járó emberek, akiknek az élete bizonyítja azt, hogy Istent megismertük, Istent féljük, tiszteljük és szeretjük. És tőle kérjük, tőle várjuk a megtartatást, a kegyelmet, amit a Jézus Krisztusért reménységünk szerint meg is ad mindazoknak, akik töretlen hittel bíznak ő benne. Legyen ezért áldott az ő szent neve, most és mindörökké. Amen. Isten ígéjének szavára válaszolva, énekeljük el a 469. énekünk harmadik verszakát. A 469. ének harmadik verszaka így kezdődik.
Istenem méltó, én nem vagyok rád, ám magam te néked átadom.

Istenünk, jó atyánk, köszönjük a hitet, amellyel megajándékoztál bennünket. És köszönjük, hogy egyszülött fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztusunkat adtad, küldted el ebbe a világba. Azért, hogy nekünk is ő benne élő megváltónk legyen. Hálás a mi szívünk, Istenünk azért, hogy ő hozzánk is jött, érettünk is jött, hogy minket is megkeressen, megtaláljon, és az örökké valóság útján vezessen. Köszönjük őt neked. Köszönjük, hogy adtad, hogy ő szenvedett, és meghalt a mi bűneinkért, de harmadnapra fel is támadott a halálból, azért, hogy nekünk élő megváltónk lehessen mindörökké. Istenünk, jó atyánk, növeljed a mi hitünket, amely által hozzád kapcsolódik a mi életünk, hogy boldog napjainkban és a nehéz idők idején egyaránt bízzunk a te mindenre elégséges kegyelmedben, amelyet közölsz mindazokkal, akik tőled hittel kérik. Jó atyánk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg mindazokat, akik ebben az órában most együtt vannak. Köszönjük ezt a közösséget, és köszönjük azt, jó atyánk, hogy reménységünk szerint te is itt vagy, hallod a mi szavunkat, mi is hallottuk a te ígéd üzenetét, és imádságunkat egyszülött fiadért meg is hallgatod. Kérünk, jó atyánk, hogy gyógyítsd meg beteg testvéreinket, vigasztald meg a gyászolókat, légy különösképpen azzal a családdal, amely az elmúlt héten eltemette szeretett kedvesüket, a gyermeket, az édesanyát, a nagymamát, a testvért. A te lelked által nyújts erőt, és vigasztald meg mindazokat, akik gyászolják őt. Adj vigasztalást, Istenünk, azért, hogy meg tudjanak erősödni ők is hitükben, abban a hitben, amelyet vallunk, hogy akár élünk, akár meghalunk, a tieid vagyunk. Istenünk, jó atyánk, így maradj velünk e mai nap további részében, így légy és lakozzál bennünk, közöttünk, az előttünk álló hét napjaiban. Egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban légy őriző pásztorunk, megtartunk, most és mind örökké. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A gyülekezet áldozatos kész szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem továbbá azt, hogy az elmúlt hét csütörtöki napján temettük el özvegy Lázár Lídia nőtestvérünket, akit mennyei atyánk 64 éves korában magához szólított. Rá emlékezik Isten tiszteletünk keretében a gyászoló család 700 lejes adományával és az úrasztalán lévő virággal. Szintén rá emlékeznek a gyászoló családon kívül a következők. Özvegy kis Teréz és fiai, Janika és Máriusz 50 lejes adományukkal, szomszédasszonya Zsána és családja 50 lejes adományukkal, Vajas János és családja 20 lejes adományukkal, Józsa György és neje 10 lejes adományukkal, Kispál Ibolya 20 lejes adományukkal, Özvegy Halász Istvánné 15 lejes adományával, és Lénárt János és családja 10 lejes adományával. A pénzadományok összege 875 lej, mely pénzösszeget Isten iránti hálával kedves mindnyájuknak nagyon szépen megköszönünk gyülekezetünk nevében. Lázár Lídia nőtestvérünk hiányozni fog nem csak családjának, édesanyjának, fiának, lányának, unokáinak és testvérének, hanem hiányozni fog az egész gyülekezetnek, hiszen mindaddig, amíg egészségi állapota ezt lehetővé tette, itt volt a templomban. Elmondhatjuk azt, hogy üresen maradt az ő helye, nem csak családjában, hanem itt a gyülekezet közösségében is. Egy olyan nőtestvérünk volt, aki szomjú hozta az Isten ígéjét, aki szorgalmasan látogatta az Isten tiszteleteinket, a téli biblia órákat, a nőszövetségi találkozókat. Egy olyan nőtestvérünk volt, akire nyugodtan rá lehetett mondani, áldott lélek volt ő. Nehéz volt földi élete, hiszen ismerte, hogy mi volt a gyász, egy gyermekét kicsiny korában eltemette, aztán a férjét is, aztán az édesapját is, hogy élete utolsó részében súlyos betegséget annak minden szenvedésével és fájdalmával kellett elhordozzon, de nyomorúságos állapotában is erős volt az ő hite. Gyenge, törékeny testében erős lélek lakozott, és ezért áldjuk és magasztaljuk a mi Istenünket, hogy ilyen lélekkel és hittel áldotta meg őt. Őt gyászoló szerettei, őrizzétek meg emlékét szíveitekben, azért, hogy a régi, szép, de ugyanakkor fájó emlékekben halála után is közöttetek maradhasson. Az Úristen adjon, nyújtson vígasztalást számotokra, ígéje és szent lelke által. Amen. Az egy éve elhunyt Lénárt Katalinra emlékeznek az ő élő szerettei, Lénárt Gergely 100 lejes adományával, Lénárt Ferenc
százlejes adománnyal Horváth Margit és családja, százlejes adománnyal Deák Margit és családja, 30 lejes adománnyal. Az egy éve elhunyt Lénárt Katalinra, a 14 éve meghalt Lénárt Jánosra, és a 37 éve elhunyt Lénárt Katicára emlékeznek fent nevezett testvéreink összesen 330 lejes adományukkal, illetve az úrasztalán lévő egyik csokor virággal. Eltelt egy év, illetve 14, valamint 37 esztendő, hogy említett testvéreink koporsó mellé kellett álljanak. De ímé az idő múlása nem felettette el velük azokat, akiket tiszta szívvel szerettek. És ez a mai nap az ő emlékezésük a bizonsága annak, hogy nem lehet elfeledni azokat, akiket földi életükben igazán szerettek, és akik viszont szerették őket. Áldja meg Isten az ő emléküket, és vigasztalja meg az Úr rájuk emlékező testvéreinket, ígéje és lelke által. Amen. Az ugyancsak egy éve elhunyt Vajas Józsefre emlékezik az ő gyászoló családja, 60 lejes pénzadományukkal, és Vajas Ferenc és családja 30 lejes pénzadományukkal. Kedves gyászoló testvéreim, a földi élet elmúlik akkor, amikor Isten valakinek az életét visszakéri, és telnek múlnak a napok, hetek, hónapok, de ímé az, hogy a gyászoló család nem feledi el, hogy egy éve fájdalmas és szomorú temetés volt a bizonsága annak, hogy bár emberi gyarlóságunk a feledés, de ez nem kerít mindenkit hatalmába. Azok, akik emlékeznek, azok, akik visszaemlékeznek ma Vajas Józsefre, nem felejtették el, egy év elmúlta után sem, hogy ő volt, hogy ő az övék volt és hozzájuk tartozott. Köszönjük a pénzadományt, és imádkozunk azért, hogy az Úristen nyugosztalja békességben mindazokat, akikre ma emlékeznek, mindazokat, akiket eltemettünk, és nyújtson, adjon vigasztalást az ő szent lelke által minden megszomorodott, minden gyászoló, minden emlékező testvérünknek. A Jézus Krisztus által. Amen. Hirdetem továbbá a gyülekezetnek azt, hogy házasság kötési szándékukat Isten szín előtt bejelentik a következők. Persa Ráres Vasile, aki 1985. november 26-án született Vasile és Mária gyermekeként, és Szekér Orsolya Júlia, aki 1989. augusztus 4-én született Márton és Ildikó gyermekeként. Esküvőjük időpontja június 29-e, 10:30 óra itt a Szamosfalvi templomban. Ez alkalommal ma először hirdettetnek. Imádkozzunk érettük, hogy Isten áldása legyen, és maradjon megkötendő házassági szövetségükön. Agy havonta egy lejt az Ágnus Rádiónak. Ezzel a felhívással fordult felénk
az Agnus Rádió munkaközössége, és erre szeretném emlékeztetni testvéreinket, hogy a mi perselyes adományainkkal mi is hozzájárulhatunk az Agnus Rádió munkájának az eredményes végzéséhez, azzal, hogy adományainkkal segítjük ezt a munkát. Azért, hogy az Agnus Rádió révén Erdélyben minél több helyen jusson el Isten ígéje azokhoz is, akik a templomba nem tudnak eljutni. Isten áldja meg mindazoknak az életét, akik szívükön hordozzák az Agnus Rádió munkáját is. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem azt, hogy eső esetén is megtartják ma a közösségi versmondást délután 5 órától a Mátyás király szülőháza előtti téren, Hangzó csoda címmel. Életkortól függetlenül mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a szervezők. Zenél a Magyarországi Sebő Együttes. Tehát Hangzó csoda, közösségi versmondás ma délután 5 órától a Mátyás király szülőháza előtti téren. Hirdetéseink után, hitünk megvallására készülve, énekeljük a 425. énekünket. A 425. ének így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük a 90. Zsoltár első verszakát. Te benned bíztunk elejtől fogva.

0: az Úr Jézus Krisztusnak kegyel.
1: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják Hírenk először címszavakban. Október 6-án indul a fiatal gazdáknak szóló 170 millió eurós támogatási program. Sok éves átlag alatt a Duna vízhozama jövő héten tovább apad. Hamarabb megkezdik a Fekete-tengeri gázkitermelést. Oroszország 27%-kal növeli a katonai kiadásait. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos időre számíthatunk. Most jöjjenek a részletek. Október 6-án nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani, tájékoztatott az RMDS közleménye. Alapvető fontosságú a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A most induló 170 millió eurós keretű programban azok a legfeljebb 45 éves gazdálkodók kaphatnak támogatást, akik korszerűsíteni, bővíteni szeretnék a meglévő gazdaságaikat, javítva a versenyképességüket az állattenyésztő és a növénytermesztő ágazatban. Nyilatkozta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter. A Duna vízhozama a romániai belépési pontnál, Báziásnál a következő 3 nap várhatóan másodpercenként 1350 köbméter körül stagnál, majd enyhén csökken, és október 8-ára másodpercenként 1250 köbméterre apad, közölte pénteken az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet. Ez a vízhozam továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenkénti 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól, tájékoztat az Ager Press hírügynökség. A Vaskaputól lefelé enyhén csökkenő vízhozamra számítanak, kivéve az időszak első felét, amikor a Braila-Tulcsa szakaszon nem lesz jelentős változás. Az idén nyáron a Duna vízhozama történelmi mélypontra süllyedt Romániában, ami miatt le kellett állítani az ország villamos energia termelésének mintegy 20%-át biztosító Csernabodai atomerőmű mindkét reaktorát. A folyam vízhozama azóta is jelentősen a sok éves átlag alatt van. Már 2027 első felében elkezdik betáplálni az országos elosztó hálózatban a Neptun Deep mezőből kitermelt földgázt, adta hírul az Iarul Financiar. A kitermelés megkezdését követően a tenger mélyéről kiaknázott gázmennyiség folyamatosan nőni fog, s a harmadik negyed év végén lesz csúcsra járatva, szakértői becslések szerint a Neptun Deep gáztartaléka 100 milliárd köbméter. Az éves maximális kitermelés mintegy 7,3 milliárd köbméter lesz, amit egy évtizeden át lehet majd fenntartani. A nyílt vízi gáztermelésnek köszönhetően Románia regionális jelentőségű gázexportőrré válik. Oroszország 2027-ben 17.100 milliárd rubelt tervez katonai célokra fordítani, aminek jelentős része az Ukrajna elleni agresszióra megy el. Ez mintegy 27%-kal haladja meg az eredetileg tervezett 13.500 milliárd rubelt, és a legmagasabb összeg az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta, írja az ekonomika.net. A teljes védelmi kiadás összege a következő 3 évben eléri az 50.000 milliárd rubelt. A Putyin kormányzat 2026-ra eredetileg 12.100 milliárd rubel védelmi kiadást tervezett. Hogy ténylegesen mennyit költöttek erre, az titkos, illetve bizonyos katonai kiadások a költségvetés más tételeiben is megjelenhetnek. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama 1 euró 5 lej 27 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 67 bani és 100 magyar forint 1 lej 43 bani.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzése értelmében ma többnyire napos időnk lesz. A nap csúcshőmérséklete 19 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 2 fokig csökken a hőmérséklet.

0: Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszul.ro portál és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. A jó hír következik a mai napra kiválasztott két igét, Bántó Tamás, Csilla Andrea, a Kolozsvár Tóvidéki Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel első könyve, 3. fejezetének 9. verse.

0: Jézus mondja, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. Máté evangéliuma 7. fejezetének 24. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Credo.
4: A megtartó hit műsora.
5: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-tól 18-ig terjedő versek közötti szakaszából kiemelt rész alapján szól hozzánk Makai László, a magyarországi Maklári Református Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos Könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Makai László vagyok, a Hevesi Eötvös József Református Oktatási Központ iskola lelkésze, illetve a maklári és egerszalőki gyülekezetek lelki pásztora. Jakab apostol levelének 3. fejezetét olvassuk tovább, a 13. és 18. versek közti szakaszból emelek ki egy részletet, ez pedig a következő. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák. Amen. Napjainkban, mintha egyre nagyobb szükség lenne azokra a jellemvonásokra és döntésekre, amelyeket felolvastam. Postai sorbanállás közben, vagy éppen iskolai szünet ideje alatt. Orvosi rendelőben, esetleg benzinkúton várakozva, felértékelődik, és egyre szükségesebbé válik a békesség és az erre való törekvés. A türelmetlenség, a haladjunk már feszültsége elvakíthat bármelyikünket, és nem látjuk meg a másik embert a maga sebezhetőségében, abban, hogy nyugodtságunk és a belülünk sugárzó békesség akár gyógyír is lehetne számára. Az önmagunkban, önmagunkkal lévő békesség alapfeltétele, hogy megbékültünk Istennel. És őrizzük ezt az állapotot. Nem konzerváljuk, hanem kincsként megbecsüljük. A bölcsesség jellemzője a békesség, olvassuk. Nem a minden mindegy semlegessége, nem a minden nagyon szép, és mindennel meg vagyok elégedve hamissága, hanem az a biztos tudat, amit az énekeskönyvünk 628. éneke így fogalmaz meg. Áldó hatalmak oltalmába rejtve csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme tanít minket a példabeszédek könyve. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon bölcsességet bőségesen, hogy békességet sugározzunk magunk körül. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy békességünk lehet. Még nehéz időkben, fájdalmak közepette, bánatban kiárasztod ránk a békét. Adj békét nekünk, Urunk. Segíts békességet teremteni, segíts kibékülni másokkal, és segíts, hogy a békességhez szükséges dolgokat, a bűnbánatot, bűnvallást, bűnbocsánatot mi se spóroljuk ki. Könyörülj rajtunk így. Amen.

Isten üzenete Makkai László a magyarországi maklári református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Jakab apostol levele 3. fejezetének ma is a 13-18-ig terjedő versek közötti szakaszból kiemelt rész alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért.

Bűn, szégyen, Billy Graham. A képmutató főkegyesek mitosza. Elmer Gantry egy híres Sinclair Lewis regény címszereplője. Egy mohó, buja és képmutató igehirdető, aki vizet prédikál és bort iszik. Szavai, igehirdetései és élete hazugságokból áll. A képzeletbeli Elmer Gantryhez hasonló botrányok számos híres prédikátort és lelkésztettek tönkre az elmúlt években. A PTL klubos Jim Bakker hírnevének az vetett véget, hogy kiderültek házasságon kívüli szexuális kapcsolatai, hiába is próbálta eltusolni a botrányt. Jimmy Swaggart elítélte Bakkert, de visszacsapott rá is a dolog, míg végül kénytelen volt beismerni, hogy ő is sáros hasonló bűnökben. A nagy média figyelem, amit ezek s ehhez hasonló esetek kaptak, tovább népszerűsítették az úgynevezett Elmer Gantry mítoszt, hogy a prédikátorok, evangélisták, keresztjénvezetők többsége romlott és képmutató. Viszont az újságok, magazinok és tévéműsorok, amik ezekről az esetekről tudósítanak, nem említik meg azokat az evangélistákat és lelkészeket, akik hűen és alázatosan szolgálják Istent. Jimmy Swaggart bűne, majd kétségbeesett próbálkozásai jó hírnevének visszaszerzésére elhomályosították Billy Graham 50 éves evangélium hirdető szolgálatát. Graham ige hirdetései milliókat értek el, ráadásul élete sohasem került ellentmondásba szavaival. Mi több, Graham bevallotta, ami szolgálata kezdetétől fogva jellemzi őt. Féltem, és még mindig félek annak a lehetőségétől, hogy valami olyat teszek, ami gyalázatot hoz az Úrra. Billy Graham, Louis Palau, Charles Colson, Dawson McAllister és Charles Swindoll csak pár ember azon rengeteg keresztény vezető közül, akiknek az élete a tanításukat tükrözi. Mégis úgy tűnik, mintha társadalmunk teljesen az Elmer Gantry mítosz hatása alá került volna, miszerint a prédikátorok és lelkészek nem lehetnek mások, csak is képmutatók. De ez nem igaz. Tévhit. Péter már az első században figyelmeztette a keresztjéneket. Közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik miatt káromolni fogják az igazság útját. Péter második levele, második fejezetének első és második verse. Ezért dolgozik olyan buzgón az ördög az Elmer Gantry mítosz terjesztésén. Azt akarja, hogy az igazság útját káromolják, hogy az istenfélő férfiak és nők ige hirdetését tönkre tegye mások képmutatása és bűne. Az igazság azonban igazság marad, függetlenül attól, mit tesznek mások. Akkor is kegyelemből van üdvösségünk, Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Istennek van ereje még erre is. Megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újjongó örömmel. Júdás levelének 24. verse. Péter pedig így ír. Ti, tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Ahogy ez olvasható a Péter második levele harmadik részének 17. és 18. versében.

Az elmúlt percekben a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, tévhitek a kereszténységről című könyvből, Bűn, szégyen, Billy Graham című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Turmezei Erzsébet. Ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek.

Most nem rohanok, most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugoszom, most elpihenek békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Benedek Elek az aranyvessző. Hamar ide, gyerekek, telepedjetek le köröttem, ki a padra, ki a pad alá, ki ahol helyet talál. Aki nem talál, álljon, ha nem áll, szaladjon, de úgy, hogy mégis itt maradjon. Így, most fül legyen minden gyerek, hadd mesélek az aranyvesszőről. Igen, az aranyvesszőről. Mit gondoltok, mekkora volt az az aranyvessző? Icike-picike, hajlékony, mint a nátszál, éppen olyan forma, mint ez a fűzfavessző a kezemben. No, de most már igazán kezdem. Kezdem, hol is kezdem? Bezzeg, hogy az óperenciás tengeren túl kezdem. Ne féljetek, gyerekek, visszatérek estére, ha estére nem, holnap reggelre, ha holnapra nem, vaskedden. Vissza ám, bizonyosan visszatérek. Volt egyszer egy szegény ember, de milyen szegény volt. Gyereke annyi, mint rostán a lyuk, kenyér az asztalfiában mikor volt, mikor nem, többször nem, mint igen. Bucsálódott a szegény ember, mit tudjon csinálni, merre forduljon, hiszen ez a sok gyerek éhen hal, ha csak jobbra nem fordul a sorsa. Gondolta magában, elindulna világgá, szerencsét próbálna, de kire hagyja ezeket az apró gyerekeket, mikor az anyjuk meghalt szegény. Búsult a szegény ember, de olyan erősen, hogy szinte meghasadt a szíve nagy, erős búvában. A gyerekek meg sírtak, ríttak éjjel-nappal, s a sok éhezéstől alig állottak már a lábukon. De már ezt tovább nem nézhetem, szólalt meg egyszer a legkisebb fia, Petike. Igen, Petike, a kis hüvelyk Petike, aki olyan csöppe gyerek volt, hogy alig látszott ki a földből. Mit mogyogsz te, gyerek? Kérdezte az apja. Azt, édesapám, uram, hogy én tovább nem nézhetem a testvéreim éhezését, elmegyek szerencsét próbálni. Nagy volt a bánata a szegény embernek, de mégsem tudta megállni a kacagást. Ó, te macska béka te! Te akarsz szerencsét próbálni, hiszen még ki sem látszol a földből. Ki fogadna föl téged? Már fogadnak, nem fogadnak, én megyek. Hát, menj Isten hírével, majd visszafordulsz, tudom, a szomszéd falu határánál sem így tovább. Petike nem szólt erre semmit. Nyakába vette a tarisznyáját, abba tett egy karé kenyeret, egy pár szem szilvát, aztán szépen elbúcsúzott apjától, testvéreitől, s elindult világgá. Mikor a falu kapuján túl volt, még egyszer visszafordult, és elbúcsúzott a házaktól is. Aztán ott állt az árok mellett. Az út mentén egy rezgő nyárfa magasodott éppen előtte. Olyan szomorúan hajtogatta az ágait, az ezüstös levelei meg, mintha suttogtak volna valamit. Meg is állott Petike, s egyszer csak egy vékony, hajlós ára letörött, s éppen Petike tarisznyájába esett. Szegény Petikének úgy tetszett, mintha azok az ezüstös, reszkető levelek súgtak is volna valamit ő neki. Talán éppen ezt. Vidd el ezt az ágat, vidd el, sok hasznát veszed még, hidd el. El is vitte Petike. Szépen elhelyezte tarisznyácskájában a karé kenyér meg a szilva szemek közé, csak az egyik vége kandikált ki egy kicsit. Most már csak ugyan elindult világgá. Ment, mendegélt Petike hegyeken, völgyeken által, s egyszerre csak beért egy nagy rengeteg erdőbe. Gondolta, meghál egy fa tövében, innét már úgysem jut ki napvilágra. Alig, hogy erre gondolt, egy csorgós kúthoz ért. Éppen egy nagy bükkfa tövében volt ez a kút, mintha csak a Petike örömére fogták volna köpübe az áldott jó forrás vizet. Hogy megörült szegény Petike? Istenem, hogy megörült! Éhes is volt, szomjas is volt, fáradt is volt. Kivette tarisznyájából a karéi kenyeret, meg a szilvát, megette felét a kenyérnek is, szilvának is, aztán nekidült a kút csorgójának, hogy igyék a forrásvízből. Azám, de a tarisznyát nem vette le a nyakából, s amint a kútnak dűlt, a nyárfa ág kifordult belőle, s a kútba esett. Hely, ez volt csak a nagy szomorúság. Úgy fájt a szíve Petikének, mintha csak valami nagy drágaságot ejtett volna a kútba. Hanem a szomorúsága hamar örömre fordult. Halljatok csak csodát, gyerekek! A nyárfa vesző hirtelen fellökődött a kút fenekéről, s hát tiszta színarany volt a külseje, talán bizony a belseje is. Petike újongva kapott a vesző után, de csak még most bámult el igazán. Valami szépen, tündérséges, szépen csengő hang szólalt meg a kút fenekéről, ahonnét a víz fölbugyborékolt. Nézett, nézett Petike le a kút fenekére, de semmit sem látott, csak azt a tündérséges, szép hangot hallotta. Azt mondta az a tündérséges hang. Ne félj, te aranyos fiú, csak menj tovább. Ha kipihented magadat, meg se állj, míg egy másik csorgós kúthoz nem érsz. Ledült Petike a fa árnyékába, de bizony nem tudott elaludni szegény. Mind azon törte a fejét, vajon milyen forma is lehet az a jóságos tündér, aki az ő nyárfa vesszejét aranyosra változtatta. Mert az csak tündér lehet, semmi más. Mikor aztán fölkelt, s tovább indult, elbúcsúzott szépen attól a láthatatlan tündértől is, de még a csorgós kúttól is elbúcsúzott ám. S a csorgós kút olyan kedvesen csorgatta a vizét, mintha értette volna. Ment mendegélt Petike, s hát, mire beesteledett, ismét egy csorgós kúthoz ért. Na, gondolta magában, ez bizonyosan az a csorgós kút lesz, amelyikhez az az aranyos kút igazított. Köszöntötte is illedelmesen a kutat. Jó estét, csorgós kút, van-e tündér benned? Visszafelelt a csorgós kút. Csor, csor, de van ám, hajolj fölém szaporán. Petit sem kellett bíztatni, a kút fölé hajolt, s hát egyszerre csak megszólalt ebben is egy tündéri hang. Csodálkozott Peti, nagyot hajtott abból az áldott jó forrásvízből, s hát, hallgassatok csak ide, a kút fenekén egy arcot vett észre, de nem tündér arcot ám, hanem a magájét. Igen, az övét, hanem bajusz volt rajta. Aközben csak érzi, hogy nyúlik a keze, nyúlik a lába, nyúlik az egész teste. Tyű, ennek a felese tréfa! Felugrott, s örömében úgy összeütötte a bokáját, hogy a tarisznyája szíja ketté szakadt, a tarisznyából a kenyér, a szilva, de még az aranyvesző is kihullott, s beleesett a kútba. De már ezen megint elszomorodott Peti. Nagynak elég nagy, de nincs kenyere, nincs szilvája, mit eszik most már vacsorára? Hanem még jóformán búnak sem ereszthette a fejét, hát kenyér, szilva, aranyvessző mind felkerült a víz színére, s most a kenyér is, szilva is aranyjá változott. Jól van, jól, dünnyögte magában Peti, de aranykenyeret meg aranyszilvát nem ehetek, ettől ugyan éhen halhatok. Még ki sem mondta, amit gondolt, akkora sódart dobott ki a kút, mint a lába, meg akkora komlós kenyeret, mint a feje. Ez már aztán becsület, mondta Peti, s azzal nekilátott a cipónak, meg a sódarnak. Nem maradt abból egy falás nem sok, annyi sem. De most már csak ugyan lefeküdt, s mindjárt úgy elaludt, mint a bunda. Tudjátok-e, miféle erdő volt az az erdő, ahol Peti elaludt? Ez a Tündér Erzsébet erdeje volt, s a tündérek királynője maga is minden nap eljárt a csorgós kútra. Szerette a vizét nagyon. Most is eljött a királyné, de bezzeg nagyot ámult, bámult, mikor egy idegen teremtést ott látott az erdejében. Na várj, megtréfállak, gondolta a királynő. Ott hevert Peti mellett az aranyvesző, kezébe vette, s elkezdette cirókálni, morókálni a Peti arcát. Addig cirógatta, addig csiklandozta arcát, orrát, fülét, hogy egyszerre csak talpra ugrott Peti. Azzal összeütötte a bokáját, s azt kérdezte Tündér Erzsébettől, mivel lehetek szolgálatjára. Tetszett ez a beszéd Tündér Erzsébetnek, s meg is felelt rá mindjárt. Éppen jól beszélsz, ma egy hete halt meg a fővadászom, állj be helyébe, nem bánod meg. Itt a kezem, szólt Peti, csak hogy nagy a bajám, felséges Tündér királyném. S elmondta Peti, hogy van neki egy szegény apja, meg annyi testvére, mint rostán a lyuk, még egyel több. Azokat is szeretné magával hozni, mert különben éhen vesznek otthon. Jó szíve volt Tündér Erzsébetnek, s még aznap elhozatta Petinek az apját, meg valamennyi testvérét. Ez volt ám az öröm. Na, felséges királyném, most még csak egy kérésem van. Mondjad, Peti, mondjad. Adja vissza az aranyvesszőmet, hadd megyek vissza az első csorgós kúthoz. Hát egy paripa kellene-e? Bíz, az is jó volna, felséges királyném. Tündér Erzsébet mindjárt elővezettetett egy aranyszőrű paripát, Peti fölkapott rá az aranyvesszejével, s hip-hop, egy szempillantás alatt ott volt az ő kedves, csorgós kútjánál. Ott a kantárt a bükkvához kötötte, aztán nekidült a csorgós kútnak. Nézett, nézett a kút fenekére, s hát egyszerre csak bugyborékolni kezd a kút, aztán megszólal az a tündéri hang, arra meg ketté csapódik a víz, kipattan egy olyan szépséges, szép tündér kisasszony, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Ugye visszajöttem, te tündér kisasszony, de velem is jössz mostan. Egyszeriben eloldotta lovát a fától, fölkapott a hátára, a tündér kisasszony szépen fölemelte, s úgy visszanyargatt a Tündér Erzsébet udvarába, hogy a szél sem ért a nyomába. Még aznap megtartották a lakodalmat. Na, ez volt ám a lagzi. Híre ment hetet hét országra. Az aranyvesszőt pedig elültették, s nőtt belőle egy olyan gyönyörű aranyrezgő nyárfa, hogy hetet hét országból is csodájára jártak. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: vegyél, na!
1: De hiába Timót, nem eszik a Tinót, megunta ezt Timót, és eladta.

amit kitaláltak.

0: megérdik tőlem,
1: mi az, ami jó?
0: Elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod az örök,
1: a hip-hop, a lelkesedés,
0: csak te

0: Amen.
1: This is what it's all about right here.

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.